0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Cegléd város önkormányzata és a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület szeretettel vár minden emlékezőt május 8-án pénteken 16 órára a Városalapítók napi ünnepségre, az Eötvöstéri Városalapítók szobrához. Köszöntőt mond dr. Csáky András polgármester, majd egy apáca, egy parasztlány, egy polgár címmel a Református Általános Iskola és Oboda tanulóinak ünnepi műsorát láthatják és hallhatják. Ezt követi a legszebben felújított épületek, elismerések és díszoklevelek átadása, a díjakat átadja Patakiné Mészáros Zsuzsanna, a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke. Majd természetesen koszorúk kerülnek a Városalapítók szobrához is. Az ünnepség után pedig a Városháza udvarán található Panteonban folytatódik a megemlékezés emléktábla koszorúzással. Töltsék mozgással, futással a Magyar Sportnapját május 6-án szerdán 18 óra 30 percre a Budai úti futókörhöz várnak minél több mozogni vágyót. Ismert sportolók, DJ és ajándék limonádé az első 100 főnek, illetve természetesen közös bemelegítés is vár mindazokra, akik május 6-án, tehát a Magyar Sportnapján kirátogatnak a Budai útra a futókörhöz. Testbezárt történetek címmel nyílt válogatás kiállítás

A Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményéből a Kossuth Múzeumban. Az időszaki kiállítás május 22-éig tekinthető meg. Május 16-án újra futókörök napja Cegléden is, újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Vegyünk részt minél többen ezen a kiváló hangulatú sportos és ingyenes eseményen, gyűjtsük a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futni lehet, vagy sétálni a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok, és érdemes előregisztrálni is az eseményre, mégpedig így el lehet kerülni a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot is kap a résztvevő. Hát május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön újra futókörök napja, 9 és 17 óra között a futókoröknapja.hu-n is bővebb információk találhatók meg, regisztrálni pedig a turaliga.hu/seos/futókoröknapja oldalon lehet. FM 90.

0: hideg a Ceglédár Show-ban.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Vizsgálja a rendőrség Balási cégeit. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a rendőrség azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balási Gyula médiavállalkozó érdekeltségébe tartoznak. A NAV pénzmosás elleni irodájának jelzése alapján hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást a Nemzeti Nyomozóiroda. Balási Gyula nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak és rendezvényeinek lebonyolítása. Sajtóértesülések szerint több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott. Az üzletember hétfőn egy interjúban jelentette be, hogy lemond minden tulajdon részéről, és felajánlja azokat az államnak. Több szakmai párbeszédet sürgetett a Magyar Bankszövetség elnöke egy budapesti konferencián. Jelasics Radován szerint a hibás, drága, bizonytalan gazdaságpolitikának nagy ára van, ezért fontosnak nevezte, hogy a gazdaság főszereplői gyorsabban álljanak át, ha lesz új gazdaságpolitika. Reményét fejezte ki, hogy eljött az érvelések ideje. Másodfokú egyenlet és függvényelemzés is szerepelt a matek érettségi feladatai között, írta az Eduline. A vizsga elején könnyebb feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak, a második részben viszont összetettebb példákkal kellett megbirkózni. A portál szerint a diákoknak gyakorlati jellegű feladatokat is meg kellett oldaniuk. Középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adtak számot tudásukról. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Péntektől vasárnapig elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Idén először haladta meg a hőmérséklet a 30 fokot, közölte a Hungaromet. Az ország döntő részén délutánra 25 és 30 fok közé melegedett fel a levegő, a Csongrád-Csanád vármegyei Derekegyházon volt a legmelegebb, ott 30,2 fokot mértek. Az erre a napra vonatkozó rekordot még 1946-ban rögzítették Kaposváron, akkor 33,4 fokot mértek.
0: Az időjárásról.
1: Többnyire napos idő várható, majd néhol kisebb eső, zápor eső előfordulhat. Szerdán eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, hajnalban 9-15, szerdán napközben 25-29 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: információ első kézből. Szeglét Rádió, a közös ismerős.
1: Megmásztam a falakat, de így már sokkal magasabb, ahonnan estem.

0: FM 92.5.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Folytatódik a napos száraz idő, vizsgálja a rendőrség balási cégeit. Megbukott Romániában az Ilie Bolozsán vezette kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a rendőrség azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balázsi Gyula médiavállalkozó érdekeltségébe tartoznak. A NAV pénzmosás elleni irodájának jelzése alapján hűtlenkezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást a Nemzeti Nyomozóiroda. Balázsi Gyula nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak és rendezvényeinek lebonyolítása. Sajtóértesülések szerint több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott. Az üzletember hétfőn egy interjúban jelentette be, hogy lemond minden tulajdon részéről, és felajánlja azokat az államnak. Lemondásra szólította fel a Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumát és vezetőségét az intézmény hallgatói önkormányzata. A hőok szerint Sepsi Enikő rektor, Antal Zsolt és Pacskovszki József rektorhelyettesek alkalmatlanok az egyetem egységének kifejezésére és az intézmény 161 éves szellemi örökségének gondozására. Erős, szuverén és szolgáltató kormányzati informatika kiépítését ígéri a leendő tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint fontos az egységes informatikai sztenderek kialakítása, de nagyobb szakmai szabadságot kell hagyni az egyes ágazatok számára. A leendő tárcavezető úgy fogalmazott, a digitalizáció nem pénzszivattyú, hanem az ország felemelkedésének motorja. Megbukott Romániában az Ilie Bolozsán vezette Európa-barát koalíciós kormány. A bizalmi szavazást a kormánykoalícióból kilépett Szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség kezdeményezte. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Emberről emberre is terjedhetett a hantavírus, azon az óceánjárón, ahol a közelmúltban hárman is meghaltak a fertőzésben. Az Egészségügyi Világszervezet szerint továbbra is alacsony a kockázata annak, hogy ilyen módon terjedne a vírus. A hantavírust rákcsálók hordozzák, emberről emberre ritkán és lassan terjed, de a halálozási aránya 30-60% közé tehető.
0: Az időjárásról.
1: Többnyire napos idő várható, majd néhol kisebb eső, záporeső előfordulhat. Szerdán eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, hajnalban 9-15, szerdán napközben 25-29 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, köszöntöm Önöket, Vörös Dándi vagyok, ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, és Önök jó esetben válaszolnak, ezt megtehetik a 0635-925-925-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság@ceglitradio.hu-ra, és természetesen a Facebook oldalon is írhatnak, bár itt szokott a legkevesebb üzenet jönni, de azért elmondom, facebook.com/ceglitradio. Egy ismerős témával jövünk, ami azért annyira nem ismerős, mert még csak egyszer vettük elő. Mi volt az olyan kivételes élmény az életében, amiben részesült? Most itt olyanokra gondolunk, hogy amibe valahogy véletlenül keveredett bele, tehát nem azért, mert volt pénze és megvett valamilyen szolgáltatást, hanem azért, mert egy olyan hírességgel keveredett egy társaságba, aki bevitte valahova, érdekes backstage-es élmények, vagy különleges kalandok, ami tényleg pusztán a véletlen folytán alakult úgy, hogy Önnek ebben része lehetett. Úgyhogy ilyen élményekre vagyunk kíváncsiak, volt már kivételes élményben része? Ez a mai kérdésünk, és mivel már korábban foglalkoztunk ezzel, vannak bent maradt válaszaink is, ezekből most szemezgetek néhányat, és természetesen addig is jöhetnek az új üzenetek, hogyha van ilyen sztoria. Helsinkiből repültem Izlandra pár hónapra babysitterkedni. A gyerekek apukája volt a pilóta, és mivel nem sokan voltak a gépen, így első osztályon utazhattam, plusz landoláskor behívtak a pilóta fülkébe a kokpitre. Ez még a German Wings katasztrófa előtt volt. Hihetetlen élmény volt, tátott szájjal ültem az apuci mellett, az anyuka is az Icelander cégnél dolgozott, akkor még csak oktatóként, és ő többször is elvitt kisgéppel kirándulgatni. Voltunk pár kisebb szigeten is, nagyjából az egész országot láttam felülről az ott töltött idő alatt. Írja nekünk Nóri. Nos, tehát ez a lényeg, hogy ilyen sztorikat várunk, ahol igazából teljes véletlenségből úgy alakul, hogy egy privát VIP helyre bejutunk. Egy másik üzenet. Rómában véletlenül egy olyan szállást foglaltunk le, amit magyar apácák üzemeltetnek. Az ottani pap elvitt minket kocsival a Vatikánba, és a bazilika alatt ilyen kis kápolnában tartott magyarul misét, amit a sikeres érettségünkért ajánlott fel. Volt rajtunk kívül a misén még 5-6 magyar ember, szóval nem olyan egyedi, de azért mi nem számítottunk rá, írja nekünk Eszter. Ez is nagyon jó sztori. 2006-ban voltam először Londonban pár napot egy ott dolgozó haveromnál. Teljesen véletlenül a királynő szülinapi buliára érkeztem meg az ottani augusztus 20-a, ez az ottani augusztus 20-a. Így hatalmas felfordulás volt, de többször is láttam az öreg böskét, ahogy parádéztak a városban. Pár nappal később kimentem Windsorba, és ott meg a kastély udvarán integetett a népnek a rosszból, mert onnan mentek az Ascoti lóversenyre. Nem vagyok egy királyi család rajongó, de érdekes élmény volt, hiszen mégis egy történelmi figura volt már akkor is. Az angolok meg teljes extázisban voltak. Van, akinek ez élete napja volt, hogy integetett neki a királynő, meg azért voltak anarchista tüntetők is, írja mosolyogva nekünk hanga, és nagyon szépen köszönjük ezt az üzenetet is. Kedves hallgatók, ilyenekkel, ilyen történetekkel megyünk tovább, és ha Önnek is van, küldje el a 0635-925-925-ös SMS számra.
1: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével.

0: mögöttem a többi pali.
1: Folytatódik a Ceglit hangja az FM 92.5-ön egy már ismerős témával. Volt már kivételes élményben része? Nem olyan élményekre gondolunk itt, amit megfizettünk, és azért volt benne részünk, hanem hogy amikor valamilyen véletlen folytán keveredtünk egy különleges eseménybe. Nos, ezeket várjuk 0635-925-925-ös. Második alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, így még a már befutott üzenetekkel kezdünk, aztán pedig jönnek majd az újak. Nemzetközi baráti társaságunk van, és egy közeli barátom, egy nagy multivállalat globális vezetőjének a fia. Felfoghatatlanul gazdagok, így sokak által nem is ismert old money nyaraló helyekre jutottam el általa néhány kivételes alkalommal. Egyszer egy nagyon eldugott svájci luxus síterepen voltunk, ahol az öreg Calvin Klein sétált ki a szomszéd teraszra. Hát igen, azt én mondjuk nem ismerném meg, tehát nem tudom, hogy néz ki maximum az alsónadrágait ismerném föl. Az öreg Calvint azt valószínűleg nem, de biztosan tudták az ottaniak, hogy kiről is van szó, ezért lehetett könnyen beazonosítani. Remek történet, köszönjük szépen, menjünk tovább. Volt szerencsém két egész estét eltölteni egyedül a Nemzeti Operaházban. Munkámat csak este végezhettem, ezért este 11 órától reggel 5-ig megkaptam egy titkos bejárat kulcsait az őröktől, ha kell valami a kocsiból. Valami leírhatatlan érzés volt félhomályában látni azt a csodálatos épületet. Olyan energiák voltak azon a helyen, írja nekünk Dani. Ezt is nagyon szépen köszönjük, egyébként tényleg tök izgalmas lehet. Nekem a másik munkám által vannak olyan bejárásaim Cegléd egy-két területére, ahol azért nem gondolt, hogy meg fogok fordulni. Ezek is izgalmasak, de éjjel az operaházban, mintha egy film alaptémája is lehetne ez. Aztán nézzük tovább. Egészen kiskoromban beülhettem Mihály Schumacher Form 1-es autójába egy kiállításon a Hung Expo-ban. Az az autó volt, amivel egyébként 2000 körüli világbajnoki címet is nyert. Édesapám beszélt a helyi olasz menedzserrel, aki kikérdezett egy Ferrari-s autós kártyáról. Autók végsebessége, hengerűrtartalom, súlya, stb. És mikor meggyőződött a fanatikusságomról, oda kísért az autóhoz és megengedte, hogy beleüljek. Ez ott nyilván senkinek nem volt megengedve, de én kis csillogó szemű alsó tagozatosként egy pillanatra suminak érezhettem magam, írja nekünk Tibor. Hát ezt nagyon irigylem. Azt hiszem, hogy bármilyen Form 1-es autó közelébe kerülni. Én Kimi Räikkönen közelében voltam, egy korábbi versenyautáját járattam meg Pesten, de hát oda mindenki elmehetett, az nem volt ennyire egyedi élmény. Jó volt hallani a motornak a hangját, meg érezni a füstöt, meg a benzingőzt a levegőben, de hát ott azért nagyon sokan voltunk. Ez pedig Tibor élménye, az tényleg annyira egyedi, hogy beülhetett abba a kocsiba, amivel Schumacher vezetett, és aztán világbajnok is lett. Hogy hát igen, ezt nagyon irigylem. Egy rövid üzenet még, teljesen random, egy önkéntes munka által eljutottam a Coldplay koncertjére és az utána tartott afterpartira, ahol ott volt maga Chris Martin is. Ezt pedig Bogi küldte nekünk. Hát ez nem rossz. Menjünk zenélni, nem Coldplay dal jön, de azért jön egy-két zene, aztán pedig folytatjuk ezt az adást, amelyben kivételes élményekkel foglalkozunk.
2: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

kivételes élményekkel foglalkozunk a Ceglét hangja mai adásában. Második alkalommal kerül elő ez a téma, ezért bent maradt üzenetekkel kezdünk a műsor elején, de most már azért szállingóznak az új üzenetek. Ha önnek is van ilyen kivételes élménye, akkor küldje el a 0630 592 92-ös SMS számra, vagy e-mailezhet a kívánság@cegledradio.hu-ra. Együtt ittam Pippa Middletonnal meg az öccsével, James nagy hamis kártyás. Ez onnan derült ki, hogy kártyatrükköket mutogatott, még az én saját paklimmal is, bitang nagy agy a srác. Sajnos minden svájci kaszinóból ki van tiltva, így a kaszinó kifosztás, mint ötlet, hamar porba hullott azon az estén. Hát sajnálom, ide nekünk Kristóf a történetet. Egyébként ez is olyan, hogy milyen kalandokba lehet keveredni, és milyen közvetlenek tudnak lenni ezek a sztárok, ismert emberek. Nem gondolnánk, pedig tényleg. Versenyezhettem ex-Colin McRae Subaru VRC-vel a magyar rally bajnokságon,

0: 2003-ban pár versenyen, írja nekünk Péter, hát ez is nagy élmény lehetett. Alapból egy ilyen autóba beülni is nagy élmény lehet, de hogy még versenyen is indulhattál, az különösen extrává teszi. Köszönjük az üzenetet. Aztán van egy kis szerény progmetal zenekarom. 2023-ban a Ballet for My Valentine minket választott előzenekarnak a Salzburgi arénába. Végtelen kaja pia meg a gyerekkori egyik kedvencemmel együtt töltött nap. Elképesztő szakemberek adták alánk az elképesztően profi cuccokat, brutális élmény volt, ezt írta nekünk Attila. Hát igen, nem csodálkozom. Én annyira metalban nem mozogtam otthon régebben, de a zenekart ismerem természetesen, hát biztos, hogy nagy élmény lehetett. Ez olyan, mint amikor én, jó persze mi bulikat szerveztünk, és egy nagyon nagy bulit sikerült csinálnunk egyébként Abonyban, egy nyári strandpartit, és az egyik kedvenc hazai DJ-m, DJ Ludmilla, a Fruzsi, el tudott jönni az egyik rendezvényünkre, egyébként ez volt a legnagyobb nézőszámmal rendelkező eseményünk ever, tehát ott 600 fő vett jegyet a bulinkra, és hát amikor így fölfogtam, hogy én zenélek azelőtt, akik, hát aki miatt nagyjából elkezdtem zenélni, meg példaképek voltak, hát az nekem is nagy élmény volt, hogy felvezethettem, és közös képek készültek, szóval azóta is nagyon jó a kapcsolat vele, hogyha bárhol bulit tart, most egyébként hamarosan lesz is Budapesten neki bulia, akkor egy pár üzenetváltás után mindig tudunk találkozni, és legutóbb egy hajón pizzáztunk együtt. Na mindegy, nem akarok dicsekedni, csak hát ez is egy kivételes élmény, amiben nekem volt részem. Magyarországon látható teljes napfogyatkozást a főnök szobájához tartozó erkéről együtt néztük a feleségével. Sajnos ő már nem él a következő teljes napfogyatkozásig, meg már én nem fogok élni. Hát igen, az nem most lesz, valamikor 2080 környékén, hogyha jól emlékszem. De igen, hogyha egy ilyen privát helyen tudod megnézni a napfogyatkozást, ráadásul a teljest, na az azért biztos, hogy emlékezetes pillanat volt. Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk, még egy blokkra visszajövünk ebben az órában, de ne aggódjanak, kivételes élményekről fog szólni a teljes második órája is a Cegdét hangjának, úgyhogy maradjanak velünk, és hogyha van kedvük, küldjenek üzenetet 06 35 92 92 5-ös.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Mindjárt az első óra végéhez érünk, kedves hallgatók, de azért senki ne aggódjon, mert a következőben is a kivételes élményekről fog szólni a Ceglét Hangja mai adása. A második alkalommal vesszük elő a témát, és régi üzeneteink is vannak, most már csak kettő, és azután pedig érkeznek a ma küldött üzenetek. Szerencsére ezek is vannak szép számmal, még az is lehet, hogy három adásos lesz ez a műsor, de majd kiderül, menjünk tovább a meglévőkkel. Egyszer nyaraltunk Nagybörzsönyben, és a vendégház szomszédjában lévő házban valamiért volt három nagy és vagy 40 kismacska. Átjöttek a kerítés alatt, és kb. Mindenhol kisticák voltak. Magukhoz képest meglepően barátságosak, egyik se karmolt harapott, mondjuk loptak a grillből egy kolbászt, de ennek ellenére nagyon cukik voltak. Írja nekünk Vivi, hát az amúgy nagy élmény lehet, amikor 40 cica megjelenik a kertben, és így lehet velük játszani. Én legutóbb a Felső-Lajosi Vadasparkban éreztem ezt, ahol gyakorlatilag annyi pici nyuszi volt, hogy de tényleg nem csak a normál nyuszik, hanem a tényleg baba nyuszik, vagy 40-en, de lehet, hogy még többen, és azt éreztem, hogy befeküdnék közéjük, hogy csak ugrándozzanak rajtam, aztán persze nem tudom, higiéniailag ez mennyire jó ötlet, nem is tettem meg végül, minden esetre nagyon édesek voltak, ahogy a cicák is azok lehettek. Én 2008-ban nyertem egy chicagói utat két személy részére, 10 nap, még a hotel elé is limozinnal vittek minket, fizették a repülőt, a szállást, nekünk csak költőpénzt kellett vinni magunkkal, ez pedig Lili írta nekünk, hát ez komoly. Alapból az, hogy Chicago, hogy 10 napos, hogy limuzin, és gyakorlatilag a szállás is fizetve van, meg a repülő, tökéletes, a költőpénzt meg persze, hát, amit az ember venni akar, azért azt legalább biztosítsa magának, de ez nagy élmény lehetett, gratulálok hozzá, és most már új üzenet jön, ez ma érkezett már, kedves hallgatók. Édesapám munkája miatt körbevezettek minket a parlamentben, az Erkére is kimehettünk, ahová látogatók amúgy nem. Egyszer nyertünk egy földközi tengeri hajóutat, all inclusive, a repülőt is állták. Jó volt, a bárok, éttermek választéka, faragott gyümölcsök, jégszobrok, részben értelmetlen hivalkodás. Nekem az akkor is, meg most is elég luxus volt, bár most már összetudnám szedni rá a pénzt, külföldön élek egyébként. Egyébként a hajóutaktól én mindig visszajogtam egy kicsit, nem tudom, hogy rossz hatással volt-e rám a Titanic, vagy nem tudom miért, de én azért úgy elmenni hajózni, hogy mindenhol csak víz van körülöttem, én azért attól tartanék, de egy ilyen balatoni hajókázást még azt mondom, szívesen bevállalok, valamiért nem érzem jól magam, hogyha nagy mélység van alattam. Nézzük még egyet, Korzika VRC rallin voltam fotózgatni, mint hobbifotós, az utolsó nap találtam egy média badge-et, amivel bementem a VIP-be. A díjátadó után, mikor jöttek ki a versenyzők, Szebogie nekem adta oda a kupát, hogy fogjam meg, amíg átmásznak a kordonon. Ez egyébként nagy élmény, egy kicsit fogd már meg ezt a kupát, miért is te tennéd meg? Azért ez is remek lehetett. Kedves hallgatók, a következő órában is folytatjuk ezt a témát, különleges VIP élményeket várunk, amikbe csak úgy belekeveredtek, néhány zene és a hírek után folytatódik a Cegléd Hangja.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Vizsgálja a rendőrség Balási cégeit. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a rendőrség azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balási Gyula médiavállalkozó érdekeltségébe tartoznak. A NAV pénzmosás ellen irodájának jelzése alapján hűtlenkezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást a Nemzeti Nyomozóiroda. Balási Gyula nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak és rendezvényeinek lebonyolítása. Sajtóértesülések szerint több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott. Az üzletember hétfőn egy interjúban jelentette be, hogy lemond minden tulajdon részéről, és felajánlja azokat az államnak. Több szakmai párbeszédet sürgetett a Magyar Bankszövetség elnöke egy budapesti konferencián. Jelasics Radován szerint a hibás, drága, bizonytalan gazdaságpolitikának nagy ára van, ezért fontosnak nevezte, hogy a gazdaság főszereplői gyorsabban álljanak át, ha lesz új gazdaságpolitika. Reményét fejezte ki, hogy eljött az érvelések ideje. Másodfokú egyenlet és függvényelemzés is szerepelt a matek érettségi feladatai között, írta az Eduline. A vizsga elején könnyebb feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak, a második részben viszont összetettebb példákkal kellett megbirkózni. A portál szerint a diákoknak gyakorlati jellegű feladatokat is meg kellett oldaniuk. Középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adtak számot tudásukról. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Péntektől vasárnapig elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Idén először haladta meg a hőmérséklet a 30 fokot, közölte a Hungaromet. Az ország döntő részén délutánra 25 és 30 fok közé melegedett fel a levegő, a Csongrád-Csanád vármegyei Derekegyházon volt a legmelegebb, ott 30,2 fokot mértek. Az erre a napra vonatkozó rekordot még 1946-ban rögzítették Kaposváron, akkor 33,4 fokot mértek.
0: Az időjárásról.
1: Többnyire napos idő várható, majd néhol kisebb eső, zápor eső előfordulhat. Szerdán eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, hajnalban 9-15, szerdán napközben 25-29 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Cegdét hangja, és annak is a második órája, kedves hallgatók, továbbra is ugyanazok az elérhetőségeink, SMS számunk 0630 595 92 5-ös, e-mail címünk pedig kívánság@cegdetradio.hu. És már megyünk is tovább, a témánk ugye nem más, mint hogy volt-e már kivételes élményben része, második alkalommal foglalkozunk ezzel, most már az új üzenetek ideje jött el, és ön is elküldheti nekünk, hogyha volt olyasmi élményben része, amihez nem feltétlenül azért fér hozzá, mert kifizették, hanem inkább valahogy úgy alakult egy véletlen folytán, hogy valaki ismert valakit, és így bevitte önöket egy helyre. Nézzünk rá pár példát. Új-Zélandon random melókat vállaltam, és így keveredtem egy Maroon 5 koncertre, ahol a backstage-ben lepacsizhattam a teljes zenekarral, elég szürreális volt, írja nekünk Jászmin. Hát elhiszem, eleve Új-Zélandon lenni sem olyan rossz, aztán a Maroon 5-ot sem vetem meg, úgyhogy biztos, hogy nagyon jó lehetett a koncert is, de a backstage-ben lepacsizni velük az meg teljesen kész. Nekem ugyebár sok ilyen sztorim van, mi a rádió által sok-sok fesztiválra eljutottunk annak idején, és ezért sok mindenkihez közel kerülhettünk, de ne kevés volt benne a nemzetközi sztár, azt azért hozzá kell tenni, de a hazaiaknak is nagyon tudok örülni. Apum viszonylag magasrangú katonatiszt volt, alezredes raktárparancsnok, és a nyári szünetben sokszor bevitt a munkahelyére. Ott aztán volt minden fénymásoló, PC Pac-Man-nel, akkor a Commodore 64-nél jobb gépe senkinek sem volt még. Vittek mindenféle katonai járművel, lánctalpassal meg ilyenek. Menő volt ezeket mesélni a suliban, egyébként nem lettem militáris, tehát nem lett katona végül, azt írja az üzenetküldő, aki Dániel névre hallgat, és köszönjük Daninak, hogy elküldte ezt nekünk, amikor hát tulajdonképpen még minden kezdetleges volt, és alig voltak számítógépek, akkor egy fénymásoló látványa is nagy tud lenni, szóval ezt elhiszem, meg olyan PC, mint Pac-Man van. Vajon minek kell ez a katonaságnak, az viszont felmerül ez a kérdés. Na mindegy. Lehet, hogy ez nem olyan nagy szám, de nekem maradandó élmény. Általános iskolás koromban szerelmes voltam Mike Shinodába a Linkin Parkból. Aztán évekig nem nagyon követtem őket, de 15 év után a Volt Fesztiválon elmentem a koncertjükre, mert azért mégiscsak hosszú évekig hallgattam, szerettem őket a koncerten. Nem elől álltunk, hanem középen a kordon mellett, az In The End alatt Mike lejött a színpadról, és pont mellettünk felállt a kordonra, ahol több embernek is megfogta a kezét. Annyira közel álltam, hogy az én kezemet többször is megfogta, és volt olyan szituáció, amikor csak az én kezemet fogta. Ezután én 20 percig bőgtem a koncert alatt, de nekem ez akkora hihetetlen élmény volt, hogy a 15 évvel ezelőtti szerelmemmel végül találkozhattam, és ennyire közel kerülhettem hozzá, írja nekünk Fanni, és hát aztán különösen megnőtt ennek a koncertnek a jelentősége, hiszen nem sokkal később, ezt már én teszem hozzá, nem sokkal később Chester az énekes öngyilkos lett, és megszűnt a Linkin Park akkori formája, azóta most már újra alakultak, és most már egy hölgy énekel benne, de minden esetre Magyarországon ez volt az utolsó koncert, ez a Volt Fesztiválos, mi is gondolkodtunk rajta, hogy menjünk, mert mégiscsak Linkin Park, és végül nem mentünk el, hát soha vissza nem térő alkalom lehetett volna, hogyha akkor jól döntünk, és neked nagyon nagy mázlid volt, hogy ott voltál. Köszönjük szépen, hogy ezt megosztottad, és hamarosan más emberek történeteivel folytatjuk néhány zene után.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálu!

0: Folytatódik a Ceglét hangja, kedves hallgatók, méghozzá kivételes élményekkel, ez a második adásunk ebből a témából, de úgy látom, hogy lesz még, mert rengeteg üzenet érkezik folyamatosan, de ha ön is elküldeni, megteheti a 0635-92-92-ös SMS számra. Egy-két éve volt valami fővárosi szavazás, és ott nyertem egy lehetőséget, hogy éjszaka lemehettünk a metróba, és ott egy vezetett sétán vehettünk részt. Deák 2-es metróból indultunk, ott amúgy van egy kis múzeum eldugva, de nem látogatható sajnos a hétköznapokban. Plusz egy bunkerbe is levittek minket, aztán a Kossuth térre jöttünk fel a felszínre, jó buli volt a metrósinek között sétálgatni, azért elég ritkán van ilyenre lehetőség. Hát én emlékszem, mikor a Control című filmet megnéztem annak idején, hát nem ma volt, akkor nagyon izgatta a fantáziámat, hogy milyen lehet ott mászkálni a sinek között, akár éjszaka vagy bármikor, bár a metróban szinte mindegy, hogy éjszaka van-e, hiszen amúgy is sötét van. Minden esetre ez tényleg egyedi élmény lehetett, tök jó. Egy másik üzenet, interjút készíthettem a Trónok harca egyik főszereplőjével, mert valami csoda folytán én jelentkeztem rá elsőként, teljesen szürreális élmény volt. Ezt egyébként Anett küldte nekünk, hát ez tényleg elképesztő. Lehet kár, hogy nem írtad meg, hogy melyik főszereplőjével. Ebéd Barack Obamával. Művészként a föld beutazása ingyen, tulajdonképpen pénzt keresve, ugyebár. Ennél kicsit több infót kérünk, legalább egy keresztnevet írhattál volna, ez nagyon izgalmasnak tűnik. Hát igen, ebéd Barack Obamával. Gratulálok hozzá. Időnként szoktam látni az olimpiai lángot testközelből, amikor a nyári vagy téli olimpiára viszik, ezt pedig Panni írta nekünk. Amúgy ez is jó élmény, én még nem láttam, úgyhogy szívesen megnézném, hogy futnak vele. Erre nem is olyan régen talán lett volna lehetőség, de valahogy elszalasztottam, úgyhogy hát sajnáltam is. Gyerekként utaztam anno a Malév Business Class osztályán, ez akkor hatalmas élmény volt. Volt szerencsém egy ünnepség keretében találkozni Bartolomaios pátriárkával, remélem jól mondom, személyesen, aki az ortodox keresztény egyház vezetője, vagyis ortodox egyház pápája. Gyerekként jártam az esztergomi Suzuki gyárban, gyárlátogatás keretében. Ez így három élmény amúgy együtt nagyon jól mutat. Egyiket sem mondhatom el magamról, bár én jártam esztergomba iskolába, és a Suzuki gyár mellett rendszeresen elhaladt a vonat, de azt el kell, hogy mondjam, hogy sosem jártam bent. 32 országban voltam zenélni, és ezekben az országokban nagyrészt olyan helyeken, ahova egyszerű turista sose fog bejutni, például Ausztráliában, a buszban 3 órára minden civilizációtól egy illegál psytrance party, vagy amikor Brazíliában, a Favelákban zenéltem egy szintén illegál bulin, ahol kokóval akartak fizetni, vagy amikor valahol Tennessee-ben, Észak-Karolina határán az erdőben egy kelta sárkány kultuszos arcokkal eszideztem. Van szinte bármennyi ilyen sztorim. Néhol a szavakat sem tudtam követni, de nagyon szépen köszönjük egyébként Martin üzenetét. Ezek szerint DJ voltál, ha jól értelmeztem, és mindenféle bulikon megfordultál Amerikában is, mármint úgy értem, hogy tényleg Észak- és Dél-Amerikában is, meg ki tudja, hogy 32 országot mondasz, akkor az biztos, hogy nagyon izgalmas volt. Gratulálunk hozzá, hogyha önnek is van ilyen élménye, vagy ehhez hasonló, akkor küldje el nekünk a 0630 5 92 5 92-re.
1: Következzen egy friss dal! Itt a Ceglét Rádióban!

0: tovább félned, már senki sem bán.
1: Szemlétrádió 92.5.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: hideg a Ceglédi Rádióban.
1: Folytatódik a napos száraz idő, vizsgálja a rendőrség Balási cégeit. Megbukott Romániában az Ilie Bolozsán vezette kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a rendőrség azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balási Gyula médiavállalkozó érdekeltségébe tartoznak. A NAV pénzmosás elleni irodájának jelzése alapján hűtlenkezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást a Nemzeti Nyomozóiroda. Balási Gyula nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak és rendezvényeinek lebonyolítása. Sajtóértesülések szerint több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott. Az üzletember hétfőn egy interjúban jelentette be, hogy lemond minden tulajdon részéről, és felajánlja azokat az államnak. Lemondásra szólította fel a Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumát és vezetőségét az intézmény hallgatói önkormányzata. A hőok szerint Sepsi Enikő rektor, Antal Zsolt és Pacskovszki József rektorhelyettesek alkalmatlanok az egyetem egységének kifejezésére és az intézmény 161 éves szellemi örökségének gondozására. Erős, szuverén és szolgáltató kormányzati informatika kiépítését ígéri a leendő tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint fontos az egységes informatikai sztenderek kialakítása, de nagyobb szakmai szabadságot kell hagyni az egyes ágazatok számára. A leendő tárcavezető úgy fogalmazott, a digitalizáció nem pénzszivattyú, hanem az ország felemelkedésének motorja. Megbukott Romániában az Ilie Bolozsán vezette Európa barát koalíciós kormány. A bizalmi szavazást a kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélső jobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség kezdeményezte. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Emberről emberre is terjedhetett a hantavírus, azon az óceánjárón, ahol a közelmúltban hárman is meghaltak a fertőzésben. Az Egészségügyi Világszervezet szerint továbbra is alacsony a kockázata annak, hogy ilyen módon terjedne a vírus. A hantavírust rákcsálók hordozzák, emberről emberre ritkán és lassan terjed, de a halálozási aránya 30-60% közé tehető.
0: Az időjárásról.
1: Többnyire napos idő várható, majd néhol kisebb eső, záporeső előfordulhat. Szerdán eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, hajnalban 9-15, szerdán napközben 25-29 fok valószínű.
0: Ceglédi Rádió, friss zenék és egykori kedvencek.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, még 2 blokk van hátra a mai műsorból, de még rengeteg üzenetünk, így azt kell, hogy mondjam, hogy aki esetleg nem fér bele a mai műsorban, ne aggódjon, harmadszor is fogunk majd ezzel a témával foglalkozni, ami nem más, mint hogy volt-e már kivételes élményben része. 2003-2004 volt, gimis csapattal egy európai uniós versenyen vettünk részt a Kampunában, ahol egyszer csak kapott minden csapat egy olyan feladatot, hogy hozzon egy celebet, aki ott helyben elmondja, miért fontos a csatlakozás. A mai napig nem értem, hogy hogy gondolták a szervezők, egy rakat vidéki gimis szélet szét a környéken, majd rohant át az RTL klub székházába, majd mindenki celebeket vadászott. Mi Alföldi Zolit állítottuk meg, aki mondta, hogy persze szívesen átjön velünk, de nincs sok ideje, így ha nem gond, autóval jönne, ha gondoljuk, visszavisz minket a Kampunába. Jó fej volt, mindenkinél hemzsegtek az RTL-es arcok a versenyen, nagyon szürreális volt. Egyébként ez egy tök jó feladat, nagyon talpra esett dolog szerintem. Ha már ott vagytok Pesten, találjatok egy celebet. Tök jó. Következő Robert rövid üzenete. DJ Oti koncerten tavaly fel-upgrade-elték a jegyünket a küzdőtérről a VIP-re. Óriási meglepetés volt. Hoppá, azt hiszem, hogy hasonló cipőben járunk, és lehet, hogy el fogom venni a kedvedet egy kicsit ettől az egésztől, de velünk is ugyanezt történt, és én másra gyanakszom, más van itt a háttérben szerintem, persze ez csak egy tipp. Ugyanezt történt, megvettük a DJ Oti koncertre a jegyeket, és egyszer csak láttuk azt, hogy a jegyeink megváltoznak, mármint küldenek újakat, és az már VIP jegy, méghozzá egy ilyen teraszra. Úgyhogy szerintem itt az történt valójában, egyébként nem volt rossz a teraszról sem, de én jobban örültem volna a küzdőtérnek, én mindig ott szeretek lenni a tömegben, bár amekkora tömeg volt, itt nem lehetett közlekedni. Emlékszem, hogy ezen a bulin mi elmentünk pizzáért, és 40 perc volt, elindultunk, megvettük, és mire visszaértünk, a kb. 150 méteres távot 40 perc alatt tettük meg, akkora volt a tömeg, viszont nagyon örültek a pizzának a barátaink. Nem ez a lényeg, szerintem az történhetett ezen a bulin, hogy túl sok jegyet adtak el a küzdőtérre, és a VIP-be még maradt. Tehát megtelt a lenti rész, a VIP-k meg még hát egy részük üres volt, ezért néhány kijelölt szemét, és ez végül is kellett a szerencse, ezek szerint titeket is, meg minket is, felsoroltak a VIP-be, hogy ott is feltöltsük a teret, és egy még több küzdőteres jegyet tudnak eladni, hogyha minket, a korán jegyvásárlókat fel-upgrade-elnek, ahogy te fogalmaztál, és felmehettünk így a fönti részre. Szerintem ez történt, de a mai napig nem vagyunk benne biztosak, az biztos, hogy mi is tökre örültünk neki, hogy nem a tömegből, hanem egy VIP részlegből, amire amúgy valószínűleg nem költöttünk volna, de fel-upgrade-elték a jegyünket, maradjunk most már ennél a fogalomnál. De köszönjük szépen, hogy írtál, és egyébként, hogy eszembe jutott ezt a bulit, tényleg nagyon jó volt. Hamarosan folytatjuk, még egy utolsó blokkra visszajövünk ma, kedves hallgatók, aztán mondom, senki ne aggódjon, ha esetleg nem fér bele az üzenete, akkor természetesen a következő adásban sort kerítünk erre, nem holnap, hanem egy másik alkalommal, de ezt már a Ceglét hangján nem megszokhatták.
1: Ceglét Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Elérkeztünk a műsorunk végéhez, kedves hallgatók, a mai Ceglét hangjában kivételes élményekről számoltak be a kedves hallgatóink, és hát remélem, hogy önök is elküldték, ha van ilyen élményünk, de ha nem, még mindig elküldhetik, mert lesz egy harmadik adás ebből a témából. Olyan népszerű volt szerencsére, hogy még folytatjuk, nem holnap, hanem egy másik alkalommal, de nézzük addig is, hogy kik férnek még bele a mai adásba. Egyetemistaként kiválasztottak egy külföldi ösztöndíjas újságíró kurzusra, ahol a világszinten ismert amerikai újságírók tartottak órákat, és nagyon elit hangulatú volt az egész. Amúgy elméletben megfeleltem a feltételeknek, de én voltam az egyetlen olyan résztvevő, aki csak diák volt. A többiek is fiatalok voltak, de ők nívós helyeken dolgoztak már újságíróként. Kicsit imposztornak is éreztem magam, de fantasztikus élmény volt, kirángatott a depressziómból. Ezt Martin írta nekünk, de nem ugyanaz a Martin, akivel az előbb már foglalkoztunk, teljesen véletlenül két Martin következett egymás után. Egyiptomban bárhová bemehetsz, ha adsz egy 50-est a megfelelő embernek. Két srác felmászott a piramis tetejére, pedig ha valami tilos ott, akkor ez az. A haverom is ment volna, de én azért féltem a magasságtól, így nem tettük meg, írja nekünk Milán. Aztán 2011-ben a Magyar Nagydíjon voltam Grid Girl, írja nekünk Anita. Előző nap kint voltunk a pályán, próbálni a másnapi nagy eseményre, igazából csak vonulni kellett 50 másik lányjal, szóval úgy gondoltam, az menni fog, nem nagyon kellett azt próbálgatni. Úgyhogy amikor a safety káros fickó megkérdezte, megyek-e vele egy kört, igen, mondtam, szerintem ez egy elég egyedi élmény volt, az már más kérdés, hogy az egyik lány, aki a magyar zászlót vitte volna, kiesett, és magasságban én voltam a helyére illő, végül nem 50 lány közül voltam az egyik, hanem kettő közül az egyik, aki a magyar zászlót vitte, úgyhogy nem ártott volna mégiscsak jobban figyelnem. Hát ez egyébként elképesztő élmény lehetett, már csak azért is, mert egy safety car-ba beülni és menni egy kör, de amúgy is a Magyar Nagydíjon, ugye már egy pár éve a Forma 1-ben a Grid Girl-öket kitiltották, sajnos, ők álltak ott az autó előtt, és azt mondták, hogy ez nagyon, hogy mondjam, szembe megy azokkal az elvekkel, amit követni kell Amerikában, Európában és mindenhol, úgyhogy ezek a hölgyek már nincsenek ott. Jöjjön a mai utolsó üzenetünk. Egy időben statiszta voltam filmekben. Egy kultikus színésszel voltam egy filmben, és az egyik jelenetben premier plánban látszódom az egyik főszereplő mögött néhány másodperce. Na és az az érzés egyszerűen felejthetetlen, amikor a barátaiddal elmész az első filmedre, és ott látod magad a vásznon, miközben a barátaid újonganak, tapsolnak, és senki sem érti körülöttetek, hogy mi van. Na, az egy core memory, a 10 másodperc hírnév ott megvolt, köszönöm szépen, írta nekünk Gemese, és ezzel zárjuk a mai Ceglét hangját, kedves hallgatók, fontos információ, hogy aki nem fért bele, ne aggódjon, nem holnap, de egy másik alkalommal folytatjuk még ezt a témát, holnap pedig egy teljesen új témával jelentkezik a Ceglét hangja, ami persze lehet, hogy nem új téma lesz, de egy másik téma lesz, ez minden esetre biztos. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, köszönöm a remek üzeneteket, és ha lehet, maradjanak továbbra is a Cegléd Rádióval. Vörös Nándi búcsúzik, mindenkinek további jó rádiózást, viszont hallásra!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: hajnalival átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sőt, mi több, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A mikrofonnál most már Süveges András, így lesz ez kisebb-nagyobb megszakításokkal, egészen este 6 óráig, remélem velem tartanak. A jó reggelt szeglét hamarosan indul, már is mutatom, hogy mivel. Hírek után azonnal Ed Sheeran énekel majd nekünk, tartsanak vele még egyszer. Mindenkinek jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: Hírek a Cegléd Rádióban.
3: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Ma a történelemírásbelivel folytatódik az érettségi. Egyre súlyosabb az asszályhelyzet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A történelemírásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak. Délelőtt 9 órától középszinten csaknem 71,5 ezeren, emelt szinten több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap angolból, pénteken pedig németből vizsgáznak a diákok, ezután a választott, illetve a szakmai tárgyak következnek. A szóbelik júniusban kezdődnek. Kiszámíthatóságot és felelős átadás-átvételt ígért a leendő egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt úgy fogalmazott, a betegellátás folyamatossága, az intézmények stabilitása és a dolgozók biztonsága elsődleges szempont marad. Hozzátette, a leendő kabinet célja egy működőképesebb, átláthatóbb és emberségesebb egészségügyi rendszer megteremtése. Lemondott Magyarország belgiumi és luxemburgi nagykövete. Kovács Tamás Iván csaknem 8 évig volt a két ország magyarországi diplomáciájának helyi vezetője. Döntését a megújulás, illetve az új szemlélet megteremtésének fontosságával indokolta. Megbízatása jövőre járt volna le, hivatali feladatait július 31-ig látja el. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a hormuzi szorosban rekedt hajók megsegítésére indított műveletet, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump döntését a közvetítő Pakisztán és egyéb országok erre irányuló kérésével, valamint azzal indokolta, hogy állítása szerint jelentős előrelépést ért el a teheráni vezetés képviselőivel folytatott megbeszélésen. A közlekedési útvonal blokkádja azonban továbbra is fennmarad. A szárazság miatt egyre súlyosabb az asszályhelyzet. Van olyan pont az országban, ahol március második felében volt utoljára csapadék. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy télen nem töltődtek vissza a talajvízkészletek. A hazai folyók vízszintje a valaha mért legalacsonyabb. A tavaszi vetési munkák néhány napon belül befejeződnek. A következő hetekben többszöri lassú, áztató esőre lenne szükség, ami az őszi kalászosok terméshozamán is segíthetne.
2: Az időjárásról.
3: Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd délutántól ismét megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29, késő este 9-15 fok várható. Hasonlóan kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Velünk a napon. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között. A mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Remélem velem tartanak, nem mellesleg. Május 6-a szerda van, ezzel a nappal is foglalkozok majd egy picit később, meg természetesen, ahogy mindig, jönnek a megszokott reggeli rovatok, fontos, hasznos infók, programajánló, lapszemle, elárulom azt is, hogy mit üzennek a csillagok, 9 óra után pedig szól majd egy beszélgetés, hogy mi a téma, ez majd akkor kiderül. Most Ray Dalton felvételével folytatom, ez itt már is az All We Got, tartsanak velem!
0: Jó reggelt! Jó reggelt!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár. A Szent Imre utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
0: Jó reggelt! Jó reggelt, Ceglé!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáverhúzással két szűkített sávon halad. Az M4-es autóúton a Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. A 4-es főúton Vecsésbel területén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszűkület van érvényben. Az 5-ös főúton Dabason a 43-as és a 45-ös kilométer között felmarják az aszfalt burkolatot. Félpályás lezárásra készüljenek. Kecskemét közelében az M44-es autócsomópontjánál útépítők dolgoznak a 74-es kilométernél, útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Kecskemét, Kossuth lakótelep városrészén kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jól tudják, a kamionstopp május 9-én szombaton 22 órától május 10-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mindjárt folytatjuk dalokkal a Ceglédi kedvenceivel, előtt azonban már is mondom, milyen időre számíthatunk hazánk területén a következő napokban. Csütörtökön holnap többször lesz fölöttünk erősen felhős az ég, és több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra, reggel keleten esőre is. Továbbra is nagy területen lesz élénk, erős a déli délnyugati szél, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések is lehetnek. Ennyi lesz a hajnal, mindössze 11 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. A maximumok 20 és 26 fok között várható. Péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszít erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7-13, délután 20-26 fokot mérhetünk. Szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják, az ország nagy részén nem várható csapadék, de helyenként kialakulhat egy-egy zápor, zivatar, keleten, északkeleten élénklökések kísérhetik az északi szelet. Kellemesen meleg időre van kilátás, 22 és 27 fok közötti maximumokkal.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban azonnal jönnek a legfrissebb információk a Jó reggel Ceglédben, aztán folytatom majd a ceglédiek kedvenc dalaival. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Ma a történelemírásbelivel folytatódik az érettségi. Egyre súlyosabb az aszályhelyzet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A történelemírásbeli.

0: ígért a leendő egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt úgy fogalmazott, a betegellátás folyamatossága, az intézmények stabilitása és a dolgozók biztonsága elsődleges szempont marad. Hozzátette, a leendő kabinet célja egy működőképesebb, átláthatóbb és emberségesebb egészségügyi rendszer megteremtése. Lemondott Magyarország belgiumi és luxemburgi nagykövete. Kovács Tamás Iván csaknem 8 évig volt a két ország magyarországi diplomáciájának helyi vezetője. Döntését a megújulás, illetve az új szemlélet megteremtésének fontosságával indokolta. Megbízatása jövőre járt volna le, hivatali feladatait július 31-ig látja el. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a hormuzi szorosban rekedt hajók megsegítésére indított műveletet, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump döntését a közvetítő Pakisztán és egyéb országok erre irányuló kérésével, valamint azzal indokolta, hogy állítása szerint jelentős előrelépést ért el a teheráni vezetés képviselőivel folytatott megbeszélésen. A közlekedési útvonal blokkádja azonban továbbra is fennmarad. A szárazság miatt egyre súlyosabb az aszályhelyzet. Van olyan pont az országban, ahol március második felében volt utoljára csapadék. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy télen nem töltődtek vissza a talajvízkészletek. A hazai folyók vízszintje a valaha mért legalacsonyabb. A tavaszi vetési munkák néhány napon belül befejeződnek. A következő hetekben többszöri lassú, áztató esőre lenne szükség, ami az őszi kalászosok terméshozamán is segíthetne.
1: Az időjárásról.
0: Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd délutántól ismét megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29, késő este 9-15 fok várható. Hasonlóan kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Este 6 óráig Süveges András. Ja, ezt már mondtam. Menő sokkal fontosabb, igen, hogy folytatjuk dalokkal a Ceglédiek kedvenceivel, nem sokára pedig nem kevés programot ajánlok a tisztelt publikum figyelmébe, ezért is füleljenek rám.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Május 8-án pénteken 18 órakor kezdődik a Ceglédi Evangélikus templomban Teofil Henke német orgona művész hangversenye. Mindenkit szeretettel várnak, tehát még egyszer május 8-án lesz ez a bizonyos hangverseny, este 6 órakor kezdődik, a helyszín pedig az Evangélikus templom. Ceglédi város önkormányzata és a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület szeretettel meghívja önöket május 8-án pénteken 16 órakor a Városalapítók napi ünnepségre. Az ünnepi műsor helyszíne az Eötvöstéri Városalapítók szobra. Köszöntőt mond dr. Csáki András polgármester. Egy apáca, egy paraszlány, egy polgár címmel a református általános iskola és óvoda tanulóinak ünnepi műsorát láthatják, hallatják. Ezután a legszebben felújított épületek elismerések és díszoklevelek átadása következik. A díjakat átadja Patakiné Mészáros Zsuzsanna, a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke. A Városalapító szobrának koszorúzása ezután következik. Az ünnepség után pedig emléktábla koszorúzás lesz, a helyszín ez esetben a Városháza udvarán található Panteon. Mindenkit szeretettel várnak. Adassék nekik gyönyörűség címmel verses összeállítás lesz anyák napja alkalmából a CVK Irodalom Barátok körének előadásában. Május 8-án pénteken 17 órakor kezdődik a program, mindez a Ceglédi Városi Könyvtárban lesz. Ez a rendezvény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény természetesen nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Folytatódik a Hableányok és Habúrfik Sellők vagy Szirének című hatrészes művészettörténeti előadás sorozat. Az ötödik rész következik. A téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják. Közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár. Ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtó széli futókörön. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevára Gyermek Könyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár Gyermek Könyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, mutatom, mivel indul a következő 60 perc. Reklámok után a híreket követően azonnal Olivia Dean énekel nekünk, tőle szól majd a Man I Need című közös ismerős. Maradjanak velem!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Jól, csak a szívével lát az ember.
5: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
6: Mit tudsz te az irodalomról?
5: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Szép, nem látom. Akkor Irány Albert írsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
5: Na ne!
7: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
8: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
9: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, Semcut minősítéssel.
7: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
1: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Ma a történelemírásbelivel folytatódik az érettségi. Kiszámíthatóságot ígért a leendő egészségügyi miniszter. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A történelemírásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak. Délelőtt 9 órától középszinten csaknem 71,5 ezeren, emelt szinten több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap angolból, pénteken pedig németből vizsgáznak a diákok. Ezután a választott, illetve szakmai tárgyak következnek. A szóbelik júniusban kezdődnek. Kiszámíthatóságot és felelős átadás áttételt ígért a leendő egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott, a betegellátás folyamatossága, az intézmények stabilitása és a dolgozók biztonsága elsődleges szempont marad. Hozzátette, a leendő kabinet célja egy működőképesebb, átláthatóbb és emberségesebb egészségügyi rendszer megteremtése. A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a Nemzeti Nyomozóiroda azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balázsi Gyula média vállalkozó érdekeltségébe tartoznak. Az üzletember nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak lebonyolítása, több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott, többnyire túlárazott szerződésekkel. Lemondott Magyarország belgiumi és luxemburgi nagykövete. Kovács Tamás Iván csaknem 8 évig volt a két ország magyarországi diplomáciájának helyi vezetője. Döntését a megújulás, illetve az új szemlélet megteremtésének fontosságával indokolta. Megbízatása a jövőre járt volna le. Hivatali feladatait július 31-ig látja el. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a hormuzi szorosban rekedt hajók megsegítésére indított műveletet, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump döntését a közvetítő Pakisztán és egyéb országok erre irányuló kérésével, valamint azzal indokolta, hogy állítása szerint jelentős előrelépést ért el a teheráni vezetés képviselőivel folytatott megbeszélésen. A közlekedési útvonal blokkádja azonban továbbra is fennmarad. Példátlan mértékű fagykár érte a hazai szőlőültetvényeket az elmúlt napokban. Több helyen teljesen elfagyott a termés, a veszteséget még összesítik. A legnagyobb kár a kunsági, a hajósbajai, valamint a csongrádi borvidéken keletkezett.
3: Az időjárásról.
10: Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd délutántól ismét megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29, késő este 9-15 fok várható.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Velünk a napon. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között. A mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval, kakaóval, tejjel, teával áthidatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű. Jó reggelt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást. A jó reggelt, Ceglédet, a reggeli műszakot azonnal folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Hamarosan pedig a lapszemlével, tartsanak velem.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a Lapszemlével itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a borsonline.hu felülettel. Korda György és Balázs Klári neve már egybefort, akár csak a művészpár élete. A legendás éneke szerint a titkuk abban rejlik, hogy mindig ott voltak a másik számára, soha nem engedték el egymás kezét. Korda György három dologért rajong. Kedvesért, a zenéért és magáért, az életért. Az elmúlás gondolata azonban már elkezdte foglalkoztatni. A sztárpár neve már, ahogy mondtam, teljesen egybefort. Korda György és Balázs Klári azon kevesek közé tartoznak, akik még életükben szobrot kaptak. A művésznővel pár hónappal ezelőtt készített interjút az egyik magazin, most pedig férjét, Korda Györgyöt faggatták gyermekkoráról, életéről, terveiről és az örök szerelem titkáról. Amikor utoljára beszéltünk, nagyon aggódtál Klárika miatt, aki éppen kórházban volt. Hogyan élted meg a nélküle töltött napokat, kérdezte a Bors újságírója. Egy hosszú házasságnak nagyon sok előnye van, de ugyanígy megvan a maga hátránya is. Bár nem ez a legjobb szó arra, amit ki szeretnék fejezni. Egy idő után már az ember a másik baját a saját magáénak érzi, főleg akkor, ha az egészségéről van szó. 2012 és 14 között háromszor voltam olyan egészségügyi helyzetben, ami nagyon megviselt. Klári éjjel-nappal ott volt az ágyam mellett, együtt erősek vagyunk. Néhány hete emléktáblát avattak a tiszteletetekre a Liszt Ferenc repülőtéren, aki ott volt, láthatta, hogy nagyon boldog vagy és nagyon meghatódtál, mondja az újságíró erre a reakció. Most is arra kérlek, hogy csípje meg, mert nehéz elhinni, hogy mindez velem történik. Horváth Attila írta a Balázs Fecónak a következőt. Ki mondja meg, dalaimból mennyi marad? Ez nem csak a dalokról, hanem magáról, az emberről is szól. Idősebb koromban lett csak kérdés számomra, hogy vajon mi marad majd utánam. Bélyegen már ott vagyunk, akár csak a kártyák tetején, és most már szobrunk is van, ráadásul a Liszt Ferenc repülőtéren. Nem azt mondom, hogy ezzel befejezetnek érzem a pályafutásomat, de így már kerek az életem. Miért foglalkoztat ennyire, hogy mi marad utánad? Kinek akarsz még bizonyítani? Kérdezte a Bors újságírója, mert azt mondta az énekes, nem tudom, nem akarok közhelyeket idézve válaszolni, talán inkább kifejtem azt, amit az előbb már elkezdtem. A legközelebb egy reinkarnáció útján visszakerülnék a földre, és láthatnám az emberek arcát, miközben nézik a szobrot, borzasztó elképzelni, hogy voltunk, és sosem leszünk többet. Korda György gyerekéről keveset beszél, aminek oka, hogy nem igazán tartják a kapcsolatot. Ő maga is elismeri, ez beárnyékolja az életét, de nem tudna válaszolni arra, hogy hol és mit rontott el. Többet jelent ez számodra, mintha egy gyermek által maradna utánad valami? Kérdezte az újságíró. Ezt a kérdést még soha nem tették fel nekem, mondta Korda György. Van egy gyermekem, aki már 25 éve kint él Kanadában, de az az igazság, hogy ez nekem nem egy sikertörténet. Tudom, mit jelent egy családban apával, anyával, nagynénikkel együtt élni. Ha én a drága jó édesapámat én napig nem láttam, már idegben is voltam. És itt közel nem ez van. Nem érzem ugyanazt, amit valószínűleg az én édesapám és édesanyám is érezhetett szülőként. Miután drága anyám itt hagyott, beszéltem az orvossal, aki elmondta, hogy az utolsó pillanatában még két szót mondott. Gyurikám, Gyurikám. De nem tudok erről többet beszélni. Azt sem tudom, hol csúszott el ez az egész. Nem tudom, hogy minek van nagyobb jelentősége. Itt maradni a szülők után, és továbbvinni a nevüket, az emléküket, vagy továbbvinni annak az emlékét, amit alkottam. Ki tudja ezt? Azt tudom, hogy annál csodálatosabbat még nem nagyon éreztem, mint amikor arról a szoborról lehúzták a leplet. Hogy mit mondott még Korda György, ez is kiderül a borsonline.hu felületről.
0: Jó reggelt, Cegléd!
2: You must understand, the touch of your hand makes my pulse react.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Több zöld, kevesebb gond. A Diego áprilisi ajánlata. Sevilla műfű, most csak 2999 forint per négyzetméter áron. Készülj a tavaszra, válogass kültéri termékeink közül, és frissítsd fel kertedet, teraszodat vagy erkélyedet. Diego. Otthon generációkon keresztül.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Négyféle leves, ötféle főétel és kétféle desszert közül választhat. 9 és 13 óra között ki is szállítjuk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Rokkó étterem. Cegléd Árpád utca 31. Gumicsere. Defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben. Ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül. Cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom. 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
3: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre, válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak, a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barf szaküzlet, mert az egészség kedvencet tányérjánál kezdődik.
0: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
4: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a nemzetisport.hu oldallal. Az Arzenál az első döntős, de ki lesz az ellenfele? Labdarúgásról van szó, természetesen a Bajnokok Ligájáról. Amint azt sejteni lehetett, inkább birkózás volt az Arzenál Atletico párharc visszavágóján, mint futball. Ugyanakkor hasonló még véletlenül sem fenyeget a mai Bayern PSG-n. A müncheni legendák természetesen Bayern, a párizsiak PSG továbbjutást várnak. Semleges néző meg abban bízik, hogy a második meccs is hasonlít majd az elsőre. BL bearangozó és tudósítás két oldalon az újságformátumban, meg persze a nemzetisport.hu oldalon. A tavalyi hányattatások után olasz bajnok az Inter. Somogyi Zsolt írása a Paris Saint-Germain ellen 5-0-ra elvesztett BL döntőtől odáig követi végig az immár Christian Kivu által irányított kék-feketék útját, hogy most megnyerték a szériát. Címlapsztori két oldalon az újságban, és a portál is foglalkozik ezzel a sztorival. Zsúfolt lelátók előtt dől el, kinyeri meg az idei Magyar Kupát. A szombaton a Puskás Arénában esedékes döntő előtt Nuno Campos, a Zalaegerszeg edzője adott interjút, nagy interjút a Nemzeti Sportnak, de az esemény sajtótájékoztatóján Robi Kín, Dibusz Dénes és Szendei Norbert is elmondta megérzéseit a labdarúgó mérkőzéssel kapcsolatban. Bockó Gábor is tudja, hogy van még tennivaló a válogatott vívóink élén. A vívók szövetségi kapitánya tisztában van vele, hogy a Los Angeles-i kvalifikációs időszak még odébb van, de csapataink közül többen is dadognak, mások viszont felzárkoztak a világ elithez. Kovács Erika interjúja a sportoldalon olvasható, és még a BL Final Four-ért játszik Berlinben a Veszprém. Söpréssel női kosárlabda bajnok a Pécs. Újoncot avathat a júniusi barátságos meccseken Marco Rossi. Lehet, hogy mégis tovább jut a világkupa selejtezőből a női póló válogatott. Ezekkel a témákkal is foglalkozik tehát a nemzeti sport.hu oldal és az újságformátum is.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Eczek utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: kívánokkal, kedves hallgatók, a jó reggel Ceglédet. Előtt azonban reklámok után már is jönnek a legfrissebb információk, maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
6: Május 12-én jön Kökény Attila és Rakoncai Viktor élő nagyzenekaros koncertje a ceglédi Kossuth Művelődési Központban. Slágerek, amiket mindannyian ismerünk és szeretünk. Jegyek online gog.jegy.hu.
7: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Ma a történelemírásbelivel folytatódik az érettségi. Kiszámíthatóságot ígért a leendő egészségügyi miniszter. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A történelemírásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak. Délelőtt 9 órától középszinten csaknem 71,5 ezeren, emelt szinten több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap angolból, pénteken pedig németből vizsgáznak a diákok. Ezután a választott, illetve szakmai tárgyak következnek. A szóbelik júniusban kezdődnek. Kiszámíthatóságot és felelős átadás átvételt ígért a leendő egészségügyi miniszter. Hegedű

0: Ez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak lebonyolítása. Több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott, többnyire túlárazott szerződésekkel. Lemondott Magyarország belgiumi és luxemburgi nagykövete. Kovács Tamás Iván csaknem 8 évig volt a két ország magyarországi diplomáciájának helyi vezetője. Döntését a megújulás, illetve az új szemlélet megteremtésének fontosságával indokolta. Megbízatása jövőre járt volna le. Hivatali feladatait július 31-ig látja el. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a hormuzi szorosban rekedt hajók megsegítésére indított műveletet, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump döntését a közvetítő Pakisztán és egyéb országok erre irányuló kérésével, valamint azzal indokolta, hogy állítása szerint jelentős előrelépést ért el a teheráni vezetés képviselőivel folytatott megbeszélésen. A közlekedési útvonal blokkádja azonban továbbra is fennmarad. Példátlan mértékű fagykár érte a hazai szőlőültetvényeket az elmúlt napokban. Több helyen teljesen elfagyott a termés, a veszteséget még összesítik. A legnagyobb kár a kunsági, a hajósbajai, valamint a csongrádi borvidéken keletkezett.
1: Az időjárásról.
0: Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd délutántól ismét megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29, késő este 9-15 fok várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Én Süveges András vagyok, a műsorvezető. Hamarosan folytatjuk dalokkal, meg persze a programajánlóval, sőt, mi több, azt is elárulom, milyen időre számíthatunk a következő napokban hazánk területén. Maradjanak velünk!
1: Szeglét!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Május 8-án pénteken 18 órakor kezdődik a Ceglédi Evangélikus templomban Teofil Henke német orgona művész hangversenye. Mindenkit szeretettel várnak, tehát még egyszer május 8-án lesz ez a bizonyos hangverseny. Este 6 órakor kezdődik, a helyszín pedig az Evangélikus templom. Cegléd város önkormányzata és a Ceglédi Városvédői Szépítő Egyesület szeretettel meghívja önöket május 8-án pénteken 16 órakor a Városalapítók napi ünnepségre. Az ünnepi műsor helyszíne az Eötvöstéri Városalapítók szobra. Köszöntőt mondok, dr. Csáki András polgármester. Egy apáca, egy paraszlány, egy polgár címmel a református általános iskola és óvoda tanulóinak ünnepi műsorát láthatják, hallatják. Ezután a legszebben felújított épületek elismerések és díszoklevelek átadása következik. A díjakat átadja Patakiné Mészáros Zsuzsanna, a Ceglédi Városvédői Szépítő Egyesület elnöke. A Városalapító szobrának koszorúzása ezután következik. Az ünnepség után pedig emléktábla koszorúzás lesz, a helyszín ez esetben a Városháza udvarán található Panteon. Mindenkit szeretettel várnak. Adassék nekik gyönyörűség címmel verses összeállítás lesz anyák napja alkalmából a CVK irodalombarátok körének előadásában. Május 8-án pénteken 17 órakor kezdődik a program, mindez a Ceglédi Városi Könyvtárban lesz. Ez a rendezvény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény természetesen nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Folytatódik a Hableányok és Habúrfik, Sellők vagy Szirének című 6 részes művészet történeti előadás sorozat. Az 5. rész következik. A téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják. Közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár. Ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvencek. Változatos

0: 92-tön a Ceglid Rádióban, mindjárt folytatjuk dalokkal a Ceglidiek kedvenceivel, előtt azonban már is mondom, milyen időre számíthatunk hazánk területén a következő napokban. Csütörtökön holnap többször lesz fölöttünk erősen felhős az ég, és több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra, reggel keleten esőre is. Továbbra is nagy területen lesz élénk, erős a déli délnyugati szél, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések is lehetnek. Ennyi lesz a hajnal, mindössze 11 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. A maximumok 20 és 26 fok között várható. Péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszélyt erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7-13, délután 20-26 fokot mérhetünk. Szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Az ország nagy részén nem várható csapadék, de helyenként kialakulhat egy-egy zápor, zivatar, keleten, északkeleten élénk lökések kísérhetik az északi a szelet. Kellemesen meleg időre van kilátás, 22 és 27 fok közötti maximumokkal.
1: Jó reggelt, Ceglid!

0: Kedves hallgatók, már is mutatom, mivel indul a mai Jó reggelt Szeglét harmadik felvonása. A hírek után azonnal Becky G érkezik hozzánk egy 2014-es közös ismerőssel. Önök pedig továbbra is tartsanak velünk.
1: A Jó reggelt Szeglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut Ultra Premium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áru választékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Vizsgálja a rendőrség Balási cégeit. Fagykár érte a hazai szőlőültetvényeket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a Nemzeti Nyomozóiroda azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balási Gyula média vállalkozó érdekeltségébe tartoznak. Az üzletember nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak lebonyolítása. Több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott, többnyire túlárazott szerződésekkel. Lemondásra szólította fel a Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumát és vezetőségét az intézmény hallgatói önkormányzata. A testület emellett nyílt levélben fogalmazta meg elvárásaikat. Ezek közt szerepel a hallgatói részvétel erősítése a döntéshozatalban, az egyetem működésének átláthatóbbá tétele, valamint az autonómia helyreállítása. Orosz embercsempész hálózatok, valamint dróngyártáshoz kötődő távol-keleti cégek ellen jelentett be szankciókat a brit külügyminisztérium. A tárca értesülései szerint a büntetőintézkedésekkel sújtott emberkereskedők hamis ígéretekkel toboroznak, többnyire afrikai menekülteket Oroszországba, akiket azután a hatóságok az ukrán frontra visznek. Ellenzékbe vonul az eddig kormányzó Nemzeti Liberális Párt Romániában. A döntést azután jelentették be, hogy a bukaresti parlament megvonta a bizalmat az Ilie Bolozsán pártelnök vezette Európa Barát koalíciós kormánytól. Az előterjesztést a koalícióból kilépett Szociáldemokrata Párt és a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség nyújtotta be. A történelemírásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak. Délelőtt 9 órától középszinten csak nem 71,5 ezren, emelt szinten több mint 8 ezren adnak számot tudásukról. Példátlan mértékű fagykár érte a hazai szőlőültetvényeket az elmúlt napokban. Több helyen teljesen elfagyott a termés, a veszteséget még összesítik. A legnagyobb kár a kunsági, a hajósbajai, valamint a csongrádi borvidéken keletkezett. Kezdődik a kültéri szezon a Magyar Zeneházában. A szombaton nyíló szabadtéri színpadon világzenei formációk, táncház, gyerekprogramok, zenés filmvetítések, filmes koncertek és street dance várja az érdeklődőket.
3: Az időjárásról.
7: Napközben sok napsütés valószínű, majd délutántól ismét megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29, késő este 9-15 fok várható. Hasonlóan kellemes, kora nyári idő lesz a következő napokban is.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő kecskeméti észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A kecskeméti észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-os és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáverhúzása két szűkített sávon halad. Az M4-es autóúton a Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. A 4-es úton Vecsésbel területén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszűkület van érvényben. Az 5-ös főúton Dabason a 43-as és a 45-ös kilométer között felmarják az aszfaltburkolatot, félpályás lezárásra készüljenek. Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál útépítők dolgoznak a 74-es kilométernél, útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Kecskemét, Kossuth lakótelep városrészén kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeti építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jól tudják, a kamionstopp május 9-én szombaton 22 órától, május 10-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átítatott energiától tuzadó, friss, vidám, habkönnyű, jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Folytatjuk a jó reggelt Ceglédet azonnal a kiváló slágerekkel, nem sokára pedig visszatérek, és elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok, ezért is maradjanak velem.
0: Jó reggelt!

0: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. A mai nap vezér gondolata, mondata, mottoja az, hogy amikor előre látod, amit más nem, hogy miért ez. Ez nem sokára kiderül. Kos, ma rádöbbenhetsz arra, hogy egy fontos dologban eddig rossz álláspontot alakítottál ki, mivel egy fontos momentum rejtve maradt előtted. Most azonban, hogy minden információ a rendelkezésedre áll, akár nyugodtan változtathatsz is a véleményeden. Légy objektív és rugalmas. Bika, ma megláthatsz egy fontos részletet valamiben, amely eddig rejtve maradt a szemed elől, vagy elkerülte a figyelmedet. Könnyen lehet az is, hogy ez viszont a fejedben néhány dolgot végül megváltoztat. Ne félj alakítani az álláspontodat, ha a külső körülmények felülírják az előzőt. Változik a világ, nyugodtan változ vele te is. Ikrek, ma nagy lehet benned a kísértés, hogy egy régóta húzódó ügyet végre rendbe tegyél, akár még úgy is, hogy ez radikális eszközöket veszel igénybe. Ez egyáltalán nem baj, de légy azért óvatos, nehogy a nagy lendületben esetleg a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntsd. Rák, ma lehetséges, hogy nem találod a megoldást egy problémára, amely lehet a munkáddal, de akár a magánéleteddel is kapcsolatos. Ez most úgy kutyafutában biztosan nem is fog sikerülni, ide egy kicsit komolyabb rákészülésre lehet szükség. Igyekezz hát majd kis időt szállni arra, hogy lelassulj, gondolkodj, meditálj, ott lesz a fejedben, amit keresel. Oroszlán, új utakat, új megoldásokat keresel, és ma lehet az a nap, amikor egy lehetséges verzió megfogalmazódik benned. Ahhoz pedig, hogy ez valóban megtörténjen, hagynod kell, hogy az agyad dolgozzon zavartalanul nyugodt körülmények között. Ágyazz hát meg a gondolatoknak azzal, hogy napközben egy kis időre leállsz meditálni. Szűz! Egyszerre senki sem lehet szupersztár az élet minden területén, ezt te se várd el önmagadtól, de a környezetettől sem. Igyekezz a legjobbat adni önmagadból, de fogadd el azt is, hogy időnként bizony be kell áldozni bizonyos dolgokat egy másik érdekében. Ma egy ilyen döntés vár rád, melyet muszáj lesz meghoznod, ha tetszik, ha nem. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
1: Reklámot hallottak.
3: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg! Vannak a tervek és van a gyakorlat, és az életben bizony előfordul, hogy a valóság másképpen alakul, mint azt előre elterveztük. Ma pont ez vár rád, amikor szembesülőd kell azzal, hogy nem egészen úgy alakulnak a dolgok, ahogyan te azt végig gondoltad, mint amikor a katalógusból választott póló kicsomagoláskor valahogy egészen másképpen fest. Skorpió, ma valaki megpróbálod befolyásolni téged, vagy rávenne egy vásárlásra, esetleg valaminek a megrendelésére. Légy óvatos, és ne feledd, hogy azt, hogy neked mire és milyen módon van szükséged, csak is egyedül te tudod. Ügyelj most különösen arra is, hogy kinek és milyen módon adsz meg adatokat önmagadról. Nyilas. Ma előfordulhat, hogy önmagadról vagy a szűkebb környezetedről tudsz meg egy váratlan információt, amely talán megváltoztathatja azt is, miként tekintesz önmagadra, a saját helyedre ezen a világon. Ha úgy érzed, hogy mindez egyszerre sok, vagy nehezen tudnád feldolgozni egyedül, beszéld meg valakivel, akinek a véleménye mérvadó lehet számodra. Bak. Igyekezz majd kicsit megengedőbb lenni az emberekkel, és csökkentsd az elvárásaidat. Azt azért már megszokhatta a környezetet, hogy számodra csak is a tökéletes az elfogadható, de talán ma egy kicsit túlságosan is szigorúan kezeled a dolgokat. Nézd el az emberek hibáit, hiszen nem lett mindenki tökéletes, néha talán még te sem vagy az. Vízöntő. Ma kitűnő szervező és rendszerező képességekkel áldanak meg a csillagok, így rendet tennél akár magad körül vagy máshol, akkor ennél kiválóbb időpontot keresve sem nagyon találhatnál. A nap végére pedig egy meglepetés is érhet. Váratlanul ugyanis megkerülhet valami, amit már régóta elveszettnek hittél. És végül halak. Ma lesz az a nap, amikor lehetőséged és képességed lesz arra, hogy egy kicsit előre gondolkodj, tervez és olyan dolgokba kezdj, melyeknek a hatása később jelentkezik. Kedvező ez a nap arra is, hogy valakivel, akivel hosszú távon tervezel kapcsolatokat kialakítani vagy kapcsolatot, egy kicsit szorosabbra fűzd a köteléket. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: FM 92 Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Eczek utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: kedves hallgatók, a jó reggelt Ceglétet, azonnal folytatjuk a legfrissebb információkkal, utána visszatérek a dalokkal, hallgassanak rám.
1: Ceglét Rádió. Hírek a Ceglét Rádióban.
2: Változóan felhős napos időre számíthatunk, vizsgálja a rendőrség Balási cégeit, fagykár érte a hazai szőlőültetvényeket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a Nemzeti Nyomozóiroda azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balási Gyula média vállalkozó érdekeltségébe tartoznak. Az üzletember nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak lebonyolítása. Több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott, többnyire túlárazott szerződésekkel. Lemondásra szólította fel a Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumát és vezetőségét az intézmény hallgatói önkormányzata.

0: Hamis ígéretekkel toboroznak, többnyire afrikai menekülteket Oroszországba, akiket azután a hatóságok az ukrán frontra visznek. Ellenzékbe vonul az eddig kormányzó Nemzeti Liberális Párt Romániában. A döntést azután jelentették be, hogy a bukaresti parlament megvonta a bizalmat az Ilie Bolozsán pártelnök vezette Európa-barát koalíciós kormánytól. Az előterjesztést a koalícióból kilépett Szociáldemokrata párt és a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség nyújtotta be. A történelemírásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak. Délelőtt 9 órától középszinten csaknem 71,5 ezeren, emelt szinten több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. Példátlan mértékű fagykár érte a hazai szőlőültetvényeket az elmúlt napokban. Több helyen teljesen elfagyott a termés, a veszteséget még összesítik. A legnagyobb kár a kunsági, a hajósbajai, valamint a csongrádi borvidéken keletkezett. Kezdődik a kültéri szezon a Magyar Zeneházában. A szombaton nyíló szabadtéri színpadon világzenei formációk, táncház, gyerekprogramok, zenés filmvetítések, filmes koncertek és street dance várja az érdeklődőket.
1: Az időjárásról.
0: Napközben sok napsütés valószínű, majd délutántól ismét megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29, késő este 9-15 fok várható. Hasonlóan kellemes, kora nyári idő lesz a következő napokban is.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk reklámok után a dalokkal, a mikrofonnál Süveges András, nem sokára pedig én is visszatérek, és programokat ajánlok, ezért is füleljenek rá.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj! Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinnyica utca 8, ezt megjegyeztem.
3: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
6: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
7: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
2: Reklámot hallottak! Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Május 8-án pénteken 18 órakor kezdődik a Ceglédi Evangélikus templomban Teofil Henke német orgona művész hangversenye. Mindenkit szeretettel várnak, tehát még egyszer május 8-án lesz ez a bizonyos hangverseny, este 6 órakor kezdődik, a helyszín pedig az Evangélikus templom. Cegléd város önkormányzata és a Ceglédi Városvédői Szépítő Egyesület szeretettel meghívja önöket május 8-án pénteken 16 órakor a Városalapítók napi ünnepségre. Az ünnepi műsor helyszíne az Eötvöstéri Városalapítók szobra. Köszöntőt mondok, Torcsáki András polgármester. Egy apáca, egy paraszlány, egy polgár címmel a református általános iskola és óvoda tanulóinak ünnepi műsorát láthatják, hallatják. Ezután a legszebben felújított épületek elismerések és díszoklevelek átadása következik. A díjakat átadja Patakiné Mészáros Zsuzsanna, a Cejlédi Városvédés Szépítő Egyesület elnöke. A Városalapító szobrának koszorúzása ezután következik, az ünnepség után pedig emléktábla koszorúzás lesz, a helyszín ez esetben a Városháza udvarán található Panteon. Mindenkit szeretettel várnak. Adassék nekik gyönyörűség címmel verses összeállítás lesz anyák napja alkalmából a CVK irodalombarátok körének előadásában. Május 8-án pénteken 17 órakor kezdődik a program, mindez a Ceglédi Városi Könyvtárban lesz. Ez a rendezvény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény természetesen nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Folytatódik a Hableányok és Habúrfik, Sellők vagy Szirének című hatrészes művészettörténeti előadás sorozat. Az ötödik rész következik, a téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják. Közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Cegléd Városi Könyvtár, ez a rendezvény könyvtári tagsághoz is regisztrációhoz kötött ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@cegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Cegléd Rádió FM 92.0.

0: Azonnal mutatom, kedves hallgatók, hogy melyik slágerrel startol a mai reggeli műszak utolsó felvonása. A hírek után azonnal lesz a közös ismerős játszom. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Jól, csak a szívével lát az ember.
5: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
6: Mit tudsz te az irodalomról?
5: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vénica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
5: Na ne!
7: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
1: Prémium üzemanyag alapáron. Europetrol. Cegléd külső kátai út. Ipari park.
7: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Ceglét Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
5: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
5: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
5: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyonértékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
5: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
5: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
7: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 95 94.
1: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Egyre súlyosabb az aszályhelyzet. Nőtt az érdeklődés a nyári diák munkára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány hivatalba lépéséig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közölte, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat. Gulyás Gergely leköszönő miniszter szerint a kabinet kizárólag a költségvetésben szereplő döntések kifizetését teszi lehetővé. A Fidesz földrengésszerű vereséget szenvedett április 12-én, írta Orbán Viktor abban az üzenetben, amelyet a digitális polgári körök tagjaihoz e-mailben is eljuttatott. A leköszönő miniszterelnök a következő évek legfontosabb feladatának a kormányzásukhoz köthető vívmányok megvédését nevezte, hozzátéve, hogy ehhez megújulás szükséges. Orosz embercsempész hálózatok, valamint dróngyártáshoz kötődő távol-keleti cégek ellen jelentett be szankciókat a brit külügyminisztérium. A tárca értesülései szerint a büntetőintézkedésekkel sújtott emberkereskedők hamis ígéretekkel toboroznak, többnyire afrikai menekülteket Oroszországba, akiket azután a hatóságok az ukrán frontra visznek. Ellenzékbe vonul az eddig kormányzó Nemzeti Liberális Párt Romániában. A döntést azután jelentették be, hogy a bukaresti parlament megvonta a bizalmat az Ilie Bolozsán pártelnök vezette Európa Barát koalíciós kormánytól. Az előterjesztést a koalícióból kilépett Szociáldemokrata párt és a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért szövetség nyújtotta be. A szárazság miatt egyre súlyosabb az aszályhelyzet. Van olyan pont az országban, ahol március második felében volt utoljára eső. A tavaszi vetési munkák néhány napon belül befejeződnek. A következő hetekben többszöri lassú, áztató esőre lenne szükség, ami az őszi kalászosok terméshozamán is segíthetne. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkára. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződéskötésnél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló. 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell.
3: Az időjárásról.
9: Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd délutántól ismét megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29, késő este 9-15 fok várható.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sávelhúzással két szűkített sávon halad. Az M4-es autóúton a Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. A 4-es főúton Vecsésbel területén csatornáznak, a 22-es kilométernél szűkület van érvényben. Az 5-ös főúton Dabason a 43-as és a 45-ös kilométer között felmarják az aszfalt burkolatot. Félpályás lezárásra készüljenek. Kecskemét közelében az M44-es autót csomópontjánál útépítők dolgoznak a 74-es kilométernél, útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Kecskemét, Kossuth lakótelep városrészén kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közműve vezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamionstop május 9-én szombaton 22 órától, május 10-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: most velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későn kelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak a mikrofonnál, Süveges András, bár ebben a szűk 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gábor és vendégi. Mindjárt jön egy beszélgetés, hogy mi a téma, ez hamarosan kiderül, tartsanak velünk.
0: Jó reggelt, Ceglé!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
6: Május 12-én jön Kökény Attila és Rakoncai Viktor élő nagyzenekaros koncertje a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban. Slágerek, amiket mindannyian ismerünk és szeretünk. Jegyek online gog.jegy.hu.

0: kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk itt a 92-tön. A riporter Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió. 92-t.
2: Kedves hallgatók, lássuk tehát, hogy mi és mennyi dolga volt a rendőröknek az elmúlt héten. Szokás szerint most is Karaszt Csabával fogjuk ezt megbeszélni telefonon. Itt van velünk a vonalban a Cegléd rendőrkapitányságról. Szervusz Csaba, köszöntelek innen a Cegléd Rádió stúdiójából.
3: Szervusz Gábor, is köszöntöm a rádió hallgatóit is.
2: Hát vegyük csak szépen sorra, kezdjük a bűnügyekkel, ahogy szoktuk, és hát ugye egy olyan kellemetlen bűncselekmény sorozatról beszélgettünk itt az elmúlt hetekben, aminek az elkövetője egy gyermekkorú rabló volt gyakorlatilag, és hát elég sok gondot okozott ez nektek. Ez az ügy hol tart most? Történt-e valamiféle erőlépés ez ügyben?
3: Annyiból érdekes a fejlemény, hogy arról számoltunk be, hogy annak jövő, hogy másodjára fogtuk el rablás bűncselekmény gyanúja miatt, és másodjára vetik őrizetbe, és tettünk rá javaslatot, hogy a bíróság tartóztassa le. Az ügyészség mindig egyetértett velünk, és a indítványt meg is tették a bíróság irányába. Ennek ellenére a bíróság kétszer elengedte, és a ügyész fellebbezése alapján viszont most a másodfok, a törvényszék úgy döntött, hogy minden feltétel, amire hivatkozott az ügyészség és a nyomozóhatóság az fennáll, így elrendelték az előzetes letartóztatását ennek a gyermekkorú személynek, ismételten sikerült őt elfognunk, és már most már egy zárt intézetben található, onnan folyik vele szemben az eljárás továbbiakban. Lehet is érezni egyébként, hogy a városban az ő elfogásában és az ő fogvatartásával gyakorlatilag lényegesen csökkentek a kisebb magyarni bűncselekmény számok.
2: Igen, és ugye ez egy olyan intézet, ahonnan nem lehet csak úgy 3 és 4 óra között megszökni, mondjuk.
3: Nem, mert itt letartozás alatt álló fiatalkorúak vannak, igen. Tehát ez majdnem olyan, mint régen volt a fogalomban a fiatalkorúak börtönne, tehát itt azért őket nagyon zárt körülmények között tartja, hiszen ők fogva tartottak,
2: igen.
3: Nem nincs, hogy kimennek most egy kis időre, és akkor sétálgatnak a városba, pláne az ilyenfajta elkötők, mint ez a ceglédi fiatal gyerek is, ők azonnal megszöknek. Tehát most is van egy olyan gyerekkorú elkövetőnk, akit viszont Békés Csabán sikerült elhelyezni, de nem zárt intézetbe, és azonnal megszökött, most is szökésben van. A Békés Csabai kollégák körözik, mi meg, hogy hát ha meglesz, akkor szállítjuk vissza Békés Csabára.
2: Hát igen. Igen, minket a javító intézettel fenyegettek annak idején, hogy ha rosszul viselkedünk, oda kerülhetünk, de akkor ez egy szigorúbb intézmény még annál is ezek szerint.
3: Ez természetesen.
2: Igen. Hát reméljük, hogy sikerül majd egy picit nevelni, javítani rajta azért mindenképpen, és nem így fogja egész életét leélni, de hát majd meglátjuk. Természetesen azért örülünk, hogy a bíróság is így döntött, hogy azért biztos, ami biztos.
3: Így van, és nagyon ritka az ilyen, tehát kevés olyan alkalommal találkozunk, amikor a másodfok súlyos döntést hoz, súlyosabb, mint igen. Az első fok. Úgyhogy ebben az esetben viszont ez egy nagyon jó kis döntés volt a részünkről, hiszen így azért már sok bűncselekményt tudunk egyrészt megelőzni, másrészt pedig egyáltalán le tudjuk folytatni az eljárást, mert rengeteg szakértői vizsgálat alá kell vetnünk ezt a gyermekkorú szemét, csak úgy nem lehet végrehajtani a szakértői vizsgálatot, ha nincs meg, hiszen állandó szökésben van.
2: Hát szomorú azért tényleg az, hogy 12-13 éves gyerekek már ilyenekre vetemednek. Hát mindegy, ugye ez nem csak az ő hibája azért valahol, hogyha belátjuk, hanem valahol a közvetlen környezete, családja hibája is, ha jól érzem.
3: Nem csak a család, mert ha belegondolunk, akkor a családban is már vannak börtönviselte felnőttek, illetve több gyerek. Gyakorlatilag a szülő képtelen ezeket a gyereket megfogni. Nem lehet már nevelni, kezelni. A legjobb példa rá, hogy már lassan hónapok óta ő intézetben volt elhelyezve, ahonnan rendszeresen megszökött.
2: Pontosan.
3: Az intézeti elhelyezés követően is folyamatosan szinte napi rendszerességgel követett el bűncselekményeket. Nem csak Ceglédben, hanem Budapesten, illetve a vonaton is, amikor közlekedett Budapest és Cegléd között. Tehát ez akkor ilyenkor felmerül a kérdés, na ez kinek a hibája, hiszen már mindent megtettünk a rendszerrel. Gyakorlatilag nehéz a gyermekkorú ilyen notorikus elkövetőkkel mit kezdeni. Eddig nem nagyon volt erre példa, hogy ilyenekkel találkoznunk. Egy egy-egy elkövetés volt, nem, de ilyen rendszer szerint ilyen nem volt.
2: Igen, igen, ilyenekről nem nagyon beszéltünk azért az elmúlt években túl sokat, és reméljük, hogy nem is kell a következő években sem túl sokat ilyenekről beszélni. Ha is maradván még itt a valós térnél, ugye nagyon sokszor ezek a bűncselekmények a droggal is összefüggenek. Itt is lehetett egy ilyen nyomot felfedezni, vagy teljesen más vonal?
3: Itt most azért más vonalról beszélünk. A droggal kapcsolatos feladataink most egyszerűen az ügytől függetlenül azért az szinte minden napunkat áthatják. Tehát ezen a héten, meg az elmúlt hetekben is már hajtottunk végre különböző kábítószerrel kapcsolatos akciókat, illetve nem csak az ittas vezetőket szűrik ki fel a kollégánk a napi feladatellátás során, hanem azokat is, akik bódult állapotban követnek el gépjárművezetést, és már a héten is már volt egy bódult elkövetőnk, aki kábítószer fogyasztott a vezetés megkezdése előtt, és már a múlt héten is volt ilyen, úgyhogy nagyon-nagyon sok olyan eljárásunk van, amit igyekszünk gyorsított eljárásot befejezni, de minden az a lényeg, hogy több bűncselekményt egyszerre megvalósít egy cselekményével. Például gondolok a kábítószer birtoklásra, gondolok a gépjárművezetés, az eltiltás határat történő vezetése, ez a bódult állapotban történő vezetése.
2: Igen, igen, igen. Fú. Hát van dolog itt, és az online térben is nyilván. Gondolom, hogy ott sem volt nagy nyugodtság az elmúlt héten.
3: Nem, ugyanakkor az a nagy nyomás, ami azért a korábbi hónapokra jellemző volt, az valamennyire enyhült, és most az elmúlt hét, inkább azt mondom, hogy az áru vásárlással kapcsolatos kisebb súlyú csalások voltak, amit megvalósultak. Tehát amikor valaki rendel az interneten valamilyen árut, és nem azt kapja meg, teljesen más értékben. Itt előfordult olyan, amikor nem is bűncselekményről beszélünk, hiszen mondjuk egy logisztikai probléma volt az áruszállító részéről. Aztán előfordul az is, amikor egyértelműen már lehet látni a hirdetési oldalon, hogy ez egy olyan kamu oldal, ami gyakorlatilag arra hoztak létre, hogy embereket csapjanak be. És sajnos ebben bele is ugranak az emberek, ezért kérjük azt, hogy nem utólag kell már kutatni egy cég után, és megnézni, hogy hú, ez a cég, aki engem becsapott, ez kicsoda, micsoda, hanem ezt előre, még mielőtt az ember az átutalást végrehajtja, azelőtt rá kell keresni a cégre, azelőtt rá kell keresni, hogy milyen kommentek vannak, milyen vélemények vannak ezzel az internetes céggel kapcsolatban. Fontos. És azt olvassuk, hogy ez egy kamu oldal, sőt, ebbe segít a mesterséges intelligencia is, amikor beítjük a Google keresőbe, a legtöbb esetben már maga a mesterséges intelligencia kiszűri ezt a céget, és le is írja, hogy feltételezhetően egy kamu oldallal van dolgunk, amit azért hoztak létre, hogy embereket csapjanak be. Ha ezt írja nekünk a mesterséges intelligencia, akkor ezt fogadjuk el, és akkor ne rendeljünk erről a helyről. Keressünk egy másik céget, biztos, hogy kicsit drágább lesz, mert hiszen ez a lényeg.
2: Igen, igen.
3: De az legalább nem csapnak be.
2: Igen, igen, igen, igen. Ezekre nagyon oda kell figyelni, mert nagyon könnyen be lehet szaladni a csapdába, mert ezek az ajánlatok általában ugye rendkívül vonzóak, és hát az emberek azt gondolják, hogy akkor most itt rettentő olcsón jó kis cuccokhoz hozzá lehet jutni, hát aztán meg a végén csattan az ostor, ugye, és rájönnek, hogy becsapták őket.
3: Legtöbbször az csak az olyan embert lehet becsapni, aki ő maga is akar valamit megítélni ezen az ügyön. Tehát ha nagyon kecsetet és nagyon-nagyon jó egy ajánlat, azon azért mindig el kell gondolkozni, hogy biztos én ekkora nagy szerencsés vagyok, hogy annyi más emberen kívül én találom meg ezt az egy lehetőséget, és annyira szuper dolgot vásárolok szinte semmiért. Hát nem, ez azért van, hogy az ember igenis erre ráklikkeljen, megrendelje, kifizesse, és aztán utána pedig áll, hogyha nem kaptam meg az árut.
2: Igen. Hát észnél kell lenni az online térben is, és a valós térben is, több szempontból is. A baleseti statisztika nem mondható hosszúnak, de azt hiszem, hogy két tanúságos esetről be tudunk számolni most is.
3: Inkább azt mondom, hogy egy baleseti eseményünk volt, mert a másik az egy vaderütés, tehát az egy olyan baleset, amit nehéz felkészülni.
2: Hát nehéz.
3: El lehet kerülni, oda kell figyelni, csökkenteni kell a sebességet, pláne a szürkületben vagy a hajnali órákban. Azzal nem sok mindent lehet kezdeni, hogy egy vada a kocsi elé ugrik, és így történik a baleset.
2: Sajnos.
3: Ugyanakkor a másik, az egyetlen egy darab balesetünk, ahol könnyű sérüléssel járó baleset történt, ott egy személygépkocsi figyelmetlenség miatt nem adta meg az elsőbséget egy kerékpárosnak, és így történt a kerékpárosnak az elütése, aki megsérült a baleset során. Ez viszont elkezdető lett volna, és hát Emlisztel Gábor heteken keresztül erről beszéltünk, hogy nem volt olyan alkalom, amikor ne lett volna vagy személygépkocsi kerékpárral, rollerral, vagy segélymotoros kerékpárral, vagy motorral, tehát tehát az ilyen szempontból beszélyeztetett járművekkel történő ütközés, és ilyenkor mindig megsérül valaki. Tehát ezért kérjük azt, hogy igen, itt a jó idő, egyre több ember fog megjelenni az utcákon, gyalogosan, kerékpárokkal, rollerekkel, motorokkal, bármilyen eszközzel. Gépjárművezetőknek nagyon kell figyelni rájuk, mert nem biztos, hogy mindig szabályosan közeledik a kerékpáros is. Ugyanakkor azt tudomásul kell venni, hogy ha egy kerékpárossal ütközik egy autós, akkor annak mindig sérülés lesz szinte a következménye.
2: Az szinte evidens, igen. Hát észnél kell lenni, nincs mese, és hát tényleg minden héten elmondjuk. Hát reméljük, hogy nyitott fülekre is talál, és vannak, akik éppen emiatt egy picit figyelmesebben közlekednek, de hát ugye így ők aztán nem kerülnek ilyen helyzetbe, és nem kerülnek be a statisztikába, mert azért a figyelmetlenség az szinte minden baleset hátterében ott van. Nem is emlékszem olyan hétre, hogy ne mondtuk volna azt, hogy az ok igazából a figyelmetlenség volt.
3: A baleseti okok jellemző része, igen, a figyelmetlenség. Tehát mindig ez szerepel az okok között, és kellő figyelemmel egyértelmű, ezek megelőzhetőek lennének, tehát oda kell figyelni, és udvariasan kell közlekedni. Tehát ha látom, hogy valaki át akar menni előttem az úton, lehet, hogy nincs gyalogát kellő hely, de az olyan nagy probléma, hogy átengedem.
2: Hát ugye, tehát, figyeljünk egymásra. Igen,
3: nem
2: igen.
3: A gázra lépek, hanem inkább a fékre, és átengedem. Mert ne ide tart az egy autóvezetőnek semmire.
2: Igen, pontosan.
3: Oda valahova, de olyan jó gesztus volt, hogy átengedett valakit maga előtt.
2: És sok ilyen példa van.
3: Neki.
2: Sok ilyen példa van egyébként. Valóban én elsősorban gyalogosként járom itt a belvárost, és nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy amikor át akarok kelni az úton, akkor közeledik egy autó, és már megfelelő távolságnál látom, hogy lassít, és int, hogy menjek át, átenged. És nekem ez jól esik. Természetesen visszaintek neki, ő is odainteget. Egy kellemes emberi pillanat, és természetesen abszolút biztonságosan át tudok kelni az úttesten, és ez jól esik, megmondom őszintén.
3: Jól esik, de annak is, aki átengedi a másikat.
2: Úgy látom rajtuk, igen.
3: Na, jó, hogy na, a mai jó cseheket meg volt, mondjuk.
2: Igen. Na hát remélem, a mi mai jó cselekedetünk is megvolt, és sok jó tanácsot adhattunk azoknak, akik közlekednek, mert tényleg, hogyha odafigyelnek, akkor nagyon sok balesetet meg lehet előzni. És hát, ahogy szoktuk mondani, az online térben is ugyanúgy tessenek vigyázni, mint a valós térben, és akkor sokkal kevesebb ilyen esetről kell beszámolnunk majd. Hát minden esetre nem volt egy rettenetes hét, hál' Istennek, de azért volt miről szólnunk. Reméljük, hogy ez csak csökkenni fog a következő hétre. Karasz Csabának köszönjük szépen az információkat, a tanulságokat is, amelyeket reméljük, hogy minél többen megfontolnak majd. Csaba, köszönjük, és akkor találkozzunk legközelebb is.
3: Köszönöm szépen, viszont hallásra, szervusz Gábor.
2: Szervusz.
1: Rádió. 92.5.
0: Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, remélem velem tartanak. Este

0: Kedves hallgatók, itt a 92-től a Cegléd Rádióban, a Jó Reggelt Ceglédben a friss infók következnek, utána majd szólnak újra a dalok. Tartsanak velünk!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Változóan felhős, napos időre számíthatunk, egyre súlyosabb az aszályhelyzet. Nőtt az érdeklődés a nyári diák munkára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezető

0: írta Orbán Viktor abban az üzenetben, amelyet a digitális polgári körök tagjaihoz e-mailben is eljuttatott. A leköszönő miniszterelnök a következő évek legfontosabb feladatának a kormányzásukhoz köthető vívmányok megvédését nevezte, hozzátéve, hogy ehhez megújulás szükséges. Orosz embercsempész hálózatok, valamint dróngyártáshoz kötődő távol-keleti cégek ellen jelentett be szankciókat a brit külügyminisztérium. A tárca értesülései szerint a büntető intézkedésekkel sújtott emberkereskedők hamis ígéretekkel toboroznak, többnyire afrikai menekülteket Oroszországba, akiket azután a hatóságok az ukrán frontra visznek. Ellenzékbe vonul az eddig kormányzó Nemzeti Liberális Párt Romániában. A döntést azután jelentették be, hogy a bukaresti parlament megvonta a bizalmat az Ilie Bolozsán pártelnök vezette Európa Barát koalíciós kormánytól. Az előterjesztést a koalícióból kilépett Szociáldemokrata párt és a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért szövetség nyújtotta be. A szárazság miatt egyre súlyosabb az aszályhelyzet. Van olyan pont az országban, ahol március második felében volt utoljára eső. A tavaszi vetési munkák néhány napon belül befejeződnek. A következő hetekben többszöri lassú, áztató esőre lenne szükség, ami az őszi kalászosok terméshozamán is segíthetne. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkára. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződéskötésnél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló. 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell.
1: Az időjárásról.
0: Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd délutántól ismét megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29, késő este 9-15 fok várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Zeglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későn kelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Én Süveges András vagyok, az a műsorvezető, aki hamarosan programokat ajánl. Most meg Szakács Gerő felvételét játssza, a címe képtelen, füleljenek rám.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Több zöld, kevesebb gond. A Diego áprilisi ajánlata. Sevilla műfű, most csak 2999 forint per négyzetméter áron. Készülj a tavaszra, válogass kültéri termékeink közül, és frissítsd fel kertedet, teraszodat vagy erkélyedet. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Négyféle leves, ötféle főétel és kétféle desszert közül választhat. 9 és 13 óra között ki is szállítjuk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján, elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szent György tér 11. Gumicsere. Defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
5: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
2: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

más lettem, a tükör így ismer, le nem tör.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Május 8-án pénteken 18 órakor kezdődik a Ceglédi Evangélikus templomban Teofil Henke német orgona művész hangversenye. Mindenkit szeretettel várnak, tehát még egyszer május 8-án lesz ez a bizonyos hangverseny, este 6 órakor kezdődik, a helyszín pedig az Evangélikus templom. Cegléd város önkormányzata és a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület szeretettel meghívja önöket május 8-án pénteken 16 órakor a Városalapítók napi ünnepségre. Az ünnepi műsor helyszíne az Eötvöstéri Városalapítók szobra. Köszöntőt mondok dr. Csáki András polgármester. Egy apáca, egy paraszlány, egy polgár címmel a református általános iskola és óvoda tanulóinak ünnepi műsorát láthatják, hallatják. Ezután a legszebben felújított épületek elismerések és díszoklevelek átadása következik. A díjakat átadja Patakiné Mészáros Zsuzsanna, a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke. A Városalapító szobrának koszorúzása ezután következik. Az ünnepség után pedig emléktábla koszorúzás lesz, a helyszín ez esetben a Városháza udvarán található Panteon. Mindenkit szeretettel várnak. Adassék nekik gyönyörűség címmel verses összeállítás lesz anyák napja alkalmából a CVK Irodalom Barátok körének előadásában. Május 8-án pénteken 17 órakor kezdődik a program, mindez a Ceglédi Városi Könyvtárban lesz. Ez a rendezvény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény természetesen nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Folytatódik a Hableányok és Habúrfik, Sellők vagy Szirének című 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Az 5. rész következik, a téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják. Közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár, ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Cegléd Rádió, változatos és friss.

0: a mai Jó reggelt, Szeglét című műsorak vége. A plusz mínusz kettő mindjárt indul, mutatom, hogy mivel. Pár perc múlva Benson Boone énekli a Mystical Magical című 2025-ös közös ismerősét. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
4: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
6: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
4: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Hamarosan lejár az adóbevallás határideje. Nőtt az érdeklődés a nyári diákmunkákra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány hivatalba lépéséig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közölte, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat. Gulyás Gergely leköszönő miniszter szerint a kabinet kizárólag a költségvetésben szereplő döntések kifizetését teszi lehetővé. A Fidesz földrengésszerű vereséget szenvedett április 12-én, írta Orbán Viktor abban az üzenetben, amelyet a digitális polgári körök tagjaihoz e-mailben is eljuttatott. A leköszönő miniszterelnök a következő évek legfontosabb feladatának a kormányzásukhoz köthető vívmányok megvédését nevezte, hozzátéve, hogy ehhez megújulás szükséges. Közeledik az ESZIA bevallás leadásának határideje. Az adózóknak kevesebb, mint 2 hetük van még arra, hogy jóvá hagyják az adóhivatal által készített tervezetet, vagy maguk elkészítsék a dokumentumot. A legegyszerűbb online az ESZIA rendszerben kitölteni, véglegesíteni a bevallást. Aki például tavaly évközben nem kérte munkáltatójától a neki járó adóalapkedvezményeket, az most egy összegben érvényesítheti azokat. Fontos, hogy az adózók nyilatkozzanak az 1+1%-ról is. Eddig csaknem 1.700.000 bevallás érkezett be a NAV-hoz, a határidő május 20-a. Zöld színnel festett víz került a felszínre a debreceni CATL akkumulátorgyár környékén. Az üzem területén korábban nyomáspróbát végeztek, a szivárgások kimutatásához használták a színezett vizet. A művelet után a folyadékot a szennyvíz csatornába ürítették, de az abban lévő dugulás miatt a víz nem tudott elfolyni, ezért megjelent a talajszinten. A szakemberek megerősítették, hogy a víz nem tartalmaz szennyező anyagot. A szivárgást lokalizálták, valamint intézkedtek, hogy a színezett folyadék ne juthasson élő vízbe. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződés kötésnél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló. 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell.
2: Az időjárásról.
7: Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd délutántól ismét megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29, késő este 9-15 fok várható.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röcke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sávelhúzása két szűkített sávon halad. Az M4-es autóúton Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. A 4-es úton Vecsésbel területén csatornáznak a 22-es kilométernél útszűkület van érvényben. Az 5-ös úton Dabason a 43-as és a 45-ös kilométer között felmarják az aszfalt burkolatot. Félpályás lezárásra készüljenek. Kecskemét közelében az M44-es autót csomópontjánál útépítők dolgoznak a 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Kecskemét, Kossuth lakótelep városrészén kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamionstopp május 9-én szombaton 22 órától, május 10-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatódik a Plusz-mínusz kettő a dalokkal, nem sokára pedig visszatérek. Nem csak a fontos hasznos infokkal, programajánlóval, hanem a lapszemlével. Tarts

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Gyereknap a Hobbi áruházban. Ingyenes egésznapos gyereknap május 16-án szombaton a Ceglédi Hobbi áruházban. A színpadon Tom Peti és barátai, az Apacuka zenekar, Kőhalmi Ferenc Bohóc és a Rölövé tánciskola. Lesz ugrálóvár, szerencsekerék, zsákba macska, agyagozás, arcfestés, lufi hajtogatás és sok-sok nyeremény, valamint a 700 000 forint értékű fűnyíró traktor is gazdára talál. A programok mellett finomságokkal, vásári és kézműves standokkal is készülünk. Találkozzunk Cegléden a Külső Jászberényi út egy szám alatt. Gyerek nap a Hobbi áruházban. Várunk az egész családdal.
5: Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt Könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon.
6: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
7: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
8: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
9: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4.
3: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Május 8-án pénteken 18 órakor kezdődik a Ceglédi Evangélikus templomban Teofil Henke német orgona művész hangversenye. Mindenkit szeretettel várnak, tehát még egyszer, május 8-án lesz ez a bizonyos hangverseny, este 6 órakor kezdődik, a helyszín pedig az Evangélikus templom. Ceglédi város önkormányzata és a Ceglédi Városvédői Szépítő Egyesület szeretettel meghívja önöket május 8-án pénteken 16 órakor a Városalapítók napi ünnepségre. Az ünnepi műsor helyszíne az Eötvöstéri Városalapítók szobra. Köszöntőt mondok dr. Csáki András polgármester. Egy apáca, egy paraszlány, egy polgár címmel a református általános iskola és óvoda tanulóinak ünnepi műsorát láthatják, hallatják. Ezután a legszebben felújított épületek elismerések és díszoklevelek átadása következik. A díjakat átadja Patakiné Mészáros Zsuzsanna, a Ceglédi Városvédői Szépítő Egyesület elnöke. A Városalapító szobrának koszorúzása ezután következik, az ünnepség után pedig emléktábla koszorúzás lesz, a helyszín ez esetben a Városháza udvarán található Panteon. Mindenkit szeretettel várnak. Adassék nekik gyönyörűség címmel verses összeállítás lesz anyák napja alkalmából a CVK irodalombarátok körének előadásában. Május 8-án pénteken 17 órakor kezdődik a program, mindez a Ceglédi Városi Könyvtárban lesz. Ez a rendezvény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény természetesen nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Folytatódik a Hableányok és Habúrfik Sellők vagy Szirének című hatrészes művészettörténeti előadás sorozat. Az ötödik rész következik. A téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják. Közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár. Ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtó széli futókörön. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét, mégpedig a blik.hu felülettel. 22 millió forintot lophattak el Herceg Zoltántól, aki most először beszélt a nyilvánosság előtt a megdöbbentő esetről. Mint ismert, a diva tervezőt 2022. októberében tartóztatták le kábítószer birtoklás miatt, ez követően pedig közel fél évet töltött előzetes letartóztatásban. A rácsok mögött töltött időszak alatt nem csak a magánnyal és a bizonytalansággal kellett szembenéznie, hanem egy sokkoló felismeréssel is. Az otthonából több millió forint tűnt el, amely egy lakás, valamint egy autó értékesítéséből származott. Herceg Zoltán Lukács Miki Versek Vidáma című podcastjében mesélt a történtekről, ahol a műsorvezető hozta szóba a kényes témát, miszerint a rendőrségi jászkutatás követően az összegnek nyoma veszett. Otthon tartottam a pénzt a ruhák mögött, ahol el szokták tenni az öreg emberek, nem volt eldugva, egyszerre ott tartottam, jelentette ki Herceg Zoltán, akinek a története kapcsán a műsorvezetőben szinte magától adódott a kérdés, vajon felmerült-e benne, hogy az eltűnt pénzhez közel lehetett párjának, Mariannak. Hiszen, mint korábban nyilvánosra került, a nő sértettségében jelentős károkat okozott a divattervező lakásában és ruháiban, miután tudomást szerzett a félrelépésekről. Természetesen egy ilyen krízis helyzetben minden megfordul az ember agyában. Ebben ez volt a legborzalmasabb, hogy hova tűnt, kinél lehet. Azt elképzelni, hogy a hatóság emberei nyúlnak hozzá úgy, hogy nincs jegyzőkönyvezve, nonsense, abszurd, de az is, hogy a csajod lopja el. Nem készült kamerafelvétel, én legalábbis nem láttam, sóhajtott Herceg Zoltán, aki feljelentést is tett az ügyben, jelezve a hatóságoknak, hogy a házkutatást követően jelentős összeg tűnt el az otthonából. Amikor kijöttem a fél éves fegyház után, az első dolgom az volt, hogy jelezzem ezt a szituációt. Nem tudom, hogy fogalmazzam meg, mert fogalmam sincs, addig van-e bűncselekmény, ameddig nincs bizonyítva, töprengett Herceg Zoltán, aki elmondása szerint kétséget kizáróan tudná igazolni, hogy a 22 millió forint valóban az otthonában volt, hiszen minden részlet pontosan dokumentálásra került. Volt egy friss adásvételi szerződésem a Merciről is, az 12.500 euróért, 4,5 millió forintról beszélünk körülbelül, adtam el, még az is le volt írva, hogy 500 euró címletekben volt a Merci ára. Még kérdezte is a németvevő, hogy nem gáz-e, ha 500 euró címletekben van, mire mondtam, hogy nem gáz, csak frankó legyen. A lakást pedig úgy adtam el, hogy egy export-import céggel foglalkozó ember vette meg, aki megkérdezte, baj lenne, ha felét forintban adná, a felét euróban, mert neki a bevétele így vannak, neki így lenne jó. A forintot átutalta, az eurót pedig ideadta nekem készpénzben. Olyan gondos volt az ember, mert nyilván, akinek ilyen cége van, az egy komoly ember, hogy tételesen le volt írva hány darab bankjegy. Tökéletesen tudtam volna bizonyítani, ha bárki megkérdezi, méltatlankodott Herceg Zoltán. A divattervező azt is sérelmezi, hogy mind a mai napig semmilyen érdemi információval nem rendelkezik az ügy kivizsgálásának részleteiről. A központi nyomozó főügyészségen tettünk feljelentést, hogy eltűnt a pénz. Nem tudom, hol tart a nyomozás, mert én 2023 áprilisa óta, amióta, vagyis pontosan 3 éve, megtettük a feljelentést. Erről a nyomozásról semmit nem tudok, de az ügyvédem sem. Biztos nyomoznak még, csak én nem tudok róla, mondta a divattervező. Hogy miről van szó pontosan, vagy hol tart valójában ez a sztori, hát ez is talán kiderül a blik.hu oldalról. Herceg Zoltánnal és az ő történetével is foglalkozik tehát a portál. FM.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlét a blik.hu oldallal. Megyeri Csilla a Frisbee TV műsorában őszintén mesélt arról, hogyan változott meg az élete, mióta együtt van az olasz származású párjával, Nikolával, aki egyben a kislánya édesapja is. A műsorvezető elmondta, hogy a párja határozott férfi, és Kerek Perec megmondja, nem tetszik neki valami. Azt is megszabja, milyen műsort vállalhat el, miért nem. Na, hát ez érdekes, nem? Jó kezdődik. Megyeri Csilla és Nikola

0: tradicionális gondolkodása van, hogy milyennek kell lenni egy nőnek és egy feleségnek, jelentette ki az anyuka. Nikola elvárásai között szerepel például, hogy otthon meleg étel várja. Az igen. Nem azt mondom, hogy minden áldott nap, nyilván most a baba mellett nem várja el, de előtte elvárta, jegyezte meg a tévés. A párkapcsolatukban a hagyományos szerepek dominálnak, és Tilla jelenleg a főállású anyaságra helyezi a hangsúlyt, háttérbe szorítva média karrierjét. Elmondása szerint a gyereknevelés és a tévészereplések összehangolása komoly logisztikai kihívás jelent, de a párja támogatása és iránymutatása megkönnyíti számára a döntéseket. Volt olyan tévés produkció, amibe hívtak, de Niko azt mondta, nem szeretné, hogy oda elmenjek. Egyébként teljesen igaza volt, mert ahova hívtak, ott az ex-emmel kellett volna szerepelni. Az egyértelmű, hogy tiszteletlen, tehát biztos, hogy nem. Viszont volt egy másik is, ahol nem gondolta, hogy jól állna nekem az a műsor, idézte Csilla szavait a blik.hu. Egy másik alkalommal, amikor a műsorvezető 3 hónapos terhes volt, a párja nem tartotta a jó ötletnek, hogy részt vegyen egy fizikailag megterhelő valóságshowban, a Most Wanted a hajszában. Azt mondta, nem tartja a jó ötletnek, hogy rohangáljak abban a műsorban, mert akkor voltam 3 hónapos terhes. Tehát ennek a pasinak mindig van valami kifogása, na mindegy, nem az én dolgom, de ettől függetlenül nyilatkoztam Egyeri Csilla, ő levezeti, hogy ebbe is ebbe a műsorban nem mehetsz el, mert, mesélte Csilla. A műsorvezető hangsúlyozta, hogy a párja nem korlátozza őt, hát ezek szerint mégiscsak, mint inkább irányt mutat, így is lehet fogalmazni, és támogatja abban, hogy olyan munkákat vállaljon el, melyek valóban illenek hozzá. Ha elhívnának műsort vezetni, egyértelmű, hogy Niko azt mondaná, persze, az a te szakmád, ezt csináltad, szereted csinálni, és ha jól csináltad, akkor menj el, hogy ne. De ne menj el bohóckodni egy nem tudom milyen műsorban, mert már 38 éves nő vagy, anyuka vagy, ez már neked nem tenne jót, tehát ez nem ellenem van, hanem értem. Tetszik, hogy végre valaki megmondja irányít, mondta a tartalomgyártó. A műsorvezető azt is kiemelte, hogy Nikola kompromisszum kész, és mindent meg lehet vele beszélni. Megyeri Csillával és párjával is foglalkozik, tehát a blik.hu felület.
1: Zeglid Rádió. Változatos és friss.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
2: Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áru választékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar, építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd.

0: Sziasztok, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mindjárt folytatjuk dalokkal a ceglédiek kedvenceivel, előtt azonban már is mondom, milyen időre számíthatunk hazánk területén a következő napokban. Csütörtökön holnap többször lesz fölöttünk erősen felhős az ég, és több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra, reggel keleten esőre is. Továbbra is nagy területen lesz élénk, erős a déli délnyugati szél, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések is lehetnek. Ennyi lesz a hajnal, mindössze 11 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. A maximumok 20 és 26 fok között várható. Péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszély erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7-13, délután 20-26 fokot mérhetünk. Szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Az ország nagy részén nem várható csapadék, de helyenként kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. Keleten, északkeleten élénk lökések kísérhetik az északi a szelet. Kellemesen meleg időre van kilátás, 22 és 27 fok közötti maximumokkal.
1: Cegléd Rádió.

0: Kutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai plusz-minusz 2 második 60 perce. A hírek után azonnal egy régi Sonic Schlager újragondolásra szól majd itt a Cegléd Rádióban. A címe It Feels So Good. Maradjanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
4: Gyereknap a Hobbi Áruházban. Ingyenes egésznapos gyereknap május 16-án szombaton a Ceglédi Hobbi Áruházban. A színpadon Tom Peti és barátai, az Apacuka zenekar, Kőhalmi Ferenc bohóc és a Rölövé tánciskola. Lesz ugrálóvár, szerencsekerék, zsákbamacska, agyagozás, arcfestés, lufi hajtogatás és sok-sok nyeremény, valamint a 700 ezer forint értékű fűnyíró traktor is gazdára talál. A programok mellett finomságokkal, vásári és kézműves standokkal is készülünk. Találkozzunk Cegléden a Külső Jászberényi út egy szám alatt. Gyereknap a Hobbi Áruházban. Várunk az egész családdal.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A Kádár korszak kultúrpolitikája, de a középkori egyházak témája is szerepelt a történelem érettségén. Hamarosan lejár az adóbevallás határideje. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A honfoglalás, a Kádár korszak kultúrpolitikája, a görög-római építészet, valamint a középkori egyház is szerepelt a témák között a középszintű történelem érettségi első részében. A rövid választ igénylő feladatok után a második részben két témáról kell esszét írniuk a diákoknak. Az egyetemes történelemre vonatkozó résznél Németország 1938-as terjeszkedése és a céhek közül lehet választani. A magyar vonatkozású hosszú esszében Első Károly uralkodásáról vagy a Rákosi diktatúráról írhatnak a diákok. Közeledik az SZIA bevallás leadásának határideje. Az adózóknak kevesebb, mint két hetük van még arra, hogy jóvá hagyják az adóhivatal által készített tervezetet, vagy maguk elkészítsék a dokumentumot. Fontos, hogy az adózók nyilatkozzanak az 1+1%-ról is. Eddig csaknem 1.700.000 bevallás érkezett be a NAV-hoz, a határidő május 20-a. Márciusban 6,7%-kal nőtt az ipari termelés az egy évvel korábbihoz képest. A KSH tájékoztatása szerint az ágazatot a feldolgozóipar húzta leginkább. Az alágak közül a számítógép, az elektronikai és az optikai termékek előállítása, a villamos berendezés gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék előállítása jelentősen, míg a járműgyártás kismértékben bővült. A szárazság miatt egyre súlyosabb az aszályhelyzet. Van olyan pont az országban, ahol március második felében volt utoljára eső. A tavaszi vetési munkák néhány napon belül befejeződnek. A következő hetekben többszöri lassú, áztató esőre lenne szükség, ami az őszi kalászosok terméshozamán is segíthetne. Lezuhant egy erdőtüzetoltó repülőgép Lengyelországban, a pilóta meghalt. Az ország keleti részén a Lublini Vajdaságban tegnap délután csaptak fel a lángok. A tűz már csaknem 250 hektárnyi területet érint. Az oltást a nehezen megközelíthető terep nehezíti, lakott terület nincs veszélyben. A lángok megfékezésén 300 tűzoltó dolgozik.
2: Az időjárásról.
5: Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd délutántól ismét megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29, késő este 9-15 fok várható.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáverhúzása két szűkített sávon halad. Az M4-es autóúton Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. A 4-es főúton Vecsésbel területén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszűkület van érvényben. Az 5-ös főúton Dabason a 43-as és a 45-ös kilométer között felmarják az aszfalt burkolatot, félpályás lezárásra készüljenek. Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál útépítők dolgoznak a 74-es kilométernél, útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Kecskemét, Kossuth lakótelep városrészén kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jól tudják, a kamionstopp május 9-én szombaton 22 órától, május 10-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk a Plusz-mínusz kettőt zenékkel, a Ceglédiek kedvenceivel, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, és elárulom azt is, hogy mit üzenek már a csillagok, elsősorban azok számára, akik lemaradtak a reggeli műszakról, mert hogy én azt már ott megtettem. Szóval mindjárt lesz napi horoszkóp,

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Ecek utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Van egy közös nyelv, amit kutya és macska is beszél. A finom falatoké. Az MIT hisz abban, hogy minden kedvenc családtag. Legyen egy energikus kutya, vagy egy szelíd kis cica, az MIT prémium receptúrái támogatják az egészséges emésztést, a szép szőrzetet és a nyugodt, boldog mindennapokat. MIT, ahol a teli pocak egyenlő, békés otthon. Látogass el a Herceg kis állateledelbe, Cegléd Alszegi út 59, és válogass kutyád vagy cicád igényeihez illő MIT tápok közül.
3: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolat tiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Május 8-án pénteken 18 órakor kezdődik a Ceglédi Evangélikus templomban Teofil Henke német orgona művész hangversenye. Mindenkit szeretettel várnak, tehát még egyszer május 8-án lesz ez a bizonyos hangverseny, este 6 órakor kezdődik, a helyszín pedig az Evangélikus templom. Cegléd város önkormányzata és a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület szeretettel meghívja önöket május 8-án pénteken 16 órakor a Városalapítók napi ünnepségre. Az ünnepi műsor helyszíne az Eötvös téri Városalapítók szobra. Köszöntőt mondok, dr. Csáki András polgármester. Egy apáca, egy paraszlány, egy polgár címmel a református általános iskola és óvoda tanulóinak ünnepi műsorát láthatják, hallatják. Ezután a legszebben felújított épületek elismerések és díszoklevelek átadása következik. A díjakat átadja Patakiné Mészáros Zsuzsanna, a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke. A Városalapító szobrának koszorúzása ezután következik. Az ünnepség után pedig emléktábla koszorúzás lesz, a helyszín ez esetben a Városháza udvarán található Panteon. Mindenkit szeretettel várnak. Adassék nekik gyönyörűség címmel verses összeállítás lesz anyák napja alkalmából a CVK irodalombarátok körének előadásában. Május 8-án pénteken 17 órakor kezdődik a program, mindez a Ceglédi Városi Könyvtárban lesz. Ez a rendezvény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény természetesen nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Folytatódik a Hableányok és Habúrfik Sellők vagy Szirének című hatrészes művészettörténeti előadás sorozat. Az ötödik rész következik. A téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják. Közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár. Ez a rendezvény könyvtári tagsághoz is regisztrációhoz kötött ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@cegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Cegléd.

0: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. A mai nap vezér gondolata, mondata, mottoja az, hogy amikor előre látod, amit más nem, hogy miért ez az, ez nem sokára kiderül. Kos, ma rádöbbenhetsz arra, hogy egy fontos dologban eddig rossz álláspontot alakítottál ki, mivel egy fontos momentum rejtve maradt előtted. Most azonban, hogy minden információ a rendelkezésedre áll, akár nyugodtan változtathatsz is a véleményeden. Légy objektív és rugalmas. Bika, ma megláthatsz egy fontos részletet valamiben, amely eddig rejtve maradt a szemed elől, vagy elkerülte a figyelmedet. Könnyen lehet az is, hogy ez viszont a fejedben néhány dolgot végül megváltoztat. Ne félj alakítani az álláspontodat, ha a külső körülmények felülírják az előzőt. Változik a világ, nyugodtan változz vele te is. Ikrek, ma nagy lehet benned a kísértés, hogy egy régóta húzódó ügyet végre rendbe tegyél, akár még úgy is, hogy ez radikális eszközöket veszel igénybe. Ez egyáltalán nem baj, de légy azért óvatos, nehogy a nagy lendületben esetleg a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntsd. Rák, ma lehetséges, hogy nem találod a megoldást egy problémára, amely lehet a munkáddal, de akár a magánéleteddel is kapcsolatos. Ez most úgy kutyafutában biztosan nem is fog sikerülni, ide egy kicsit komolyabb rákészülésre lehet szükség. Igyekezz hát majd kis időt szánni arra, hogy lelassulj, gondolkodj, meditálj, ott lesz a fejedben, amit keresel. Oroszlán, új utakat, új megoldásokat keresel, és ma lehet az a nap, amikor egy lehetséges verzió megfogalmazódik benned. Ahhoz pedig, hogy ez valóban megtörténjen, hagynod kell, hogy az agyad dolgozzon zavartalanul nyugodt körülmények között. Ágyazz hát meg a gondolatoknak azzal, hogy napközben egy kis időre leállsz meditálni. Szűz! Egyszerre senki sem lehet szupersztár az élet minden területén, ezt te se várd el önmagadtól, de a környezetettől sem. Igyekezz a legjobbat adni önmagadból, de fogadd el azt is, hogy időnként bizony be kell áldozni bizonyos dolgokat egy másik érdekében. Ma egy ilyen döntés vár rád, melyet muszáj lesz meghoznod, ha tetszik, ha nem. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Mérleg! Vannak a tervek és van a gyakorlat, és az életben bizony előfordul, hogy a valóság másképpen alakul, mint azt előre elterveztük. Ma pont ez vár rád, amikor szembesülőd kell azzal, hogy nem egészen úgy alakulnak a dolgok, ahogyan te azt végig gondoltad, mint amikor a katalógusból választott póló kicsomagoláskor valahogy egészen másképpen fest. Skorpió, ma valaki megpróbálod befolyásolni téged, vagy rávenne egy vásárlásra, esetleg valaminek a megrendelésére. Légy óvatos, és ne feledd, hogy azt, hogy neked mire és milyen módon van szükséged, csak is egyedül te tudod. Ügyelj most különösen arra is, hogy kinek és milyen módon adsz meg adatokat önmagadról. Nyilas. Ma előfordulhat, hogy önmagadról vagy a szűkebb környezetedről tudsz meg egy váratlan információt, amely talán megváltoztathatja azt is, miként tekintesz önmagadra, a saját helyedre ezen a világon. Ha úgy érzed, hogy mindez egyszerre sok, vagy nehezen tudnád feldolgozni egyedül, beszéld meg valakivel, akinek a véleménye mérvadó lehet számodra. Bak. Igyekezz majd egy kicsit megengedőbb lenni az emberekkel és csökkenni.

0: cél, és végül halak. Ma lesz az a nap, amikor lehetőséged és képességed lesz arra, hogy egy kicsit előre gondolkodj, tervez, és olyan dolgokba kezd, melyeknek a hatása később jelentkezik. Kedvező ez a nap arra is, hogy valakivel, akivel hosszú távon tervezel kapcsolatokat kialakítani, vagy kapcsolatot, egy kicsit szorosabbra fűzd a köteléket. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
2: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2.

0: kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mindjárt folytatjuk dalokkal a Ceglédiek kedvenceivel. Előtt azonban már is mondom, milyen időre számíthatunk hazánk területén a következő napokban. Csütörtökön holnap többször lesz fölöttünk erősen felhős az ég, és több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra, reggel keleten esőre is. Továbbra is nagy területen lesz élénk, erős a déli délnyugati szél, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések is lehetnek. Ennyi lesz a hajnal, mindössze 11 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. A maximumok 20 és 26 fok között várható. Péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszít erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7-13, délután 20-26 fokot mérhetünk. Szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Az ország nagy részén nem várható csapadék, de helyenként kialakulhat egy zápor, zivatar. Keleten, északkeleten élénk lökések kísérhetik az északi a szelet. Kellemesen meleg időre van kilátás, 22 és 27 fok közötti maximumokkal.
1: Következzen egy friss

0: A délelőttnek vége, kedves hallgatók, a délután meg mindjárt indul, ezek szerint, hogy mivel már is mutatom. A hírek után azonnal játszom a Disco Lines egyik dalát, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
3: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
6: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
7: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
6: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Négyféle leves, ötféle főétel és kétféle desszert közül választhat. 9 és 13 óra között ki is szállítjuk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 66 22. Még egyszer mondom, 0630 667 66 22. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
8: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
9: Május 12-én jön Kökény Attila és Rakoncai Viktor élő nagy zenekaros koncertje a ceglédi Kossuth Művelődési Központban. Slágerek, amiket mindannyian ismerünk és szeretünk. Jegyek online gog.jegy.hu.
10: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
11: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Nőtt az ipari termelés. Újabb drogszállító csónakra mér csapást az amerikai légierő a Csendes-óceánon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Márciusban 6,7%-kal nőtt az ipari termelés az egy évvel korábbihoz képest. A KSH tájékoztatása szerint az ágazatot a feldolgozóipar húzta leginkább. Az alágak közül a számítógép, az elektronikai és az optikai termékek előállítása, a villamos berendezés gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék előállítása jelentősen, míg a járműgyártás kismértékben bővült. A kedvező forint-euró árfolyam is hozzájárult ahhoz, hogy áprilisban tovább nőtt a használt autó behozatal. Az egyik nagy hazai kereskedés adatai szerint a múlt hónapban több mint 12 ezer import jármű kapott magyar rendszámot, 23,5%-kal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A szakemberek szerint a kereslet növekedését ösztönzi, hogy jelenleg ugyanannyi forintért 10%-kal értékesebb autóhoz lehet hozzájutni külföldön, mint egy évvel ezelőtt. Ismét civil áldozatokat követelt az ukrajnai háború. Oroszország hajnalban több mint 100 drónnal, valamint rakétákkal támadta egyebek közt Harkivot, Zaporizsját és Szumit is. A csapásokban ketten meghaltak és többen megsebesültek. Andriy Sibiha ukrán külügyminiszter közösségi oldalán azt írta, Oroszország megsértette az Ukrajna által ma nulla órától kezdeményezett tűzszünetet, és Vladimir Putyin orosz elnök hétvégi tűzszüneti felhívásainak semmi köze a diplomáciához. Újabb feltételezett drogszállító csónakra mért csapást az amerikai légierő a Csendes-óceánon. Hárman meghaltak. A hét elején már volt egy hasonló akció a Karib-tengeren. Washington szeptemberben indította el a dél-amerikai vizeken közlekedő, állítólagos kábítószercsempész hajók elleni támadásokat, amelyekben eddig csak nem 200 ember halt meg. Lezuhant egy erdőtüzetoltó repülőgép Lengyelországban, a pilóta meghalt. Az ország keleti részén a Lublini Vajdaságban tegnap délután csaptak fel a lángok. A tűz már csaknem 250 hektárnyi területet érint. Az oltást a nehezen megközelíthető terep nehezíti, lakott terület nincs veszélyben. A lángok megfékezésén 300 tűzoltó dolgozik.
10: Az időjárásról.
11: Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd délutántól ismét megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29, késő este 9-15 fok várható.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röcke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-os és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sávelhúzása két szűkített sávon halad. Az M4-es autóúton Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. A 4-es úton Vecsésvel területén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszűkület van érvényben. Az 5-ös főúton Davoson a 43-as és a 45-ös kilométer között felmarják az aszfalt burkolatot, félpályás lezárásra készüljenek. Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál útépítők dolgoznak a 74-es kilométernél, útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Kecskemét, Kossuth lakótelep városrészén kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jól tudják, a kamionstopp május 9-én szombaton 22 órától, május 10-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
10: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-minusz-kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, meg jó étvágyat az ebédhez. Folytatódik a Plusz-minusz-kettő azonnal a dalokkal, a Ceglédia kedvenceivel. Nem sokára pedig egy picit a mai nappal foglalkozok, azaz május 6-ával, szerdával. Tartsanak velem ezért is.
0: FM 92.5. Cegléden. Ez a sláger.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Ceg utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Május 8-án pénteken 18 órakor kezdődik a Ceglédi Evangélikus templomban Teofil Henke német orgona művész hangversenye. Mindenkit szeretettel várnak, tehát még egyszer május 8-án lesz ez a bizonyos hangverseny, este 6 órakor kezdődik, a helyszín pedig az Evangélikus templom. Cegléd város önkormányzata és a Ceglédi Városvédői Szépítő Egyesület szeretettel meghívja önöket május 8-án pénteken 16 órakor a Városalapítók napi ünnepségre. Az ünnepi műsor helyszíne az Eötvöstéri Városalapítók szobra. Köszöntőt mond dr. Csáki András polgármester. Egy apáca, egy paraszlány, egy polgár címmel a református általános iskola és óvoda tanulóinak ünnepi műsorát láthatják, hallatják. Ezután a legszebben felújított épületek elismerések és díszoklevelek átadása következik. A díjakat átadja Patakiné Mészáros Zsuzsanna, a Ceglédi Városvédés Szépítő Egyesület elnöke. A Városalapító szobrának koszorúzása ezután következik, az ünnepség után pedig emléktábla koszorúzás lesz, a helyszín ez esetben a Városháza udvarán található Panteon. Mindenkit szeretettel várnak. Adassék nekik gyönyörűség címmel verses összeállítás lesz anyák napja alkalmából a CVK irodalom barátok körének előadásában. Május 8-án pénteken 17 órakor kezdődik a program, mindez a Ceglédi Városi Könyvtárban lesz. Ez a rendezvény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény természetesen nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Folytatódik a Hableányok és Habúrfik Sellők vagy Szirének című hatrészes művészettörténeti előadás sorozat. Az ötödik rész következik. A téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják. Közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár. Ez a rendezvény könyvtári tagsághoz is regisztrációhoz kötött ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@ceglede.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, május 6-a van, a mai napon az Ivettek és a Fridák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Friderika, János, Tamara, Ida, Judit és Ditta nevű ismerőseiket is. Az Ivet, az Ivon, az Ivo férfinév francia női párja, francia kicsinyítőképzős alakjából önállósult, az Ivo jelentése tiszafa. A Frida a Fride kezdetű, illetve Fride végű germán eredetű nevek önállósult német rövidüléséből származik, jelentése béke, védelem. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Hamarosan visszatérek, születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei fordulókkal itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. 1960-ban hunyt el ezen a napon Ábrahám Pács zeneszerző karmester. 40 éves a mai napon Palcsó Tamás, énekes színész, a Csepeli Kossuth Lajos két tannyelvű fővárosi gyakorló műszaki és szakiskolában tanult repülőgép műszerésznek. Első alkalommal édesapja adott a kezébe gitárt, gitártanára fedezte fel benne énektudását és csiszolgatta hangját. Az 1970-es évek diszkozenéit szereti, de kedvenc előadója Elvis Presley és Freddie Mercury. 2004 őszén ismerhette meg őt az egész ország, amikor bekerült a Megasztár tehetségkutató verseny második szériájába, és ha már ott volt, második helyezett lett. 2005-ben megnyerte a Bravo Otto díjat, 2006-ban ő lett az év férfi előadója. A Popcorn díj kiosztóján megszavazták az év kedvenc előadójának, és a Viva Comete jelölt volt az év férfi előadója kategóriában. 2006. február 13-án jelent meg a Megfordult a világ című albuma, majd még ez év nyarán az Álmok köz című lemeze is. Egy ideig, ugye,

0: már is folytatjuk, kedves hallgatók, születésnapos zenésszel. A mai napon született 1960-ban Larry Steinbach, angol zenész, a Bronski Beat együttes tagja. A formáció egyébként 83-ban alakult Londonban. Legismertebb daluk a Small Town Boy, ezt mindjárt játszom is egy remix formájában. Az eredeti felállása következő volt: Jimmy Somerville, ének, Steve Bronski, billentyűk és ütős hangszerek, és Larry Steinbach, billentyűk, ének. Somerville 85-ben kilépett az együttesből, helyre John Foster került. A Bronski Beat második lemez után ő is kilépett, ezután több énekesük is volt, majd 1995-ben feloszlottak. Steve Bronski 2016-ban újra alapította a formációt, Ian Donaldsonnal együtt rögzített új lemezeket, Steinbach ebben az évben hunyt el 56 éves korában, 2021-ben pedig Bronski is meghalt, 61 éves volt. Larry Steinbach tiszteletére szól egy Bronski Beat felvétel, itt a 92-től.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki ment.

0: fizetése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
1: Prémium üzemanyag alapáron. Europetrol. Ceglét, külső Kátai út. Ipari park.
2: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
3: Hát persze. Hová megyünk? Baja? Szeged? Dunaföldvár?
2: Dehogy, ide a nádasba.
3: Na de Béla, maga huncut?
2: Jaj, félreért. A nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
4: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
1: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
5: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: kedves hallgatók, még egy nevet meg kell említenünk itt a Zene Raptár rovatban. 1967-ben látta meg a napvilágot Mark Bryan, amerikai gitáros a Hootie and the Blowfishből. A csapat egy amerikai rockzenekar, 86-ban alakult, mégpedig Dél-Kaliforniában egy egyetemen. Az alapító tagok Darius Rucker, Mark Bryan, Dean Felber és Jim Sonnenfeld. A 90-es évek egyik legsikeresebb formációjává váltak, különösen a 94-es, többszörös platina lemezes Cracked Rear View albumukkal. A zenekar megalakulásának főbb részletei csak úgy tőmondatokban, időpont és helyszín 80 Dél-Kalorira. Alapítók már Brian meghallotta Darius Rucker énekelni, és egy kollégiumi zuhanyzóban 85-ben felkérte egy zenekar alapítására, amint később Dean Felber és Sonnenfeld csatlakozott. A név eredete, a név két főiskolai barátjuk becenévből származik. Kezdetek, a csapat hosszú ideig kisebb klubokban és görög testvériségi házakban játszott a délkeleti régióban, mielőtt országos hírnévre tettek szert, meg hát világszerte is. Stílus, a pop, folk, blues és rock elemeit ötvözi. A zenekar egyébként 2008-ban szünetet tartott, de később újra összeálltak turnézni, és állítólag a mai napig léteznek. Tehát Mark Bryan tiszteletére már is szól a Hootie and the Blowfish és az Only Wanna Be With You.
1: Cegléd Rádió FM

kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mindjárt folytatjuk dalokkal a ceglédiek kedvenceivel. Előtt azonban már is mondom, milyen időre számíthatunk hazánk területén a következő napokban. Csütörtökön holnap többször lesz fölöttünk erősen felhős az ég, és több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra, reggel keleten esőre is. Továbbra is nagy területen lesz élénk, erős a déli délnyugati szél, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések is lehetnek. Ennyi lesz a hajnal, mindössze 11 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. A maximumok 20 és 26 fok között várható. Péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszít erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7-13, délután 20-26 fokot mérhetünk. Szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják, az ország nagy részén nem várható csapadék, de helyenként kialakulhat egy-egy zápor, zivatar, keleten, északkeleten élénk lökések kísérhetik az északi a szelet. Kellemesen meleg időre van kilátás, 22 és 27 fok közötti maximumokkal.

0: Fontos hallgatók, hogy mivel indul a mai plusz-minusz 2 utolsó 60 perce? Azonnal megmutatom. A hírek után azonnal játszom Lady Gaga és Ariana Grande közösét, a címe Rain On Me. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312 520.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres kreszt vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
5: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg kis állateledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg kis állateledel volt, csak is egy van.
6: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A honfoglalás és a reformáció is szerepelt a történelem vizsgán. Ismét civilek haltak meg Ukrajnában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A történelemmel folytatódtak az érettségi vizsgák, amelyen csaknem 80 ezeren vettek részt. A feladatsorban a honfoglalás, a reformáció és a dualizmus is szerepelt. Az Eduline információi szerint a középszintű írásbelin többek között a görög és római építészet, a középkori egyház, a magyarországi holokauszt és Kádár kultúrpolitikája is téma volt. Eszét pedig a céhekről, Németország 1938-as terjeszkedéséről, illetve Első Károly uralkodásáról vagy a Rákosi diktatúráról lehetett írni. Kifogást nyújtott be az országgyűlés napirendje miatt a Mi Hazánk. Az ellenzéki párt nem ért egyet azzal, hogy a magyar himnusz mellett az uniós és a cigány himnusz, valamint a Tisza kampánydala is elhangozzon az alakuló ülésen. Mivel a kérdésről nem sikerült megegyezni, az országgyűlés főigazgatója a köztársasági elnöknek továbbította a kérdést, így Súlyog Tamás dönt majd a napirendről. Orbán Balázs távozik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanácsadó testületének éléről. Az elnöki posztot 8 éven át töltötte be. A leköszönő miniszterelnök politikai igazgatója közölte, hogy a továbbiakban oktatóként dolgozik az egyetemen. Ismét civil áldozatokat követelt az ukrajnai háború. Oroszország hajnalban több mint 100 drónnal, valamint rakétákkal támadta egyebek közt Harkivot, Zaporizsját és Szumit is. A csapásokban ketten meghaltak és többen megsebesültek. Andrij Sibiha ukrán külügyminiszter közösségi oldalán azt írta, Oroszország megsértette az Ukrajna által ma nulla órától kezdeményezett tűzszünetet, és Vlagyimir Putyin orosz elnök hétvégi tűzszüneti felhívásainak semmi köze a diplomáciához. Újabb feltételezett drogszállító csónakra mér csapást az amerikai légierő a Csendes-óceánon. Hárman meghaltak. A hét elején már volt egy hasonló akció a Karib-tengeren. Washington szeptemberben indította el a dél-amerikai vizeken közlekedő, állítólagos kábítószercsempész hajók elleni támadásokat, amelyekben eddig csaknem 200 ember halt meg.
6: Az időjárásról.
7: Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd délutántól ismét megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29, késő este 9-15 fok várható. Hasonlóan kellemes, kora nyári idő lesz a következő napokban is.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskeméti észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röcke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskeméti észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-os és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlát mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sávelhúzása két szűkített sávon halad. Az M4-es autóúton a Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. A 4-es úton Vecsésbel területén csatorna a 22-es kilométernél útszűkület van érvényben. Az 5-ös főúton Dabason a 43-as és a 45-ös kilométer között felmarják az aszfaltburkolatot. Félpályás lezárásra készüljenek. Kecskemét közelében az M44-es autót csomópontjánál útépítők dolgoznak a 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Kecskemét, Kossuth lakótelep városrészén kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeti építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jól tudják, a kamion stop május 9-én szombaton 22 órától, május 10-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
6: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős. Ha!

0: Plusz-minusz-kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A Plusz-minusz-kettőt azonnal folytatjuk kiváló közös ismerősökkel, a Ceglédia kedvenceivel, olyannyira, hogy ebben a szűk 60 percben szokás szerint az NEK lesz a főszerep, de persze jönnek majd fontos hasznos infok, programajánlók, szólok majd az időjárásról is. Tartsanak vele!
0: FM 92.5. Ceglédrádió. Minden dal közös ismerős.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Eczek utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Május 8-án pénteken 18 órakor kezdődik a Ceglédi Evangélikus templomban Teofil Henke német orgona művész hangversenye. Mindenkit szeretettel várnak, tehát még egyszer május 8-án lesz ez a bizonyos hangverseny, este 6 órakor kezdődik, a helyszín pedig az Evangélikus templom. Ceglédi város önkormányzata és a Ceglédi Városvédői Szépítő Egyesület szeretettel meghívja önöket május 8-án pénteken 16 órakor a Városalapítók napi ünnepségre. Az ünnepi műsor helyszíne az Eötvöstéri Városalapítók szobra. Köszöntőt mond dr. Csáki András polgármester. Egy apáca, egy paraszlány, egy polgár címmel a református általános iskolai és óvoda tanulóinak ünnepi műsorát láthatják, hallatják. Ezután a legszebben felújított épületek elismerések és díszoklevelek átadása következik. A díjakat átadja Patakiné Mészáros Zsuzsanna, a Ceglédi Városvédő Szépítő Egyesület elnöke. A Városalapító szobrának koszorúzása ezután következik, az ünnepség után pedig emléktábla koszorúzás lesz, a helyszín ez esetben a Városháza udvarán található Panteon. Mindenkit szeretettel várnak. Adassék nekik gyönyörűség címmel verses összeállítás lesz anyák napja alkalmából a CVK irodalombarátok körének előadásában. Május 8-án pénteken 17 órakor kezdődik a program, mindez a Ceglédi Városi Könyvtárban lesz. Ez a rendezvény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény természetesen nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Folytatódik a Hableányok és Habúrfik, Sellők vagy Szirének című hatrészes művészet történeti előadás sorozat. Az ötödik rész következik. A téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják. Közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár. Ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Május 16-án újra futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtó széli futókörön. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben, az e-mail cím központi@cegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevára gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Diafilmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gírosz.
4: Pont egy gírosz?
3: Igen, pontosabban a gírosz pont.
2: Igen, gírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gíroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gíroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: Kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mindjárt folytatjuk dalokkal a Ceglédiek kedvenceivel, előtt azonban már is mondom, milyen időre számíthatunk hazánk területén a következő napokban. Csütörtökön holnap többször lesz fölöttünk erősen felhős az ég, és több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra, reggel keleten esőre is. Továbbra is nagy területen lesz élénk, erős a déli délnyugati szél, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések is lehetnek. Ennyi lesz a hajnal, mindössze 11 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. A maximumok 20 és 26 fok között várható. Péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás feszít erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7-13, délután 20-26 fokot mérhetünk. Szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják, az ország nagy részén nem várható csapadék, de helyenként kialakulhat egy-egy zápor, zivatar, keleten, északkeleten élénklökésre kísérhetik az északi a szelet. Kellemesen meleg időre van kilátás, 22 és 27 fok közötti maximumokkal.
1: Cegléd Rádió FM 92.9.

0: Kedves hallgatók, véget ért a mai plusz-minusz kettő, indul mindjárt a szerda délután, nálunk ezzel a felvétellel. A hírek után azonnal játszom a Gun Gun Gun című dalt, David Guetta, Teddy Sims és Tones & Die előadásában. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Több zöld, kevesebb gond. A Diego áprilisi ajánlata. Sevilla műfű, most csak 2999 forint per négyzetméter áron. Készülj a tavaszra, válogass kültéri termékeink közül, és frissítsd fel kertedet, teraszodat vagy erkélyedet. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: Jól, csak a szívével lát az ember.
5: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
6: Mit tudsz te az irodalomról?
5: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
5: Na ne!
7: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
8: Május 12-én jön Kökény Attila és Rakoncai Viktor élő nagyzenekaros koncertje a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban. Slágerek, amiket mindannyian ismerünk és szeretünk. Jegyek online gog.jegy.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Kellemes koranyári idő lesz. Ismét civil áldozatokat követelt az ukrajnai háború. Erdőtűz pusztít Kárpátalján. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Támadás érte egy francia szállítmányozási vállalat máltai lobogó alatt közlekedő hajóját a Hormuzi szorosban. A Fülöp-szigeteki legénység több tagja megsebesült, a tankerben pedig károk keletkeztek. A sérülteket kimenekítették és orvosi ellátást kapnak. Emmanuel Macron francia elnök kijelentette, nem Franciaország volt a támadás célpontja. Ismét civil áldozatokat követelt az ukrajnai háború. Oroszország hajnalban több mint 100 drónnal, valamint rakétákkal támadta egyebek közt Harkivot, Zaporizsját és Szumit is. A csapásokban ketten meghaltak és többen megsebesültek. Andriy Sibiha, ukrán külügyminiszter közösségi oldalán azt írta, Oroszország megsértette az Ukrajna által ma 0 órától kezdeményezett tűzszünetet, és Vlagyimir Putyin orosz elnök hétvégi tűzszüneti felhívásainak semmi köze a diplomáciához. Orbán Balázs távozik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanácsadó testületének éléről. Az elnöki posztot 8 éven át töltötte be. A leköszönő miniszterelnök politikai igazgatója közölte, hogy a továbbiakban oktatóként dolgozik az egyetemen. Kifogást nyújtott be az új országgyűlés napirendje miatt a Mi Hazánk. Az ellenzéki párt nem ért egyet azzal, hogy a magyar himnusz mellett az uniós és a cigány himnusz, valamint a Tisza kampánydala is elhangozzon az alakuló ülésen. Mivel a kérdésről nem sikerült megegyezni, az országgyűlés főigazgatója a köztársasági elnöknek továbbította a kérdést, így Súlyog Tamás dönt majd a napirendről. A Kanári-szigetek elnöke tiltakozik az ellen, hogy náluk kössön ki a hantavírus fertőzésben érintett óceánjáró. Eddig 2 utasnál mutatták ki a vírus ritka, emberről emberre terjedését lehetővé tévő andoki vírus törzset, egyikük a Johannesburgban meghalt holland nő. Rajta kívül még 2 vesztették életüket. Jelenleg folyik a kontaktkutatás, eddig 62 embert azonosítottak, akik szoros kapcsolatba kerültek a fertőzöttekkel. Azt egyelőre nem tudni, hogy a zöldfoki köztársaságba tartó hajó hol köthet ki. Erdőtűz pusztít Kárpátalján, a Borzsa-havas lejtőn 75 hektáron ég az erdő. A lángokat több mint 250-en próbálják megfékezni. Az oltásba a katasztrófavédelem kisrepülőit is bevetették. A Munkácsi járáshoz tartozó Valócon vészhelyzeti műveleti központot hoztak létre. A tűz keletkezésének okát vizsgálják.
2: Az időjárásról.
9: Estig csak fátyol felhők zavarhatják a napsütést, majd egyre több gomoly felhő képződik. Éjszaka délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. A szél élénk, északnyugaton erős. A zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható. Hasonlóan kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-os és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sávelhúzása két szűkített sávon halad. Az M4-es autóúton a Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. A 4-es főúton Vecsésbel területén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszűkület van érvényben. Az 5-ös főúton Davason a 43-as és a 45-ös kilométer között felmarják az aszfalt burkolatot. Félpályás lezárásra készüljenek. Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál útépítők dolgoznak a 74-es kilométernél, útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Kecskemét, Kossuth lakótelep városrészén kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamionstop május 9-én szombaton 22 órától, május 10-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
10: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Este 6 óráig Süveges András vár ebben a szűk 60 percben, nem az enyém lesz a főszerep. Természetesen megszokott módon jön majd egy beszélgetés, hogy mi a téma. Hamarosan kiderül, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt Könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon. Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
3: KGM. Made in Korea.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változ.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakósból csak

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is folytatjuk egy dialógussal, hogy mi a téma, az hamarosan kiderül. A riporter most is Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
2: Kedves hallgatók, ez itt tehát Rendőr Lelke című rendőrségi magazinunk, amelyben szokás szerint Bálint Bóta Júliát köszönhetem itt a stúdióban. Szervusz, Júlia!
3: Szia, és köszöntöm a rádió hallgatóit!
2: Na és különféle ellenőrzési akciókról fogunk most beszélgetni, mert úgy javában zajlanak ezek. Hát tulajdonképpen azokban a pillanatokban is, amikor ezt az adást vesszük, de az elmúlt napokban is azért volt egy jó pár tanúságos ellenőrzés. Mire figyeltetek most? Volt-e kiemelt témája ezeknek az ellenőrzéseknek?
3: Igen, kiemelt volt például tegnap, volt kiemelten ugye ittas járművezetőknek az ellenőrzése, és ugye hajnali órákba járunk ilyenkor ugye ki ellenőrizni ugye a munkába indulókat, vagy akik esetleg, vagy bárkit, igazából mindenkit, és elmondhatom, hogy több száz ugye fújás lett egy olyan, egy ilyen nagyon rövid időintervallumon belül, mert ugye nagyobb létszámmal voltak a kollégák, és természetesen megint eredményes lett.
2: Mert ezt nem lehet megúszni, úgy
3: igen,
2: látszik.
3: Nem lehet, hiába mondjuk el, és már tényleg az embereknek szerintem a könyökén jön ki ez, hogy ne üljön be úgy, hogyha alkoholt fogyasztott 12 órával korábban, de nem értik meg, nem is foglalkoznak vele, meg úgy gondolják, hogy jaj, kimegy az.
2: Igen.
3: És sajnos nem. Nem, mert
2: oda megmutatja.
3: Így igaz. Úgyhogy ráadásul bűncselekmény értéket fújt. Ugye a bűncselekmény érték az a 0,25 mg per liter légalkohol szint feletti, és ez a, most nem mondom pontosan, hogy mekkora értéket fújt, de bűncselekmény értéket fújt, úgyhogy az ittas járművezetés elindult ellene az eljárás, a jogosítvány ugye ilyenkor elvételre kerül, hogyha nála van, ha nem, akkor ugye egy határozattal dönt a kormányhivatal róla, és akkor azt le kell adnia.
2: De onnan ő nem vezethet tovább.
3: Onnan már ő nem vezethet tovább. Ilyenkor szoktak azok lenni, hogy jaj, hát neki munkába kell menni, vagy munkásjáratot vezet, vagy volt olyan, aki most, hogy mit csinálja, mert egymaga van. Ilyenkor értesíteni kell sajnos valakit, a főnökét, vagy családtagot, vagy valakit, hogy azt a járművet onnan az elszállításra kerüljön, mert az a személy, akit ugye megfogtak itt, ő már nem vezethet tovább.
2: Ugye, hogyha és van aki mellett... érte jön, mondjuk, őt is leellenőrzitek ilyenkor?
3: Általában úgy szokták, hogy ugye, igen, amúgy ez így szokott lenni, hogyha jön egy másik gépjárművel érte valaki, ugye akkor abba ketten ülnek, akkor leellenőrizik azt is, aki átveszi a gépjárművet.
2: Igen.
3: Meg leellenőrizik azt is, aki jön a gépjárművel.
2: Természetesen,
3: ugye,
2: igen.
3: A váltás, és hát ugye minél hamarabb, hogy kiszűrjük ugye az elkövetőket, úgyhogy de volt ugyanúgy eltiltott is, volt akkor bódult állapotban vezető, és ugye ráadásul ennél a személynél volt kábítószer is, és ott ellenük is megindult az eljárás.
2: Hát ez
3: ugye?
2: Természetes, igen. Ez a kapitányság teljes területét érintette egyébként ez a
3: igen, folyamatos mindig megvan az, hogy merre ellenőrzünk. Ugye különböző helyek vannak ilyenkor meghatározva. Mai napon is van, egész héten van. Vannak folyamatosan drónos ellenőrzések, ugye mivel most már az van a kapitányságnak, fontos, ugye már korábban beszéltünk róla, saját drónunk van.
2: Bizony.
3: Úgyhogy azokkal folyamatos az ellenőrzés. Jó, ugye folyamatos, attól függ ugye, hogy milyen az időjárás, mert ha esik, vagy nagyon-nagyon fúj, akkor nem lehet a drónt használni, meg természetesen, persze, hogy ha megvan az engedély rá, mert ugye mindig az engedélyt meg kell kérni rá.
2: Igen, de van és pilóta akkor, is.
3: Igen, folyamatos drónkezelői képzések vannak, úgyhogy most már szinte a közlekedési osztálynak a fele túlesett ezeken a képzésen, úgyhogy egyre többünk mehet ki drónos ellenőrzésre, és most is folyamatosan vannak más típusú ellenőrzések, a mai napon is van.
2: Akár kamerával, igen, stb.
3: Kamerával is van, igen, meg egyszerű megállítások, ugye mind a biztonsági övet nézik, gyermekbiztonsági eszközök, hogy megvannak-e.
2: Igen.
3: Ugye a gépjárműnek ugye a felelősségbiztosítása, hogy megvan-e, úgyhogy mindig folyamatosan ellenőrzünk, ahogy el szoktam mondani, a rendőrség 024-ben nyitva van.
2: Igen.
3: És dolgozik.
2: Dolgozik, bizony. És hát úgy látszik, hogy erre szükség is van valóban,
3: igen,
2: mert az eredmények ezt bizonyítják, hogy sokan még mindig nem kapnak a fejükhöz, hogy nem ártana azt a frányakreszt betartani azért.
3: Igen. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy jaj, csak azt a picikét, át éppen biztos nem, de probléma lesz belőle. Igen, mert egyre többet fogunk ellenőrizni, itt van a nagyon jó idő, egyre többen mennek ki, ugye egyre többen közlekednek, igen, kerékpárral, akkor mikromobilitás eszközökkel, amire ugye mindig fel kell hívni a figyelmet, hogy folyamatosan őket is ellenőrizzük, attól függetlenül, hogy például az e-rollereknél nincs még kresztabályozás, mindig elmondjuk, hogy javasoljuk a bukósisak használatát, ketten ne menjenek a rollerrel, elektromos rollerrel, mert ugye baleset veszélyes.
2: Nagyon is.
3: A járdán ugye ne közlekedjenek az elektromos rollerrel, mert az még nagyobb baleset veszélyt okoz, de sajnos tényleg az, hogy egyszerűen hiába van az, hogy minden egyes héten elmondjuk, hogy figyeljenek oda, a szülők figyeljenek a gyermekekre, vagy a felnőttek saját magukra, mindig van valami probléma, és egyre több akad. Ugye a probléma, de a rendőrség itt van, figyelünk a nap 24 órájában. Igen, igen. Szolgálunk és védünk.
2: Igen, és abban csak reménykedni tudunk, hogy azért néhány fülbe azért betalálnak ezek az intelmek, amiket mi itt elmondunk, és hát velük persze meg nem találkoztok, mert ők
3: betartják a szabályokat, így igaz. És ezt szokták mondani, betartják a szabályokat, akkor nem kell félni semmitől.
2: Igen, hú. Az ellenőrzések tehát mennek, tehát ne gondolja valaki, hogy ezek csak úgy hirtelenjében hetente, havonta egyszer-kétszer megjelennek itt az utakon a rendőrök, és akkor szigorúan néznek, hanem ez tényleg 0-24-ben bármikor előfordulhat.
3: Igen, igen, igen, igen. És különböző helyeken lehet, hogy az egyik órában még Cegléden vagyunk, lehet, hogy a következő órában már Dánszer Miklóson vagyunk, vagy Mikebudán, vagy Abonyban, vagy Újszilváson, természetesen úgy, hogy a Ceglédi járásnak a illetékességi területén bárhol.
2: Igen, igen, igen, igen, igen. Hát az fontos ez, tehát ezt lesz jó tudni a közlekedőknek, hogy azért az ellenőrzés is ott van. Hát a legjobb az, hogyha csak úgy simán betartják a szabályokat.
3: Mert
2: ugye?
3: Akkor nem kell semmitől sem tartani,
2: igen.
3: És akkor minden rendben lesz a közúti ellenőrzés.
2: Hát általában hogyan viselik az emberek az ilyen bírságolást? Megsértődnek, vagy próbálnak vitatkozni, vagy hogyan szokták ezt levenni ők?
3: Ez attól függ, hogy kinek milyen napja van. Minden ember más. Lehet, hogy aznap valaki bal lábbal kelt fel, de általában normálisan viselkednek, és megértik, hogy nekünk ez a munkánk.
2: Igen.
3: De van olyan, amikor kapunk szidalmakat, hogy nem azt csináljuk, amit kellene, és akkor ilyenkor el szoktuk mondani, hogy megértjük, hogy ő, de általában azok szoktak ilyenek lenni, akiknek úgymond vaj van a fülük mögött, szóval tudják, hogy elkövettek valamilyen cselekményt, szabálysértést, és akkor úgy vannak vele, hogy hát most a rendőrségnek ez a legnagyobb problémája, nem. Mert hogyha nincs bekötve például az a biztonsági övé, és nem ő hibázik, hanem valaki mondjuk szemből neki megy, akkor nagyon-nagyon nagy sérülések keletkezhetnek.
2: Igen,
3: úgyhogy
2: igen.
3: Azért vagyunk, hogy védjük az embereket.
2: Pontosan. Még gyerekkoromból, meg ifjúkoromból emlékszem ilyen sztorikra, még a rádiókabaréban megittottam ott is, azért úgy mentek ezek a vicces dolgok, hogy jó, biztos úr, nem tudnánk ezt úgy elintézni egymás között ezt a
3: kis dolgot. Nem működik már a rendőrségnél, meg szerintem eddig sem működött. Én teljesen ebbe a rendszerbe. Én tipikus kékvérű vagyok, én tőzsgyökeres rendőr vagyok, szóval nekem az első munkahelyem ez a rendőrség, immáron 19 éve, és én nem is tudom elképzelni, hogy bármikor, bárhol ilyen előfordult volna. Nem lehet elintézni másképp.
2: Nem is hallottunk ilyenről, persze, igen.
3: Igen, nem lehet másként elintézni, mert a rendőrségnek nem az a rendőrségnek az a dolga, hogy figyelmeztesse az embereket, és hogyha olyan szabálysértést követ el, akkor ugye meglegyenek a következményei ennek.
2: Igen, igen. Hát bizony, bizony, így van ez, és valóban tényleg bármikor, a nap 24 órájában, vagy ha úgy tetszik, a 768 órájában, bármikor lehet számítani arra, hogy belefutunk egy-egy közúti ellenőrzésbe.
3: Így igaz.
2: És ezek nem véletlenül vannak, és a példák is azt bizonyítják, hogy hát bizony, és sajnos még igen eredményesek.
3: És egyre többször kell ellenőriznünk, mert egyre több probléma van, ugye?
2: Mivel egyre több a gépjármű is. Hát
3: meg
2: azért,
3: nem csak gépjármű. Igen, a gépjárművek igen egyre több, de ugye ezek a mikromobilitási eszközökkel van mostanában, amit mindig elmondunk,
2: bizony,
3: a nagyobb
2: igen,
3: probléma,
2: igen.
3: De majd aztán ez alakul, majd reméljük nem sokára.
2: Igen, igen, hát jó lenne, hogyha megszületne tényleg az a kreszt szabályozás, ami
3: mi is nagyon
2: ezek működését is majd azért úgy rendbe teszi igazából, főleg az elektromos rollerekre haragszanak sokan,
3: igen.
2: Kivéve azokat, akik éppen rajta állnak, mert
3: igen.
2: Ők meg szeretik,
3: igen.
2: De hogyha ez is rendbe lesz téve, azért hát ha egy picit nagyobb rend lesz az utakon. Azt ígérik ugye pozitív oldalról nézve, hogy egy picit csökkenhet a gépjármű forgalom, mármint az autóforgalom például, hogyha többen használnak majd akár e-rollert meg ilyesmit. Ez is benne van.
3: Persze környezetvédelem szempontjából nagyon-nagyon jó, úgymond ez az e-roller, de csak akkor, ha betartjuk a szabályokat. És most jelenleg még ugye íratlan szabályok vannak, de lesznek leírt szabályok is, és én mindenkinek azt javaslom, hogy gondolja végig, hogyha ő menne egy gépjárművel, és úgy közlekedne valaki erről erre bármilyen elektromos mikromobilitási eszközzel, mint hogy ő közlekedik, hogy ő mit szólna hozzá.
2: Ugye? Igen. Ezeket át kell gondolni. Na hát mi meg azt gondoltuk át, hogy akkor nagyjából eddig tartott ez a mai kis műsorunk, és azt hiszem, hogy fontos dolgokról beszéltünk. Ellenőrzésekre tehát bármikor lehet számítani. Ne gondolják azt, hogy a rendőrök elmennek pihenni egy kicsit, és nem fognak odafigyelni arra, hogy mi történik az utakon. Közlekedjünk bármivel, e-rollerrel, biciklivel, vagy akár kamionnal, bármivel. A szabályokat be kell tartani, ennyi az egész.
3: Ugyan? Így igaz, és be kell tartani azért, hogy mindenki hazaérjen épségbe.
2: Pontosan. Bálint Bóta Júlia, köszönjük szépen.
3: Köszönöm szépen.
0: Cegléd Rádió. A beszélgetés után, kedves hallgatók, a mikrofonnál újra Süveges András.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél kettőig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áru választékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
1: Reklámot hallottak.
6: FM 92.5.
1: Cegléd Rádió.
6: Minden dal közös ismerős. Up with it.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Május 8-án pénteken 18 órakor kezdődik a Ceglédi Evangélikus templomban Teofil Henke német orgona művész hangversenye. Mindenkit szeretettel várnak, tehát még egyszer május 8-án lesz ez a bizonyos hangverseny, este 6 órakor kezdődik, a helyszín pedig az Evangélikus templom. Cegléd város önkormányzata és a Ceglédi Városvédői Szépítő Egyesület szeretettel meghívja önöket május 8-án pénteken 16 órakor a Városalapítók napi ünnepségre. Az ünnepi műsor helyszíne az Eötvöstéri Városalapítók szobra. Köszöntőt mondok, dr. Csáki András polgármester. Egy apáca, egy paraszlány, egy polgár címmel a református általános iskola és óvoda tanulóinak ünnepi műsorát láthatják, hallatják. Ezután a legszebben felújított épületek elismerések és díszoklevelek átadása következik. A díjakat átadja Patakiné Mészáros Zsuzsanna, a Ceglédi Városvédő Szépítő Egyesület elnöke. A Városalapító szobrának koszorúzása ezután következik. Az ünnepség után pedig emléktábla koszorúzás lesz, a helyszín ez esetben a Városháza udvarán található Panteon. Mindenkit szeretettel várnak. Adassék nekik gyönyörűség címmel verses összeállítás lesz anyák napja alkalmából a CVK irodalombarátok körének előadásában. Május 8-án pénteken 17 órakor kezdődik a program, mindez a Ceglédi Városi Könyvtárban lesz. Ez a rendezvény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény természetesen nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Folytatódik a Hableányok és Habúrfik, Sellők vagy Szirének című hatrészes művészettörténeti előadás sorozat. Az ötödik rész következik. A téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják. Közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár. Ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes.
0: Ceglédi Rádió.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és erők, fiatalok, mutatom, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. A hírek után azonnal játszom Kygo és a One Republic közös hét, a címe Chasing Paradise. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
4: A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Gyereknap a Hobbi áruházban. Ingyenes egésznapos gyereknap május 16-án szombaton a Ceglédi Hobbi áruházban. A színpadon Tom Peti és barátai, az Apacuka zenekar, Kőhalmi Ferenc bohóc és a Rölövé tánciskola. Lesz ugrálóvár, szerencsekerék, zsákbamacska, agyagozás, arcfestés, lufi hajtogatás és sok-sok nyeremény, valamint a 700 ezer forint értékű fűnyíró traktor is gazdára talál. A programok mellett finomságokkal, vásári és kézműves standokkal is készülünk. Találkozzunk Cegléden a külső Jászberényi út egy szám alatt. Gyereknap a Hobbi áruházban. Várunk az egész családdal.
6: Eladnád az ingatlanod?
7: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
6: Bugár Zsanettet.
7: Miért pont őt?
6: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
7: A felkészítésben is segít.
6: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
7: És a kötelező papírok?
6: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
7: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
4: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-95-94.
8: Jaj, úgy megéheztem.
9: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
8: Egy gyrosz.
9: Pont egy gyrosz?
8: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
9: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
8: Pont mi nem mennénk be.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Kellemes koranyári idő lesz. Ismét légicsapásokat hajtott végre az izraeli hadsereg Libanonban. Erdőtűz pusztít Kárpátalján. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Ismét légicsapásokat hajtott végre az izraeli hadsereg Libanonban. A zsidó állam vadászgépei a Hezbollah fegyverraktárait és más katonai létesítményeit támadta. Izrael nem sokkal a csapások előtt figyelmeztette a Dél-Libanon és a Beaka völgy több településén élőket, hogy hagyják el a térséget és keressenek menedéket. Ismét civil áldozatokat követelt az ukrajnai háború. Oroszország hajnalban több mint 100 drónnal, valamint rakétákkal támadta egyebek közt Harkivot, Zaporizsját és Szumit is. A csapásokban ketten meghaltak és többen megsebesültek. Andriy Sibiha, ukrán külügyminiszter közösségi oldalán azt írta, Oroszország megsértette az Ukrajna által ma nulla órától kezdeményezett tűzszünetet, és Vlagyimir Putyin orosz elnök hétvégi tűzszüneti felhívásainak semmi köze a diplomáciához. Orbán Balázs távozik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanácsadó testületének éléről. Az elnöki posztot 8 éven át töltötte be. A leköszönő miniszterelnök politikai igazgatója közölte, hogy a továbbiakban oktatóként dolgozik az egyetemen. Kifogást nyújtott be az új országgyűlés napirendje miatt a Mi Hazánk. Az ellenzéki párt nem ért egyet azzal, hogy a magyar himnusz mellett az uniós és a cigány himnusz, valamint a Tisza kampánydala is elhangozzon az alakuló ülésen. Mivel a kérdésről nem sikerült megegyezni, az országgyűlés főigazgatója a köztársasági elnöknek továbbította a kérdést, így Súlyog Tamás dönt majd a napirendről. A Kanári-szigetek elnöke tiltakozik az ellen, hogy náluk kössön ki a hantavírus fertőzésben érintett óceánjáró. Eddig két utasnál mutatták ki a vírus ritka, emberről emberre terjedését lehetővé tévő andoki vírus törzset, egyikük a Johannesburgban meghalt holland nő. Rajta kívül még ketten vesztették életüket. Jelenleg folyik a kontaktkutatás, eddig 62 embert azonosítottak, akik szoros kapcsolatba kerültek a fertőzöttekkel. Azt egyelőre nem tudni, hogy az Zöldfoki köztársaságba tartó hajó hol köthet ki. Erdőtűz pusztít Kárpátalján, a Borzsa havas lejtőn 75 hektáron ég az erdő. A lángokat több mint 250-en próbálják megfékezni. Az oltásba a katasztrófa védelem kisrepülőit is bevetették. A munkácsi járáshoz tartozó Valócon vészhelyzeti műveleti központot hoztak létre. A tűz keletkezésének okát vizsgálják.
2: Az időjárásról.
10: Estig csak fátyol felhők zavarhatják a napsütést, majd egyre több gomoly felhő képződik. Éjszaka délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. A szél élénk, északnyugaton erős. A zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható. Hasonlóan kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-os és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sávelhúzása két szűkített sávon halad. Az M4-es autóúton a Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. A 4-es főúton Vecsésbel területén csatornáznak, a 22-es kilométernél szűkület van érvényben. Az 5-ös főúton Dabason a 43-as és a 45-ös kilométer között felmarják az aszfalt burkolatot. Félpályás lezárásra készüljenek. Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál útépítők dolgoznak a 74-es kilométernél, útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Kecskemét, Kossuth lakótelep városrészén kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közmű vezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamion stop május 9-én szombaton 22 órától, május 10-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

paradise with you. Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András. Azonnal folytatjuk dalokkal, jön majd többek közt a Well Hello, Eva Max, itt lesz a TNT, az Earth, Wind & Fire egy régi dala, a Kovácski meg a Vega, és még hosszasan sorolhatnám, de nem teszem, inkább játszom a dalokat, meg lapszemlézek, erre is számíthatnak ebben a szűk 60 percben, hallgassanak rám!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Ceg utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Prémium üzemanyag alapáron. Europetrol. Cegléd külső Kátai út. Ipari park. Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
0: Reklámot hallottak.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Május 8-án pénteken 18 órakor kezdődik a Ceglédi Evangélikus templomban Teofil Henke német orgona művész hangversenye. Mindenkit szeretettel várnak, tehát még egyszer május 8-án lesz ez a bizonyos hangverseny, este 6 órakor kezdődik, a helyszín pedig az Evangélikus templom. Cegléd város önkormányzata és a Ceglédi Városvédői Szépítő Egyesület szeretettel meghívja önöket május 8-án pénteken 16 órakor a Városalapítók napi ünnepségre. Az ünnepi műsor helyszíne az Eötvös téri Városalapítók szobra. Köszöntőt mondok, dr. Csáki András polgármester. Egy apáca, egy paraszlány, egy polgár címmel a református általános iskola és óvoda tanulóinak ünnepi műsorát láthatják, hallatják. Ezután a legszebben felújított épületek elismerések és díszoklevelek átadása következik. A díjakat átadja Patakiné Mészáros Zsuzsanna, a Ceglédi Városvédés Szépítő Egyesület elnöke. A Városalapító szobrának koszorúzása ezután következik. Az ünnepség után pedig emléktábla koszorúzás lesz, a helyszín ez esetben a Városháza udvarán található Panteon. Mindenkit szeretettel várnak. Adassék nekik gyönyörűség címmel verses összeállítás lesz anyák napja alkalmából a CVK irodalombarátok körének előadásában. Május 8-án pénteken 17 órakor kezdődik a program, mindez a Ceglédi Városi Könyvtárban lesz. Ez a rendezvény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény természetesen nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtó széli futókörön. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-95-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@ceglede.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlével itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a borsonline.hu felülettel. Korda György és Balázs Klári neve már egybefort, akár csak a művészpár élete. A legendás éneke szerint a titkuk abban rejlik, hogy mindig ott voltak a másik számára, soha nem engedték el egymás kezét. Korda György három dologért rajong. Kedvesért, a zenéért és magáért, az életért. Az elmúlás gondolata azonban már elkezdte foglalkoztatni. A sztárpár neve már, ahogy mondtam, teljesen egybefort. Korda György és Balázs Klári azon kevesek közé tartoznak, akik még életükben szobrot kaptak. A művésznővel pár hónappal ezelőtt készített interjút az egyik magazin, most pedig férjét, Korda Györgyöt faggatták gyermekkoráról, életéről, terveiről és az örök szerelem titkáról. Amikor utoljára beszéltünk, nagyon aggódtál Klárika miatt, aki éppen kórházban volt. Hogyan élted meg a nélküle töltött napokat, kérdezte a Bors újságírója. Egy hosszú házasságnak nagyon sok előnye van, de ugyanígy megvan a maga hátránya is. Bár nem ez a legjobb szó arra, amit ki szeretnék fejezni. Egy idő után már az ember a másik baját a saját magáénak érzi, főleg akkor, ha az egészségéről van szó. 2012 és 14 között háromszor voltam olyan egészségügyi helyzetben, ami nagyon megviselt. Klári éjjel-nappal ott volt az ágyam mellett, együtt erősek vagyunk. Néhány hete emléktáblát avattak a tiszteletetekre a Liszt Ferenc repülőtéren, aki ott volt, láthatta, hogy nagyon boldog vagy és nagyon meghatódtál, mondja az újságíró erre a reakció. Most is arra kérlek, hogy csípje meg, mert nehéz elhinni, hogy mindez velem történik. Horváth Attila írta a Balázs Fecónak a következőt. Ki mondja meg, dalaimból mennyi marad? Ez nem csak a dalokról, hanem magáról, az emberről is szól. Idősebb koromban lett csak kérdés számomra, hogy vajon mi marad majd utánam. Bégen már ott vagyunk, akár csak a kártyák tetején, és most már szobrunk is van, ráadásul a Liszt Ferenc repülőtéren. Nem azt mondom, hogy ezzel befejezetnek érzem a pályafutásomat, de így már kerek az életem. Miért foglalkoztat ennyire, hogy mi marad utánad? Kinek akarsz még bizonyítani? Kérdezte a Bors újságírója, mert azt mondta az énekes, nem tudom, nem akarok közhelyeket idézve válaszolni, talán inkább kifejtem azt, amit az előbb már elkezdtem. A legközelebb egy reinkarnáció útján visszakerülnék a földre, és láthatnám az emberek arcát, miközben nézik a szobrot, borzasztó elképzelni, hogy voltunk, és sosem leszünk többet. Korda György gyerekéről keveset beszél, aminek oka, hogy nem igazán tartják a kapcsolatot. Ő maga is elismeri, ez beárnyékolja az életét, de nem tudna válaszolni arra, hogy hol és mit rontott el. Többet jelent ez számodra, mintha egy gyermek által maradna utánad valami? Kérdezte az újságíró. Ezt a kérdést még soha nem tették fel nekem, mondta Korda György. Van egy gyermekem, aki már 25 éve kint él Kanadában, de az az igazság, hogy ez nekem nem egy sikertörténet. Tudom, mit jelent egy családban apával, anyával, nagynénikkel együtt élni. Ha én a drága jó édesapámat egy napig nem láttam, már idegbaj is voltam. És itt közel nem ez van. Nem érzem ugyanazt, amit valószínűleg az én édesapám és édesanyám is érezhetett szülőként. Miután drága anyám itt hagyott, beszéltem az orvossal, aki elmondta, hogy az utolsó pillanatában még két szót mondott. Gyurikám, Gyurikám. De nem tudok erről többet beszélni. Azt sem tudom, hol csúszott el ez az egész. Nem tudom, hogy minek van nagyobb jelentősége. Itt maradni a szülők után, és továbbvinni a nevüket, az emléküket, vagy továbbvinni annak az emlékét, amit alkottam. Ki tudja ezt? Azt tudom, hogy annál csodálatosabbat még nem nagyon éreztem, mint amikor arról a szoborról lehúzták a leplet. Hogy mit mondott még Korda György, ez is kiderül a borsonline.hu felületről.
0: FM 92.5 Cegléd.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, míg pedig a nemzetisport.hu oldallal. Az Arzenál az első döntős, de ki lesz az ellenfele? Labdarúgásról van szó, természetesen a Bajnokok Ligájáról. Amint azt sejteni lehetett, inkább birkózás volt az Arzenál Atletico párharc visszavágóján, mint futball. Ugyanakkor hasonló még véletlenül sem fenyeget a mai Bayern PSG-n. A müncheni legendák természetesen Bayern, a párizsiak PSG továbbjutást várnak. Semleges néző meg abban bízik, hogy a második meccs is hasonlít majd az elsőre. BL bearangozó és tudósítás két oldalon az újságformátumban, meg persze a nemzetisport.hu oldalon. A tavalyi hányattatások után olasz bajnok az Inter. Somogyi Zsolt írása a Paris Saint-Germain ellen 5-0-ra elvesztett BL döntőtől odáig követi végig az immár Christian Kivu által irányított kék-feketék útját, hogy most megnyerték a szériát. Címlapsztori két oldalon az újságban, és a portál is foglalkozik ezzel a sztorival. Zsúfolt lelátók előtt dől el, kinyeri meg az idei Magyar Kupát. A szombaton a Puskás Arénában esedékes döntő előtt Nuno Campos

0: interjúja a sportoldalon olvasható, és még a BL Final Fourért játszik Berlinben a Veszprém. Söpréssel női kosárlabda bajnok a Pécs. Újoncot avathat a júniusi barátságos meccseken Marco Rossi. Lehet, hogy mégis tovább jut a világkupa selejtezőből a női póló válogatott. Ezekkel a témákkal is foglalkozik tehát a nemzetisport.hu oldal és az újságformátum is.
1: Következő.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is vár.

0: Várjuk vásárlóinkat! Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a Ceglédi piaccsarnokban.
1: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
2: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
0: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
2: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecske köz 5.
1: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
3: Reklámot hallottak.
4: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk.
3: FM 92.5. Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mindjárt folytatjuk dalokkal a Ceglédiek kedvenceivel, előtt azonban már is mondom, milyen időre számíthatunk hazánk területén a következő napokban. Csütörtökön holnap többször lesz fölöttünk erősen felhős az ég, és több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra, reggel keleten esőre is. Továbbra is nagy területen lesz élénk, erős a déli délnyugati szél, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések is lehetnek. Ennyi lesz a hajnal, mindössze 11 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. A maximumok 20 és 26 fok között várható. Péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszélyt erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7-13, délután 20-26 fokot mérhetünk. Szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják, az ország nagy részén nem várható csapadék, de helyenként kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. Keleten, északkeleten élénk lökések kísérhetik az északi a szelet. Kellemesen meleg időre van kilátás, 22 és 27 fok közötti maximumokkal.
1: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 órájában.

0: slágerrel startol a következő felvonás. Énekes rossz álmokról énekel. Teddy Sims érkezik hozzánk a hírek után azonnal, önök pedig továbbra is tartsanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
5: Május 12-én jön Kökény Attila és Rakoncai Viktor élő nagyzenekaros koncertje a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban. Slágerek, amiket mindannyian ismerünk és szeretünk. Jegyek online gog.jegy.hu.
6: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Kellemes koranyári idő lesz. Ismét légicsapásokat hajtott végre az izraeli hadsereg Libanonban. Megújítja erdőit a gemenci erdészet. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét légicsapásokat hajtott végre az izraeli hadsereg Libanonban. A zsidó állam vadászgépei a Hezbollah fegyverraktárait és más katonai létesítményeit támadta. Izrael nem sokkal a csapások előtt figyelmeztette a Dél-Libanon és a Beaka völgy több településén élőket, hogy hagyják el a térséget és keressenek menedéket. Lezuhant egy erdőtüzek megfigyelését végző kis repülő Oroszország délnyugat-szibériai részén. A balesetben két pilóta életét vesztette. A kis gép éppen bevetésről tartott vissza az Omszki régió felett, de a célállomásra már nem érkezett meg. A roncsokat a keresésére kiküldött másik repülő személyzete találta meg. Egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a szerencsétlenséget. Orbán Balázs távozik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanácsadó testületének éléről. Az elnöki posztot 8 éven át töltötte be. A leköszönő miniszterelnök politikai igazgatója közölte, hogy a továbbiakban oktatóként dolgozik az egyetemen. Megújítja is az időjárással szemben ellenállóbbá teszi erdőit a gemenci erdészet. Ősszel és tavasszal 1.700.000 facsemetét ültettek, és több mint 40 tonna makkot vetettek el. A cél, hogy az idegen ültetvényeket ismét őshonos állományok váltsák fel, a munka már csaknem 3 évtizede tart. A gemenci ZRT tájékoztatása szerint 10 hektár mezőgazdasági területen jött létre őshonos erdő, de továbbra is gondot okoz az asszály és a csapadék hiány. Új állandó kiállító termet nyitott a nácik által elrabolt, majd a háború után Németországban megtalált műkincsek bemutatására, a párizsi Musée d'Orsay. A Ki ezek a művek elnevezésű tárlaton Renoir, Degas és más alkotók remek műveit azzal a céllal tárják a közönség elé, hogy a festmények hátoldalán látható jelzések és bélyegzők segítségével elősegítsék az eredetkutatást és az egykori tulajdonosok örököseinek felkutatását. A francia múzeumokban még mindig több mint 200 olyan a Nemzeti Visszaszolgáltatási Program keretében őrzött alkotás található, amelynek sorsa 8 évtizeddel a világháború után is tisztázásra vár. Erdőtűz pusztít Kárpátalján, a Borzsa havas lejtőn 75 hektáron ég az erdő. A lángokat több mint 250-en próbálják megfékezni. Az oltásba a katasztrófa védelem kisrepülőit is bevetették. A munkácsi járáshoz tartozó Valócon vészhelyzeti műveleti központot hoztak létre. A tűz keletkezésének okát vizsgálják.
6: Az időjárásról.
7: Estig csak fátyol felhők zavarhatják a napsütést, majd egyre több gomoly felhő képződik. Éjszaka délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok, holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható. Hasonlóan kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő kecskeméti észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röcke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A kecskeméti észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-os és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáverhúzása két szűkített sávon halad. Az M4-es autóúton Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. A 4-es úton Vecsésbel területén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszűkület van érvényben. Az 5-ös úton Dabason a 43-as és a 45-ös kilométer között felmarják az aszfalt burkolatot, félpályás lezárásra készüljenek. Kecskemét közelében az M44-es autót csomópontjánál útépítők dolgoznak a 74-es kilométernél, útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Kecskemét, Kossuth lakótelep városrészén kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jól tudják, a kamionstopp május 9-én szombaton 22 órától, május 10-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
6: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András. Még ebben az 60 percben és a következő felvonásban lehetünk együtt, remélem velem tartanak. Utánam Szatmári Gábor érkezik, utána pedig Vörös Nádi, most meg a Magna Cum Laude, ezért a Gyerünk Tavasz, nem sokára pedig én vissza, és elárulom, hogy milyen fontos dolgok kapcsolódnak a mai naphoz. Május 6-ához, szerdához, tartsanak velem!
1: Szemléd Rádió! Szemléd Rádió! 92.5!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Eczek utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Igen, Feringatlan, Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 6553 www.feringatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Május 8-án pénteken 18 órakor kezdődik a Ceglédi Evangélikus templomban Teofil Henke német orgona művész hangversenye. Mindenkit szeretettel várnak, tehát még egyszer május 8-án lesz ez a bizonyos hangverseny, este 6 órakor kezdődik, a helyszín pedig az Evangélikus templom. Cegléd város önkormányzata és a Ceglédi Városvédői Szépítő Egyesület szeretettel meghívja önöket május 8-án pénteken 16 órakor a Városalapítók napi ünnepségre. Az ünnepi műsor helyszíne az Eötvöstéri Városalapítók szobra. Köszöntőt mond dr. Csáki András polgármester. Egy apáca, egy paraszlány, egy polgár címmel a református általános iskola és óvoda tanulóinak ünnepi műsorát láthatják, hallatják. Ezután a legszebben felújított épületek elismerések és díszoklevelek átadása következik. A díjakat átadja Patakiné Mészáros Zsuzsanna, a Ceglédi Városvédői Szépítő Egyesület elnöke. A Városalapító szobrának koszorúzása ezután következik. Az ünnepség után pedig emléktábla koszorúzás lesz, a helyszín ez esetben a Városháza udvarán található Panteon. Mindenkit szeretettel várnak. Adassék nekik gyönyörűség címmel verses összeállítás lesz anyák napja alkalmából a CVK irodalom barátok körének előadásában. Május 8-án pénteken 17 órakor kezdődik a program, mindez a Ceglédi Városi Könyvtárban lesz. Ez a rendezvény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény természetesen nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Folytatódik a Hableányok és Habúrfik, Sellők vagy Szirének című hatrészes művészettörténeti előadás sorozat. Az ötödik rész következik. A téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják. Közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár. Ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

Hallgatók, május 6-a van, a mai napon az Ivettek és a Fridák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Friderika, János Tamara, Ida Judit és Ditta nevű ismerőseiket is. Az Ivet, az Ivon, az Ivo férfinév francia női párja, francia kicsinyítőképzős alakjából önállósult, az Ivo jelentése tiszafa. A Frida a Fride kezdetű, illetve Fride végű germán eredetű nevek önállósult német rövidüléséből származik, jelentése béke, védelem. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Hamarosan visszatérek, születésnaphoz zenészekkel, zenei évforduló, kamaradjanak velem!

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is folytatjuk születésnapos zenészekkel, a zenei fordulókkal itt a 92-től a Ceglid Rádióban. 1960-ban hunyt el ezen a napon Ábrahám Pál zeneszerző karmester. 40 éves a mai napon Palcsó Tamás, énekes színész, a Csepeli Kossuth Lajos két tannyelvű fővárosi gyakorló műszaki és szakiskolában tanult repülőgép műszerésznek. Első alkalommal édesapja adott a kezébe gitárt, gitártanára fedezte fel benne énektudását és csiszolgatta hangját. Az 1970-es évek diszkozenéit szereti, de kedvenc előadója Elvis Presley és Freddie Mercury. 2004 őszén ismerhette meg őt az egész ország, amikor bekerült a Megasztár tehetségkutató verseny második szériájába, és ha már ott volt, második helyezett lett. 2005-ben megnyerte a Bravo Otto díjat, 2006-ban ő lett az év férfi előadója. A Popcorn díj kiosztóján megszavazták az év kedvenc előadójának, és a Viva Comete jelölt volt az év férfi előadója kategóriában. 2006. február 13-án jelent meg a Megfordult a világ című albuma, majd még ez év nyarán az Álmok közt című lemeze is. Egy ideig, ugye, emlékszünk rá, Tóth Gabival alkotott egy párt, szerepet kapott az 56 csepp vér című rockmusical előadásban, 2013-ban részt vett a Dal című televíziós dalverseny első elődöntőjén, az Ezt látnod kell című dalába, és tovább jutott a közönség SMS szavazatai alapján, és még sorolhatnám a sikereket. A lényeg a mai napon, hogy Palcsó Tamás, 40 éves, ő következik itt a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Ez a Bronski Beat együttes tagja, a formáció egyébként 83-ban alakult Londonban. Legismertebb daluk a Small Town Boy, ezt mindjárt játszom is egy remix formájában. Az eredeti felállása következő volt: Jimmy Somerville, ének, Steve Bronski, billentyűk és ütős hangszerek, és Larry Steinbach, billentyűk, ének. Somerville 85-ben kilépett az együttesből, helyre John Foster került. A Bronski Beat második lemez után ő is kilépett, ezután több énekesük is volt, majd 1995-ben feloszlottak. Steve Bronski 2016-ban újra alapított a formációt, Ian Donaldsonnal együtt rögzített új lemezeket, Steinbach ebben az évben hunyt el 56 éves korában, 2021-ben pedig Bronski is meghalt, 61 éves volt. Larry Steinbach tiszteletére szól egy Bronski Beat felvétel, itt a 92-tön.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.
2: Ami minden ismerőst összeköt.

0: Hát, meg kell említenünk, itt a Zeneraptár rovatban. 1967-ben látta meg a napvilágot Mark Bryan, amerikai gitáros a Hootie and the Blowfishből. A csapat egy amerikai rockzenekar, 86-ban alakult, mégpedig Dél-Kaliforniában egy egyetemen. Az alapító tagok Darius Rucker, Mark Bryan, Dean Felber és Jim Sonnenfeld. A 90-es évek egyik legsikeresebb formációjává váltak, különösen a 94-es, többszörös platina lemezes Cracked Rear View albumukkal. A zenekar megalakulásának főbb részletei csak úgy tőmondatokban, időpont és helyszín 86 dél-kalorira. Alapítók már Brian meghallotta Darius Rucker-t énekelni, és egy kollégiumi zuhanyzóban 85-ben felkérte egy zenekar alapítására, amint később Dean Felber és Sonnenfeld csatlakozott. A név eredete, a név két főiskolai barátjuk becenévből származik. Kezdetek, a csapat hosszú ideig kisebb klubokban és görög testvériségi házakban játszott a délkeleti régióban, mielőtt országos hírnévre tettek szert, meg hát világszerte is. Stílus, a pop, folk, blues és rock elemeit ötvözi. A zenekar egyébként 2008-ban szünetet tartott, de később újra összeálltak turnézni, és állítólag a mai napig léteznek. Tehát Mark Bryan tiszteletére már is szól a Hootie and the Blowfish és az Only Wanna Be With You.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
4: Gyereknap a Hobbi áruházban. Ingyenes egésznapos gyereknap május 16-án szombaton a Ceglédi Hobbi Áruházban. A színpadon Tom Peti és barátai, az Apacuka zenekar, Kőhalmi Ferenc Bohóc és a Rölövé Tánciskola. Lesz ugrálóvár, szerencsekerék, zsákbamacska, agyagozás, arcfestés, lufi hajtogatás és sok-sok nyeremény, valamint a 700 000 forint értékű fűnyíró traktor is gazdára talál. A programok mellett finomságokkal, vásári és kézműves standokkal is készülünk. Találkozzunk Cegléden a Külső Jászberényi út 1 szám alatt. Gyerek nap a Hobbi Áruházban. Várunk az egész családdal!
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
4: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4.
3: modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szentgyörgy tér 11.
2: Reklámot hallottak.
7: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek.
2: Változatosan.

0: kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mindjárt folytatjuk dalokkal a Ceglédi kedvenceivel. Előtt azonban már is mondom, milyen időre számíthatunk hazánk területén a következő napokban. Csütörtökön holnap többször lesz fölöttünk erősen felhős az ég, és több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra, reggel keleten esőre is. Továbbra is nagy területen lesz élénk, erős a déli délnyugati szél, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések is lehetnek. Ennyi lesz a hajnal, mindössze 11 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. A maximumok 20 és 26 fok között várható. Péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszít erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7-13, délután 20-26 fokot mérhetünk. Szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Az ország nagy részén nem várható csapadék, de helyenként kialakulhat egy zápor, zivatar. Keleten, északkeleten élénk lökések kísérhetik az északi a szelet. Kellemesen meleg időre van kilátás, 22 és 27 fok közötti maximumokkal.
1: Következzen egy friss dal!

0: Kedves hallgató, már is mutatom, miben indul a következő 60 perc. A hírek után azonnal Taylor Swift érkezik hozzánk. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Több zöld, kevesebb gond. A Diego áprilisi ajánlata. Sevilla műfű, most csak 2999 forint per négyzetméter áron. Készülj a tavaszra, válogass kültéri termékeink közül, és frissítsd fel kertedet, teraszodat vagy erkélyedet. Diego. Otthon generációkon keresztül.
5: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
6: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 59. Bautrans Festék Áruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans Festék Áruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Kellemes koranyári idő lesz. Az orosz hadsereg már több mint 1800 alkalommal sértette meg a tűzszünetet. Megújítja erdőit a gemenci erdészet. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az orosz hadsereg már több mint 1800 alkalommal sértette meg a tűzszünetet tűzérségi támadásokkal és légicsapásokkal, közölte Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök tájékoztatása szerint Dnyipro, Zaporizsia és Kramatorszk elleni bombázások után a katonai és hírszerzési jelentések alapján fognak dönteni a szükséges válaszlépésekről. Hozzátette, egyértelmű, hogy Oroszország elutasította az Ukrajna által ma 0 órától kezdeményezett tűzszünetet. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Megújítja és az időjárással szemben ellenállóbbá teszi erdőit a gemenci erdészet. Ősszel és tavasszal 1 millió 700 ezer facsemetét ültettek, és több mint 40 tonna makkot vetettek el. A cél, hogy az idegen ültetvényeket ismét őshonos állományok váltsák fel. A munka már csaknem 3 évtizede tart. A gemenci ZRT tájékoztatása szerint 10 hektár mezőgazdasági területen jött létre őshonos erdő, de továbbra is gondot okoz az asszály és a csapadék. Hiány. Új állandó kiállító termet nyitott a nácik által elrabolt, majd a háború után Németországban megtalált műkincsek bemutatására, a párizsi Musée d'Orsay. A Ki ezek a művek elnevezésű tárlaton Renoir, Degas és más alkotók remek műveit azzal a céllal tárják a közönség elé, hogy a festmények hátoldalán látható jelzések és bélyegzők segítségével elősegítsék az eredetkutatást és az egykori tulajdonosok örököseinek felkutatását. A francia múzeum még mindig több mint 200 olyan a Nemzeti Visszaszolgáltatási Program keretében őrzött alkotás található, amelynek sorsa 8 évtizeddel a világháború után is tisztázásra vár. Erdőtűz pusztít Kárpátalján, a Borzsa havas lejtőn 75 hektáron ég az erdő. A lángokat több mint 250-en próbálják megfékezni. Az oltásba a katasztrófa védelem kisrepülőit is bevetették. A Munkácsi járáshoz tartozó Valócon vészhelyzeti műveleti központot hoztak létre. A tűz keletkezésének okát vizsgálják.
2: Az időjárásról.
7: Estig csak fátyol felhők zavarhatják a napsütést, majd egyre több komoly felhő képződik. Éjszaka délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. A szél élénk északnyugaton erős, a zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható. Hasonlóan kellemes, koranyári idő lesz a következő napokban is.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő kecskeméti észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A kecskeméti észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-os és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sávelhúzása két szűkített sávon halad. Az M4-es autóúton Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. A 4-es úton Vecsésbel területén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszűkület van érvényben. Az 5-ös főúton Davoson a 43-as és a 45-ös kilométer között felmarják az aszfalt burkolatot, félpályás lezárásra készüljenek. Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál útépítők dolgoznak a 74-es kilométernél, útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Kecskemét, Kossuth lakótelep városrészén kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jól tudják, a kamionstopp május 9-én szombaton 22 órától, május 10-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál, még ebben a szűk 60 percben Süveges András. Azonnal folytatjuk dalokkal, fontos hasznos infókkal, programajánlóval és persze a lapszemlével, ezért is mindenképpen maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Hogy egy finom, jó húst párolj. Jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt Könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon. Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig. Ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon, vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
5: KGM. Made in Korea.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Május 8-án pénteken 18 órakor kezdődik a Ceglédi Evangélikus templomban Teofil Henke német orgona művész hangversenye. Mindenkit szeretettel várnak, tehát még egyszer május 8-án lesz ez a bizonyos hangverseny, este 6 órakor kezdődik, a helyszín pedig az Evangélikus templom. Cegléd város önkormányzata és a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület szeretettel meghívja önöket május 8-án pénteken 16 órakor a Városalapítók napi ünnepségre. Az ünnepi műsor helyszíne az Eötvöstéri Városalapítók szobra. Köszöntőt mondok, Torcsáki András polgármester. Egy apáca, egy paraszlány, egy polgár címmel a református általános iskola és óvoda tanulóinak ünnepi műsorát láthatják, hallatják. Ezután a legszebben felújított épületek elismerések és díszoklevelek átadása következik. A díjakat átadja Patakiné Mészáros Zsuzsanna, a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke. A Városalapító szobrának koszorúzása ezután következik, az ünnepség után pedig emléktábla koszorúzás lesz, a helyszín ez esetben a Városháza udvarán található Panteon. Mindenkit szeretettel várnak. Adassék nekik gyönyörűség címmel verses összeállítás lesz anyák napja alkalmából a CVK irodalombarátok körének előadásában. Május 8-án pénteken 17 órakor kezdődik a program, mindez a Ceglédi Városi Könyvtárban lesz. Ez a rendezvény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény természetesen nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Folytatódik a Hableányok és Habúrfik, Sellők vagy Szirének című 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Az 5. rész következik, a téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják, közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár, ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismeret.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét, mégpedig a blik.hu felülettel. 22 millió forintot lophattak el Herceg Zoltántól, aki most először beszélt a nyilvánosság előtt a megdöbbentő esetről. Mint ismert, a Diva tervezőt 2022. októberében tartóztatták le kábítószer birtoklás miatt, ezt követően pedig közel fél évet töltött előzetes letartóztatásban. A rácsok mögött töltött időszak alatt nem csak a magánnyal és a bizonytalansággal kellett szembenéznie, hanem egy sokkoló felismeréssel is. Az otthonából több millió forint tűnt el, amely egy lakás, valamint egy autó értékesítéséből származott. Herceg Zoltán Lukács Miki Versek Vidáma című podcastjében mesélt a történtekről, ahol a műsorvezető hozta szóba a kényes témát, miszerint a rendőrségi házkutatás követően az összegnek nyoma veszett. Otthon tartottam a pénzt a ruhák mögött, ahol el szokták tenni az öreg emberek, nem volt eldugva, egyszerre ott tartottam, jelentette ki Herceg Zoltán, akinek a története kapcsán a műsorvezetőben szinte magától adódott a kérdés. Vajon felmerült-e benne, hogy az eltűnt pénzhez közel lehetett párjának, Mariannak? Hiszen, mint korábban nyilvánosra került, a nő sértettségében jelentős károkat okozott a divattervező lakásában és ruháiban, miután tudomást szerzett a félrelépésekről. Természetesen egy ilyen krízis helyzetben minden megfordul az ember agyában. Ebben ez volt a legborzalmasabb, hogy hova tűnt, kinél lehet. Azt elképzelni, hogy a hatóság emberei nyúlnak hozzá úgy, hogy nincs jegyzőkönyvezve, nonsens, abszurd, de az is, hogy a csajod lopja el. Nem készült kamerafelvétel, én legalábbis nem láttam, sóhajtott Herceg Zoltán, aki feljelentést is tett az ügyben, jelezve a hatóságoknak, hogy a házkutatást követően jelentős összeg tűnt el az otthonából. Amikor kijöttem a fél éves fegyház után, az első dolgom az volt, hogy jelezzem ezt a szituációt. Nem tudom, hogy fogalmazzam meg, mert fogalmam sincs, addig van-e bűncselekmény, ameddig nincs bizonyítva, töprengett Herceg Zoltán, aki elmondása szerint kétséget kizáróan tudná igazolni, hogy a 22 millió forint valóban az otthonában volt, hiszen minden részlet pontosan dokumentálásra került. Volt egy friss adásvételi szerződésem a Merciről is, az 12.500 euróért, 4,5 millió forintról beszélünk körülbelül, adtam el, még az is le volt írva, hogy 500 euró címletekben volt a Merci ára. Még kérdezte is a németvevő, hogy nem gáz-e, ha 500 euró címletekben van, mire mondtam, hogy nem gáz, csak frankó legyen. A lakást pedig úgy adtam el, hogy egy export-import céggel foglalkozó ember vette meg, aki megkérdezte, baj lenne, ha felét forintban adná, a felét euróban, mert neki a bevétele így vannak, neki így lenne jó. A forintot átutalta, az eurót pedig ideadta nekem készpénzben. Olyan gondos volt az ember, mert nyilván, akinek ilyen cége van, az egy komoly ember, hogy tételesen le volt írva hány darab bankjegy. Tökéletesen tudtam volna bizonyítani, ha bárki megkérdezi, bértatlankodott Herceg Zoltán. A divattervező azt is sérelmezi, hogy mind a mai napig semmilyen érdemi információval nem rendelkezik az ügy kivizsgálásának részleteiről. A központi nyomozó főügyészségen tettünk feljelentést, hogy eltűnt a pénz. Nem tudom, hol tart a nyomozás, mert én 2023 áprilisa óta, amióta, vagyis pontosan 3 éve, megtettük a feljelentést. Erről a nyomozásról semmit nem tudok, de az ügyvédem sem. Biztos nyomoznak még, csak én nem tudok róla, mondta a divattervező. Hogy miről van szó pontosan, vagy hol tart valójában ez a sztori, hát ez is talán kiderül a blik.hu oldalról. Herceg Zoltánnal és az ő történetével is foglalkozik tehát a portál.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlét a blik.hu oldallal. Megyeri Csilla a Frisbee TV műsorában őszintén mesélt arról, hogyan változott meg az élete, mióta együtt van az olasz származású párjával, Nikolával, aki egyben a kislánya édesapja is. A műsorvezető elmondta, hogy a párja határozott férfi, és Kerek Perec megmondja, nem tetszik neki valami. Azt is megszabja, milyen műsort vállalhat el, miért nem. No, hát ez érdekes, nem? Jó kezdődik. Megyeri Csilla és Nikola 2024 nyarán vált hivatalossági kapcsolatban élnek, nem sokkal azt követően, hogy az influencer 11 év után szakított korábbi párjával, Molnár Zsolttal. 2025 nyarán jelentették be, hogy az első közös gyermeküket várják, tavaly októberben pedig az is kiderült, hogy a párnak kislánya lesz. Idén februárban megszületett a kicsi, Alessia Adriana. A műsorvezető a Frisbee TV műsorában mesélt arról, hogy sokat formált rajta a kedvese, amióta együtt vannak. Nikó egy nagyon határozott férfi, akinek szigorú tradicionális gondolkodása van, hogy milyennek kell lenni egy nőnek és egy feleségnek, jelentette ki az anyuka. Nikola elvárásai között szerepel például, hogy otthon meleg étel várja. Az igen. Nem azt mondom, hogy minden áldottabb, nyilván most a baba mellett nem várja el, de előtte elvárta, jegyezte meg a tévés. A párkapcsolatukban a hagyományos szerepek dominálnak, és Csilla jelenleg a főállású anyaságra helyezi a hangsúlyt, háttérbe szorítva média karrierjét. Elmondása szerint a gyereknevelés és a tévészereplések összehangolása komoly logisztikai kihívás jelent, de a párja támogatása és iránymutatása megkönnyíti számára a döntéseket. Volt olyan tévés produkció, amibe hívtak, de Nikó azt mondta, nem szeretné, hogy oda elmenjek. Egyébként teljesen igaza volt, mert ahova hívtak, ott az exemmel kellett volna szerepelni. Az egyértelmű, hogy tiszteletlen, tehát biztos, hogy nem. Viszont volt egy másik is, ahol nem gondolta, hogy jól állna nekem az a műsor, idézte Csilla szavait a blik.hu. Egy másik alkalommal, amikor a műsorvezető 3 hónapos terhes volt, a párja nem tartotta a jó ötletnek, hogy részt vegyen egy fizikailag megterhelő valóságshowban, a Most Wanted a hajszában. Azt mondta, nem tartja a jó ötletnek, hogy rohangáljak abban a műsorban, mert akkor voltam 3 hónapos terhes. Tehát ennek a pasinak mindig van valami kifogása, na mindegy, nem az én dolgom, de ettől függetlenül nyilatkozta Megyeri Csilla, ő levezeti, hogy ebbe is ebbe a műsorban nem mehetsz el, mert, mesélte Csilla. A műsorvezető hangsúlyozta, hogy a párja nem korlátozza őt, hát ezek szerint mégiscsak, mint inkább irányt mutat, így is lehet fogalmazni, és támogatja abban, hogy olyan munkákat vállaljon el, melyek valóban illenek hozzá. Ha elhívnának műsort vezetni, egyértelmű, hogy Nikó azt mondaná, persze, az a te szakmád, ezt csináltad, szereted csinálni, és ha jól csináltad, akkor menj el, hogy ne. De ne menj el bohóckodni egy nem tudom milyen műsorban, mert már 38 éves nő vagy, anyuka vagy, ez már neked nem tenne jót, tehát ez nem ellenem van, hanem értem. Tetszik, hogy végre valaki megmondja irányit, mondta a tartalomgyártó. A műsorvezető azt is kiemelte, hogy Nikola kompromisszumkész, és mindent meg lehet vele beszélni. Megyeri Csillával és párjával is foglalkozik, tehát a blik.hu felület. Ceglét rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak. Következzen egy friss dal. Itt a Cegléd Rádióban.

0: kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mindjárt folytatjuk dalokkal a Ceglédi kedvenceivel. Előtt azonban már is mondom, milyen időre számíthatunk hazánk területén a következő napokban. Csütörtökön holnap többször lesz fölöttünk erősen felhős az ég, és több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra, reggel keleten esőre is. Továbbra is nagy területen lesz élénk, erős a déli délnyugati szél, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések is lehetnek. Ennyi lesz a hajnal, mindössze 11 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. A maximumok 20 és 26 fok között várható. Péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszít erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7-13, délután 20-26 fokot mérhetünk. Szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Az ország nagy részén nem várható csapadék, de helyenként kialakulhat egy zápor, zivatar, keleten, északkeleten élénk lökések kísérhetik az északi a szelet. Kellemesen meleg időre van kilátás, 22 és 27 fok közötti maximumokkal.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős. Bár

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Már ennyi volt részemről, reggel 6-tól idáig, szokás szerint kisebb-nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt, érkezik Szatmári Gábor, Szatyi után pedig Vörös Nándi, én meg legközelebb holnap, ugyanígy, mint ma, reggel 6-kor kegyetlenül felébresztek majd mindenkit, remélem akkor is rám hallgatnak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és persze jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel tehát Tali, visz!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászárócentrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Kellemes koranyári idő lesz. Az Irán elleni légicsapások újraindítását helyezte kilátásba az amerikai elnök. Pénteken és szombaton rendezik meg Miskolc ünnepét. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Az Irán elleni légicsapások újraindítását és a korábbinál intenzívebb bombázásokat helyezett kilátásba az amerikai elnök arra az esetre, ha Teherán nem teljesíti Washington elvárásait. Pár Donald Trump a hormuzi szoros védelmében indított szabadságprojektet a tárgyalásokon történt előrelépés miatt tegnap váratlanul felfüggesztette, a kikötői blokád továbbra is érvényben marad. Az amerikai kormány elsődleges célja az iráni atomprogram végleges leállítás. Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Oscsát banknak azt a készpénzszállítmányt és aranykészletet, amelyet a magyar titkos szolgálatok foglaltak le még márciusban, jelentette be Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök közösségi oldalán közölte, hogy az értéktárgyak és a pénzeszközök már ukrán területen vannak, a feltartóztatott pénzszállítók személyzete pedig már korábban hazatérhetett. Volodymyr Zelenszkij a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelem igazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalán, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 nap tári nap. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táborosztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A szervezet Vár a nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást. A mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a karitász.hu oldalon is lehet segíteni. Pénteken és szombaton rendezik meg Miskolc ünnepét. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kétnapos rendezvény sorozaton cirkuszi előadással, vásárral, koncertekkel és utcaszínházzal idézik fel a város századfordulós világát. A közgyűlés 1993-ban döntött úgy, hogy május 11-e legyen Miskolc ünnepe, annak tiszteletére, hogy 1909-ben ezen a napon adott a városnak kiváltságlevelet Ferenc József magyar király.
1: Az idő.
4: Északa délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. A szél élénk, északnyugaton erős. A zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható. Hasonlóan kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: A munkahelyen nem csak a főnök szólhat, mi is.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, igen, ez itt már a szerda esti beszélgetős műsor, a mikrofonnál a szerkesztő Szatmári Gábor. Ma is két beszélgetésünket hallhatják majd. Először szétnézünk a földeken, mezőgazdasági szempontból. Bíró György falugazdász lesz majd a vendégünk, akit telefonon hívtam, és vele beszélgettem az elmúlt időszakról. Hát bizony az időjárásról kellett sokat beszélgetnünk, mert hogy az sok meglepetést, kellemetlen meglepetést is hozott a mezőgazdászoknak, mi a helyzet most kint, és milyen remények vannak, mit tudnak tenni a gazdák, no hát erről lesz szó az ezórai beszélgetésben. A következő órákban pedig jön majd egészségünkre című rovatunk. Sajnos dr. Szabó Ivett ma nem ért rá, úgyhogy egy korábbi részt fogunk megismételni, méghozzá egy olyan részt, amelyben nem is egyedül volt itt vendégem, hanem volt még egy plusz vendégünk is, de hogy ki ő, az majd a következő órában derül ki. Ami pedig biztos, hogy közben előtte utána szólnak majd a jó kis muzsikák, ezt az órát egyéb iránt Benson Boone-nal kezdtük, és a Mystical Magic című 2025-ös dallal. Most még jön Lotfi Begi, Gáspár Laci és Majka közös dala a Hurrikán, utána pedig a mai első beszélgetésünk, amelynek témája tehát a mezőgazdaság lesz. Bíró György falugazdásszal fogunk beszélgetni. Induljon a nóta, és utána már jön is a beszélgetés.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Hát bizony, néhány hónapja még azt hittük, hogy egészen jó kis esztendő elé néz a mezőgazdaság, hiszen volt egy igazi telünk, szép nagy hóval, stb. De utána bizony az időjárás úgy fordult, hogy nem feltétlenül támogatta a gazdákat. Sok-sok elég nagy kárról számoltak be országos szinten, a Dunántúltól az ország keleti sarkáig mindenhonnan jöttek a rossz jelentések, így Cegléd környékéről is. No, hát, hogy mi a helyzet itt, és mit tehetnek a gazdák, erről lesz szó a következő percekben. Bíró György falugazdásszal fogunk beszélgetni itt a 92.5-ön.
0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben tehát Bíró György falugazdásszal fogunk beszélgetni, és hát azt hiszem, hogy lesz miről, hiszen a mezőgazdasági ócskán a témát egyéb iránt, hogy azt nem mondjam, nem csak itt Magyarországon, hanem a világban nagyon sokfelé, de mi természetesen a Magyarország és különösen a Cegléd környéki mezőgazdaság helyzetére leszünk kíváncsiak. Most telefonon tudunk beszélgetni Bíró Györggyel, akit nagy szeretettel köszöntök innen a Cegléd Rádió stúdiójából. Szervusz, Gyuri!
2: Szervusz, Gábor, köszöntöm a tisztelt hallgatókat!
1: Hát igen, ugye legutóbb télen beszélgettünk, és egészen meg voltunk elégedve a téllel, mert ezen a télen legalább tényleg esett hó, és úgy tűnt, hogy a fagyos napok száma, ami ugyebár a különféle kártevők írtásában fontos szerepet játszik, az is elégnek tűnt, bár akkor is már beszéltünk róla, hogy még egy ilyen hullám még jó esett volna ugye a tél végén, ez elmaradt, most viszont már hát eléggé rémisztő híreket hallani a mezőgazdaság házatájáról. Mennyire igazak ezek a hírek, és mennyire kell ezeket komolyan venni?
2: Hát az a szomorú, hogy tényleg komolyan kell venni, ugye, hogy visszatérve, hogy elkezdted itt a mondatodat, tényleg szóval sok témát ad a mezőgazdaságban, nincs két egyforma év.
1: Bizony.
2: Főleg itt a növénytermesztés szempontjából, tehát minden évben másról tudunk beszélgetni. És hát valóban úgy van, hogy a télen még bizakodtunk, tehát úgy nézett ki, hogy nagy reményekkel indultunk neki a tavasznak, aztán az időjárás megmutatta, hogy majd ő eldönti, hogy nem mondjuk meg, hogy milyen időt várunk, hanem majd ő megmutatja, hogy jó lesz, vagy rossz lesz. Hát most egyelőre katasztrofális a helyzet. Tehát úgy vagyunk, hogyha az elkövetkező pár napban, most mondjuk hónap után az eső, az a pár milliméter eső legalább, amit ígérnek, nem jön le,
1: igen,
2: akkor az a repcének, meg az őszi kalászosoknak a termés kilátásait az most már drasztikusan csökkenteni fogja. Tehát annyira száraz a talaj, ugye meleg is volt, kikalászoltak, legalábbis nagy része a kalászosoknak ki van kalászolva, ugye a repce már úgy is, nem Cegléd környékén a repcét most már abba hagyják a gazdák lassan teljesen, mert évek óta nincs jó termés rajta, de ott is látszott folyamatosan ez a száraz, melegebb tavasz, ugye nem hozott megfelelő odahajtásokat, kevés a termés. Kalászosoknál meg ugye elkezd vitte, most már kidobta a kalász, lassan virágzásnak indul, és hát ugye ott is a kötni fog a termés, csak hogy mekkorák lesznek a kalászok, mekkorák lesznek a szemek bennük, tehát ez nagyon negatívan fogja befolyásolni a termés mennyiségét. Mondom, most még egy 3-5 mm eső is egy hétig segíteni, aztán utána addig reménykedünk, hogy hát változik az időjárás. Ennyit tudok. Tehát ugye itt vagyunk, a napraforgó kukorica, ami a fő kapásnövényünk, ugye azok még ilyenkor bírják, tehát az a minimális nedvesség, hát, a csírázás az, ami kellett volt a talajban, tehát kikeltek, még most úgy jól is néznek ki. Hát ott még van egy szűk hónapjuk, hogy történjen, valami inkább 2-3 hetük, de a kalászosoknak az utolsó pillanatban vagyunk tényleg. Tehát egy hetet késik az eső, akkor hiába jön.
1: És ugye az esőről beszélünk itt, de ugye a fagyok is nagyon komoly károkat okoztak, akár a gyümölcsösökben, szőlőkben is. Erről is hallhattunk országos hírekből is, és hát még ennek sincs vége, ennek a szezonnak, tehát még mindig jósoltak a meteorológusok a következő időszakra esetleges fagyos éjszakákat, amik már nem biztos, hogy jót tennének most.
2: Hát már esetet jót, tehát ugye az a tragédia, hogy ugye most már évek volt, tehát most már nem is tudom, 10 éve, vagy 5-10 éve biztosan, ugye egészen korán kitavaszodik, ugye hát lehet látni, éppen útka hallottam valami műsorban, hogy az orgona régen, hogy anyák napjára virágzott, most már április elején virágzik. Ballagásában nem tudnak a gyerekek virágot vinni, díszíteni a termet.
1: Hát régen egyébként egy gimnázium épületének szolgálati lakásában laktunk, pedagógus szüleim vannak, egy jó darabig gyerekkoromban, és hát az teljesen természetes volt, hogy ballagásra a diákok orgonával díszítették föl a gimnáziumot, és hát erre most más esélyük sincsen.
2: Nincs más esélye. Na ugyanez van a gyümölcsfáknak is, és sokkal korábban virágoznak. Viszont a fagyok ugyanúgy megjönnek.
1: Azok megjönnek.
2: Menetrendszerűen, mint ahogy régen is jöttek. Tehát ez viszont nem, az nem szűnt meg. Sőt, hát most egy egész komoly fagy volt esélyére, amit már senki nem várt. Úgyhogy drasztikus problémákat tudott okozni. Szegvész környékén még talán nem is annyira, inkább tőlünk délre. Tehát
1: igen, Kecskemét környéke.
2: Kecskemét környéke, meg ott a Kiskunságban, a homokhártyában, ott nagyobb a kisugárzás, biztosan sokkal idegebb is volt éjszaka. De az itt is tevéz környékén, a szőlőkön, gyümölcsfákon. Hát ugye hát éppen beszélgettük, hogy ugye sajnos már ide inkább eltűnnek az ültetvények tevéz környékéről, talán még szőlővad. Gyümölcsben most már ide kevesebb, úgyhogy azért nincs akkora díszhangja ennek a fagynak. A szőlők azért kicsit magasabb területen vannak, ott nagy része megúszta, hát a gyümölcsök meg már annyira rossz öregek, hogy nem nagyon foglalkoznak a tulajdonosok vele, de bizony megfagyott, és hát lehetett látni, én is nézegettem, hogy én inkább a szántóföldeken, de egy-egy tanyában bemenve láttam, a diófa levelei megfagytak, ha volt az udvarban szőlő, az is azért úgy lehetett látni rajta a hatását. Úgyhogy volt, és nagyon komoly fagykár van. Hát sajnos ez van, ugye most nem tudjuk, hát reméljük, hogy ekkora már nem lesz, ugye még mindig mondják, tehát gyakorlatilag még egy hétig bármikor, bármi történhet, talán most már ennyire hideg nem lesz.
1: Igen. Hát ugye már nem egyszer beszéltünk róla az elmúlt években is, hogy bizonyos fajta váltásokra lehet, hogy szükség lesz, és lehet, hogy a klíma átalakulásával újabb fajtákat kell behozni, amik jobban alkalmazkodnak majd ahhoz a klímához, ami akkorra kialakul. Hát nem tudom, hogy ennek van jövője? El lehet ezen gondolkodni? Hát most azért ne zúzmót termeljünk itt, ami kibírja a fagyokat is, ugye?
2: Az a baj, hogy azok a meleget nem fogja bírni.
1: Ott
2: meg kell nézni, tehát amik hűvösebb klímát kedvelő növényeink, ugye Pest megye valamikor a bogyósgyümölcs termesztésnek a centruma volt Magyarországon, szinte már nincs. Tehát gyakorlatilag nullára csökkentek az ültetvények, ott ugye valamikor ott fönn éjszakon Kemence, természetbaráti környékén, hogy ott
1: a Börzsöny környékén.
2: Bizony Börzsönybe. Alig-alig van már egy-két ültetvény. Ez a száraz, meleg időjárás teljesen oda tett a kultúráknak, gyakorlatilag abba hagyták a gazdák. Sok oka van, munkaerő, egyéb izélyte, de főleg maga a klíma, hogy ezt nem terem a növény.
1: Igen.
2: Tehát egy fagyos éjszaka az nem elég, az azért kevés, tehát itt inkább az, ahogy te mondod, hogy olyan fajtákat kellene keresni, kinemesíteni, amik tolerálják ezeket az erősebb hajnali fagyot, egy-egy ilyen erősebb hajnali fagyot.
1: Igen,
2: valahogy
1: mert
2: jobban tolerál.
1: Az a feneség benne, ugye, hogy tulajdonképpen lehet, hogy csak egy-két óra hosszáig van fagy, de egy egész éves munkát tönkre tud tenni ezáltal.
2: Pontosan, tehát itt gyakorlatilag egy éves munkát, és utána ugyanúgy csinálnod kell mindent.
1: Bizony.
2: Tehát gyakorlatilag az előző év és ugyanúgy jó annak a termését, mint lehoztuk, de itt ugyanúgy meg kell mindent csinálni, a permetezéseket, a talajmunkákat, az ápolásokat, mindent el kell végeznünk, és gyakorlatilag semmiét csináljuk abban az évben.
1: És ezt már látja a gazda ilyenkor, persze.
2: Persze, ilyenkor már jól tudja, hogy ez ennek vége is. Ha meg elhanyagolja, nem csinálja, akkor az a következő évek terméseinek a rovására fog menni.
1: Hát ezt nevezik ördögi körnek, ugye? Mondhatni akár.
2: Igen. Tehát ez mondjuk az egyszer-egyszer belefér, csak most már a rendszeres lett, és ez azért annyira nem. Nem szívdő. Hát jó, persze itt az árak, mondom, munkaerő, mindenféle dolog miatt, de ez is közrejátszik, ez az időjárás is közrejátszik abban, ugye, hogy Öteglét környékén valamikor Pest megye egyik legnagyobb ültetvénye.
1: Bizony volt, úgy volt, igen.
2: Gyümölcsből, igen. És most már szinte csak a nyomai maradnak, egy-egy kisebb ültetvény van. Új telepítésről szinte nem is hallottam, inkább a régi, amit még nem vágtak ki, azok maradtak meg.
1: Igen. Igen, hát ugye mit tehet ilyenkor a gazda? Hát most nyilván egy fél év alatt nem tudja az egész gazdaságát átalakítani, de és ezeket meg se lehet gyógyítani, tehát ez nem olyan, mint egy, ha jön egy betegség, akár a szőlőnél egy peronoszpóra, hogy azt azért le lehet permetezni, és akkor alkalmasint azért bizonyos szinten meggyógyul a növény. Itt hát egy fagyással mit tudsz csinálni? Semmit. Elfagyott, kész.
2: megelőző védekezés ugye van valameddig ellene.
1: Persze.
2: Itt már van valamikor annyira erős a fagy. Az a baj, hogy annyira, tehát egy mínusz egy-két fokig még talán lehet védekezni, sőt, biztos, hogy lehet védekezni. Utána aztán azok 3-4 fok, tehát amik azért beszoktak következni, sajnos mindig van egy ilyen erősebb hullám, ott már a technika se tudja kivédeni a fagynak a hatását, csökkenteni talán tud valamit, illetve hát azért elég borsos ára van egy ilyen berendezés beszerzésének, vagy ennek a védekezésnek. Hát ugye régen is tudjuk, hogy próbáltak, füstöltek, védekeztek ellene.
1: Persze.
2: Tehát ez azért ilyen erős fagyba kevés.
1: Most
2: legvégzőnyége nem volt akkora, tehát lehet, hogy aki csinált ilyet, az megértenek. Meg hát most egy több hektáros ültetvénynél ugye nem tudunk annyit ültetni.
1: Igen. Hát figyelj, ha elmúlnak majd ezek a májusi fagyos szentek is, és utána már azért tényleg kisebb az esély arra, hogy 0 fok alá csökkenjen a hőmérséklet, akkor visszatérünk majd erre a témára, hogy mit sikerült megmenteni itt a környékbeli gazdáknak, mert azért csak reméljük, hogy valamennyi csak teremni fog, akár a búzából, akár a barackból, teljesen mindegy. Most, de az a lényeg, hogy azért ne maradjanak teljesen hoppon szegény gazdák.
2: Persze, valószínűleg nem fognak, az reméljük, hogy mondom, tehát itt talán nem volt az egy akkora a baj, mint ott a homokhátságon. Kár van, termés csökkent, de azért lesz termés. Például a barackból egész év termésnek néztünk elébe.
1: Na, hál' Istennek.
2: Úgy nézett, hogy lesz. Most nem tudom, tehát tudom, már nem virágban volt, hogy most a fán levő barackot mennyire károsított, most én nem néztem utána.
1: Hát, igen.
2: Ugye szántóföldeken jobban tudom a dolgokat, ugye azt a szerencse, hogy a növények azért tolerálták, tehát nem volt még akkor a kukorica, a napokor gújítatában nem szereti a fagyot, de biztos, hogy sok volt, tehát ez a hideg azért megérezték ezt a hideget, de kát nem csinált a kabonánál se jó, egy hideg hajnalt azért még kibírnak.
1: Jaj, de jó. Hát mi is kibírunk még egy-két hideg hajnalt, remélem itt a rádióban.
2: Igen, de csapadék is kéne hozzá, és akkor nem lenne gond a hideggel se.
1: Nagyon kéne. Hát nem tudom, itt az elmúlt időszakban azért volt egy kis csapadék, aztán megint nem volt, aztán most majd a következő napokra úgy jósolnak ilyen 14-15% esély a csapadékra. Hát ez még nem túl megnyugtató a gazdák számára sem gondolom, de remélem, hogy azért kap annyit majd a természettől a föld, hogy azért ezt meg tudja hálálni majd nekünk a termési időszakban.
2: Így van, azért ilyenkor 3-4 napon is tud változni az időjárás.
1: Hogyne, persze.
2: Kép annyira, hogy mondjuk egy 10%-ból már 80% legyen, aztán bízom benne, hogy így lesz.
1: Legyen úgy.
2: A valószínűségből, meg nagyobb mennyiségek is, mint amit most előre jósolnak. Hát ilyen záporos zivatarokat mondanak, abból pedig azért, hogyha pont szerencséje van valakinek, akár egy 20-30 mm is leesett a területére.
1: Igen. Hát legyen úgy.
2: Sokkal több, mint a semmi. Nyilván egy országos átható eső kéne, vagy nem is egy, hanem legalább 3 egymás után heti rendszerességgel.
1: Igen.
2: Akkor júniusig meglennénk, de hát most erre egyelőre nincs kilátás. Örüljünk az áporoknak, ha megjönnének.
1: Nagyon fogunk neki örülni. Isten bizony, inkább kinyitom az esernyőmet, de a városi ember nem szereti annyira az esőt, persze, sétálás közben, de azért nyilvánvaló, hogy nagyon-nagyon kell a természetnek, és kell a földeknek is, és a különféle kultúráknak, ott a növényi kultúráknak. Kedves Gyuri, köszönöm szépen a tájékoztatást, és akkor majd, amikor megint lesz miről beszélnünk, akkor természetesen ismét keresni foglak, vagy így telefonon, vagy ha szerencsénk van, akkor itt a stúdióban is tudunk találkozni. Nagyon szépen köszönöm.
2: Nagyon szívesen örülök, hogy beszélgettünk.
1: Kedves hallgatóink, Bíró György falugazdász volt a vendégünk. Köszönöm szépen.

0: Magyar zenével. Változatosan.
1: A szerda esti beszélgetős műsor első órája a végéhez közeledik, egy kicsit magamba fordulok, egy introvertált dal következik most, vagyis nem én fordulok magamba igazából, hanem Azaria tette ezt még 2023-ban, úgyhogy ezt a dalt tesszük ide az óra végére, ezzel búcsúzunk ettől az órától, a következő órában pedig Egészségünkre című sorozatunkból hallhatnak majd egy részt, azt is érdemes lesz meghallgatni, érdemes lesz rá odafigyelni, dr. Szabó Ivettel fogunk fontos dolgokról beszélgetni, és nem csak vele. Na, de minden kiderül a következő órában. Tartsanak velünk a következő 60 percben is.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
2: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
2: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Kellemes koranyári idő lesz. Várhatóan Tenerife szigetén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus. Táboroztatásra indít adománygyűjtő kampányt a katolikus Caritas. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Várhatóan 3 nap múlva Tenerife szigetén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus, jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter. Az utasok közül 3-an vesztették életüket a fertőzés miatt. Rajtuk kívül további 5 embernél észlelték a vírust, vagy annak gyanúját. Őket kimenekítették a hajóról. Az óceánjáró eredetileg a Zöldfoki Köztársaságba tartott, ám az ország a fertőzés megjelenése miatt megtagadta a kikötési engedélyt. Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Oszcsát banknak azt a készpénzszállítmányt és aranykészletet, amelyet a magyar titkos szolgálatok foglaltak le még márciusban, jelentette be Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök közösségi oldalán közölte, hogy az értéktárgyak és a pénzeszközök már ukrán területen vannak, a feltartóztatott pénzszállítók személyzete pedig már korábban hazatérhetett. Volodymyr Zelenszkij a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelem igazolást és 0-ás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalán, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a katolikus Caritas. A szervezet Vár a nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást, a mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a caritas.hu oldalon is lehet segíteni. Pénteken és szombaton rendezik meg Miskolc ünnepét. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kétnapos rendezvény sorozaton cirkuszi előadással, vásárral, koncertekkel és utcaszínházzal idézik fel a város századfordulós világát. A közgyűlés 1993-ban döntött úgy, hogy május 11-e legyen Miskolc ünnepe, annak tiszteletére, hogy 1909-ben ezen a napon adott a városnak kiváltságlevelet Ferenc József magyar király.
1: Az időjárásról.
5: Északa délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. A szél élénk, északnyugaton erős. A zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható. Hasonlóan kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Ez volt a Last Frequencies dala, a The Feeling, az érzés 2023-ból. Nekem az az érzésem, hogy most Verép Tamás dala fog következni. Előttem a kép címmel, 2017-ben énekelte ezt még Tomi. Na, és utána pedig természetesen jön a mai második beszélgetésünk is. Egészségünkre című sorozatunk egy korábbi részét fogjuk most ismételni majd, mert sajnos ma állandó vendégünk dr. Szabó Ivett nem ért rá, de egy fontos régi részt fogunk hallani. Azt hiszem érdemes lesz rá odafigyelni. Jöjjön Verép Tomi, és aztán jöjjön a beszélgetés.

0: helyen nem csak a főnök szólhat, mi is.
1: A dal után pedig tehát jöjjön mai második beszélgetésünk, Egészségünkre című sorozatunk egy korábbi része, mint említettem, dr. Szabó Ivett ma sajnos nem tudott eljönni hozzánk, majd a fejfájásról, mint olyanról később fogunk beszélgetni, remélhetőleg a jövő héten, de egy korábbi nagyon-nagyon fontos témát előveszünk, és megnézzük egy jó pár adással ezelőtti kis beszélgetésünket, ahol nem is ketten, hanem hárman ültünk itt a stúdióban, hogy ki a harmadik, az is mindjárt kiderül, hiszen másodperceken belül indul ez a beszélgetés is.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatóink, ez itt tehát Egészségünkre című rovatunk. Immáron jubileumi 20. része. Tehát már 20. alkalommal köszöntetem itt a stúdióban dr. Szabó Ivettet. Szervusz Ivett, köszöntelek.
2: Szervusz, köszöntelek én is, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: Nem édes kettesben vagyunk, mert hívtunk vendéget is. A múltkori részben, a 19. részben kezdtünk foglalkozni az alkoholizmussal, mint olyannal, és megállapítottuk a végén, hogy töredékét mondtuk el annak, amit el lehet erről a témáról mondani, és akkor merült föl bennünk, hogy talán kéne vendéget hívnunk, meg is tettük. A vendéget is nagyon jól ismerhetik a Cegléd Rádió hallgatói, hiszen ő Józsi, az Anonim Alkoholisták Közössége ceglédi csapatából. Téged is nagy szeretettel köszöntünk itt most, szervusz!
3: Szervusz Gábor, én is köszöntelek, és a rádió hallgatókat. Józsi vagyok, és alkoholista még mindig.
1: És mióta nem kellett innod, ugye, ahogy te szoktál fogalmazni?
3: 23 éve, 3 hónapja és 12 napja.
1: És ezt mindig tudod, minden nap?
3: Igen, minden nap tudom.
1: Igen, igen, igen. Hát ez már egy előrelépés mindenképpen.
3: A mi programunkban az egynapos program.
1: Mindig, tehát nem iszom, ugye?
3: Ma nem iszom, így van igen, és igen. Ezekből a napokból tevődhetnek össze hetek, hónapok, évek. De ugye itt mindig az az egy nap van, amivel tudok kezdeni, amikor reggel fölkelek, és eldöntöm, hogy ma sem akarok inni, ezért aztán megteszek bármit azért, hogy ne is kelljen.
1: Igen. És nem véletlen, hogy azt mondod, nem kellett innom már ennyi idő óta, mert egy idő után azért jön ez a kell dolog ebben az alkoholizmusban, mert eleinte még lehet, hogy tényleg tök kellemes, még az első időkben fiatalon az ember megismerkedik különféle sörökkel, borokkal, horribile diktú pálinkákkal is, és azt érzi, hogy lazább lesz tőle, megnő az önbizalma, meg közvetlenebb lesz, és sokkal jobban érzi magát, hogyha nem iszik olyan nagyon sokat, még másnapos se lesz, tehát nincs azzal semmi baj, gondolhatná a fiatal ember. Aztán eljön egy bizonyos pont, ami után már muszáj, ugye? És talán ott kezdődik, igen, az igazi baj a muszájnál, nem?
3: Igen, amikor ugye a múltkor szépen idéztem az egyik társamat, aki ezt nagyon jól megfogalmazta, amikor elkezdi megszervezni az életemet valami.
1: Igen?
3: És most mindegy, hogy az alkoholról, drogról, játékról, szexről, társról beszélünk.
1: Bármilyen függőségről.
3: Amikor ez elkezdi átvenni az én irányításomat, onnantól ez függőség. És onnantól kezelésre van szükség, és ez a kezelés ez általában olyan csoportokba, legalábbis az én tapasztalásom, olyan saját élményű csoportokba lehetséges, akik hasonszörűek, mint én. Tehát ők tudják, hogy miről beszélek akkor, amikor az elvonásokról beszélek, vagy éppen a társammal való veszekedésekről, vagy gomnyomogatásokról. És pontosan ezért van szükség arra, hogy ezek a csoportok, ezek a 12 lépéses felépülési csoportok, közösségek minél jobban bekerüljenek a köztudatba, hogy léteznek, hogy vannak,
1: és
3: van segítség. És elérhetőek. Hát Cegléden elég jó már most már.
1: Igen, hát 20 hány éve?
3: 23 éve
1: 23,
3: lesz,
1: igen.
3: November 7-én. Hát még nincs annyi, de 23 éve lesz november 7-én.
1: Akkor majd felvonulást tartunk november 7-én, jó? Mint ahogy régen volt.
3: Igen, csak azóta működik 3 ák közösség, működik egy NA közösség, és működik egy hozzátartozói csoport is.
1: Igen, az NA az pedig ugye a
3: kimondott drogokra
1: megy rá, így van.
3: Droggyógyszerfüggés, az elég igen, közel áll egymáshoz.
2: Most elhangzott pár olyan gondolat, amihez úgy szeretnék így kapcsolódni, igen. És egyébként én kerestem is a helyemet, hogy ebben a beszélgetésben én most orvosként, életmódorvosként vagy coachként leszek jelen. De valószínűleg ilyen vegyes felvágottként, igen, mert hogy említetted, hogy a mai nap, tehát a mai nap hozunk döntést, és ez a tudatosításunk, vagy a tudatosságunk fokozása szempontjából is fontos lehet, és ezt a mindfulnessben, meg a tudatos jelenlétben is szoktuk tanítani, hogy ahelyett, hogy a múlton rágódnánk, vagy ahelyett, hogy a jövőn aggódnánk, így a jelent, az itt és mostot, a jelen pillanatot éljük meg, hiszen itt vagyunk tevékenyek, itt tudunk aktívak lenni, itt tudjuk a döntéseinket cselekvésbe átvinni, és a potenciál az mindig a jelenben van. Tehát ez ebből lehet, hogy egy indirekt módon egy ilyen tanulás is tud lenni, hogy tényleg a jelen létben lenni, a jelenben lenni, és ezt megélni egyébként. És ami még így eszembe jutott, amiket említettetek, hogy amikor meghatározza, így elkezdi meghatározni a napunkat, és hogy ez mennyire alattomosan történhet, és mennyire nincs rá fókusz, mert itt már javában működhet az az önbecsapás, hogy ja, hát ez nem. Őt és őt érinti, én nem, mert a kontrollnak az álhite, hogy én ezt az egészet kontrollálom, és akkor csinálom, amikor ez itt már nem működik, és egy nagyon-nagyon ördögi körbe, vagy lefele húzó spirálba tud ez átcsapni.
1: Igen, igen. Ugye nehéz dolgod van most, Évet, valóban, mert egy konkrétan orvosi szempontból beszélgettünk egy kicsit a múltkori részben is erről, de igazából, szóval tényleg ez egy összetettebb problémakör. Csak így az, hogy mert az lenne a legegyszerűbb, ha erre lenne egy gyógyszer, az ember beveszi azt a tablettát, és akkor utána nem kell neki az alkohol, de hát ez nem így működik.
2: Mert abból a szempontból sem, hogy amikor mondjuk így egy belgyógyászati osztályra kerül egy alkoholbeteg, és döntően mondjuk májbetegekről beszélünk, és a krónikus májbetegségek szövődményeiről, azért nagyon-nagyon korlátozottak az orvosi eszközeink, gyógyszeres lehetőségek. Ugye nagyon könnyen eljutunk abba a máj állapotába, ahonnan nincs visszaút, tehát hogyha ő már hoz egy döntést, akkor a teste szempontjából elkésett, mert van egy pont, ahonnan a máj nem fog regenerálódni, nem fog helyrejönni. És hogyha most távolról nézem mondjuk az orvosi tevékenységemet, mivel nincs olyan nagyon sok eszközünk, gyógyszerünk ezekre a májbetegségekre, a legnagyobb munkát a beteggel való kommunikáció és a hozzátartozókkal való kommunikáció. Ha nem is edukáció, de bármi jellegű, talán ez az ellentmondásosság keltése az ő életvitelét, meg az egészségét illetően, illetve hogy abba az irányba terelni, hogy kérjen segítséget, és igen, ezzel megy el a legtöbb időnk.
1: Igen, segítséget kérni pedig lehet az A-tól is, az anonim alkoholisták közösségétől, amely, szóval ne gondolják azt kívülállók, hogy ez egy rettentő szigorú szervezet lenne, és aki itt, kérem szépen, csak ránéz egy sörös üvegre, akkor azt már innen kirúgjuk.
3: Tehát nem a harmadik hagyományunk értelmében átag vagy, ha annak vallod magad, senki nem rekesztett ki innen téged. Tehát, hogyha valaki úgy gondolja, hogy ő eljön, és úgy gondolja, hogy ő abba akarja hagyni az ivást, ez az egyetlen feltétele van, hogy legyen meg benne a vágy a felhagyásra. Igen. Semmi más.
1: Tehát, még eleinte még, ugye beszéltünk erről múltkoriban is, hogy még akár az első néhány foglalkozása lehet, hogy úgy megy be, hogy egy picit be is van csípve.
3: Gyűlésre. Igen. Foglalkozás.
1: Igen, jó, oké, gyűlés, legyen igen. Gyűlés, de még úgy is bemehet, tehát akkor így sem van. Utáljátok
3: tehát
1: ki.
3: Nincs az, hogy most akkor kirekeszthetjük, nincs is rájogunk, tehát ugye nincs emberi élettel való játszadozásra nekünk jogunk, mert mi nagyon jól tudjuk azt, hogy akár a kocsmába és a halálba is küldhetjük, hogyha elküldenénk.
1: Persze.
3: Úgyhogy ez, én azt mondom, hogy a mi közösségünk, ez az A-közösség, ez talán a világ legdemokratikusabb közössége. Itt nincsenek szabályok, itt csak ajánlások vannak. Nincsenek vezetők, nincsenek főnökök, itt rotációban működik az egész, hogy azért mégis van egy levezető titkár, aki a gyűlést egy kicsit persze. Úgy keretek közé fogja, és igen, a legnehezebb az első lépés, és ez nem szól másról, mint arról, hogy beismertem, hogy tehetetlen vagyok az alkohollal szembe. Hogy idáig valaki eljusson, mert amiről doktornő, te is beszéltél, ez elképesztő nehéz. Én is évekig kerestem, és találtam mindig olyan embert, aki tőlem lentebb volt. És ugye nem azt kerestem, hogy hú, velem mi a probléma, ő az alkoholista, mert ő sokkal jobban, ő háromszor berúgik egy nap, én meg csak egyszer. Hol vagyok én még ettől? Meg hát ugye nekem még megvan a munkahelyem, még nem ittam el azért mindent, és ugye ezekbe bele lehet kapaszkodni.
2: Meg amit még látunk, bocsánat, hogy mindig van egy racionális magyarázat arra, hogy most azért ittam, vagy rúgtam be, mert ez és ez volt, és ugye amikor megkérdezzük, mert most sok volt a stressz, mert most voltak párkapcsolati problémák, mert most a családban ez volt, és amikor jön a kérdés, hogy így egyébként, hogy mi garantálja azt, hogy hazamegy, visszatér, más lesz, tehát mi lesz más?
3: Semmi.
2: Mert a környezet, tehát mindig amikor a fókuszunk a külső dolgokon van, és hogy a külső ingert tesszük meg felelősnek azért, ami kapcsán mi akkor valamilyen káros szert fogyasztunk és használunk, akkor ugye meg lehet élni ezt az édes tehetetlenséget, hogy így nincs is felelősségünk, nem is tehetünk erről az egészről, de hogy igenis itt kapcsolódik össze a kettő, hogy amíg a fókuszunk kint van, addig az nagyon nehéz, és addig nem is tudjuk magunkra vonatkoztatva látni, hogy ez ránk nézve mit is jelent, vagy hogy ez mi is milyen mértékben vagyunk érintettek.
1: Igen. Nagyon fontos, hogy együttműködjön tényleg a hivatásos egészségügy és a civil szféra. Na de hát tulajdonképpen Józsi, ugye nektek is vannak gyűléseitek, úgymond a kórház épületén belül is.
3: Igen, mindenképpen van egy gyűlés, és van egy kimondott üzenet átadás, az pedig szerdán, és az már szerintem most már 20 éve biztos ott
1: van a kórházban. Igen.
3: De egy mondat erejéig még hagyd térjek vissza erre, hogy mennyire érdekes ez a beismerés, meg a magyarázat, a magyarázkodás, hogy ugye azért van olyan, aki visszamegy inni a közösségből is. Tehát jár, mit tudom én, x ideig, és akkor egy idő után visszamegy inni. És akkor jönnek a magyarázatok, hogy azért, mert ez történt, meg az történt. Ezt szoktuk mondani, hogy nem. Egyetlen oka van annak, hogyha valaki visszamegy inni, az, hogy függő. Az alkoholizmus az oka, semmi más. A többi az csak duma, az mellébeszélés. Csak ugye mi ezt mondhatjuk neki, mert mi olyanok vagyunk, mint ő. Bár ugye azért az ába azért tartózkodunk ettől, nem igazán adunk tanácsot, nem igazán reflektálunk arra, amit valaki elmond. De gyűlés előtt, gyűlés után azért ott szoktunk maradni, és beszélgetünk azokkal az emberekkel, akik esetleg bajban vannak. És pontosan azért, mert ugye tudjuk, hogy mind megy keresztül sokszor. Azért nem véletlen az, hogy ez a közösség tényleg 90 éve működik a világban, és nagyon jól működik, és ugye Magyarországon is, hát ugye azért nem véletlen volt, hogy most is itt volt az országos találkozó, ez a 30. országos találkozó volt.
1: Bizony.
3: És de Magyarországon is 35 éve működik, 36. éve ez a közösség. És ugye Cegléden is azért szép lassan fejlődik, és egyre többen jutnak el oda, hogy beismerjék, hogy probléma van.
2: Egyébként te a mostani eszeddel, tudásoddal és tapasztalatoddal mit tanácsolnál az akkori magadnak, vagy visszatekintve mi lett volna az a hatékony segítségnyújtás, mondat, támogatás, amire azt mondod, hogy ha azt ott elérhető számodra, akkor lehet, hogy így nagyobb segítségként éled meg.
3: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert tulajdonképpen nekem, én 23 éves voltam, amikor először rákerült az áró jelentésemre, hogy alkoholfüggő. Tehát a Kecskeméti kórházban, amikor egyszer részegen, nem is tudom, mit csináltam már, de bevittek a pszichiátriára, és ugye onnan úgy engedtek el egy zárójelentésre, ahol rá volt írva, hogy alkoholfüggőség, és hogy tartózkodjon az alkoholtól. És én ezt kinevettem. Menjenek már. Aztán 27 évesen egy főorvosnő nekem azt mondta a MÁV kórházba, hogy József magának 1-2 éve van hátra, hogyha így iszik. És annyira nem érdekelt, annyira nem tudtam ezzel mit kezdeni, hogy azonnal vettem magamnak fél liter vodkát. És ugye eltakartam ezeket a dolgokat, és én egész 38 éves koromig elhittem, hogy nincs velem probléma. Hogy mi lett volna, nem tudom megfogalmazni. Én nem, szerintem ehhez el kell jutni az embernek egy úgynevezett mélypontra. Ezt nálunk úgy hívják, hogy mélypontot meg kell. Van, aki megéli 25 éves korában, van nálunk olyan is, elég fiatalok is vannak, hál' Istennek, akik elég
1: volt,
3: hamar felismerik.
1: Voltak itt nálunk a rádióban is.
3: Igen. Hát sőt, van egy erdélyi hölgy, akit én segítettem annak idején egy kicsit, most 3 éves, és ő most 27 éves, tehát, és 3 éves józanodó. És én azt mondom, hogy van erre lehetőség, csak ugye jobban be kéne hozni a köztudatba ennek az ának a működését és ennek a közösségnek a működését, mert nagyon sokan azt gondolják, hogy szektások, meg istenesek, meg mit tudom, és tényleg hallottam ilyen véleményeket, el kéne jönni megnézni egy gyűlést, mert ugye a mi gyűléseink nyitott gyűlések. Tehát ide bárki bejöhet, aki úgy gondolja, hogy megnézni egyáltalán, hogy működik az á, nem rekesztünk ki senkit, nem zárunk ki senkit. Nem tudom, hogy létezett volna-e bármi olyasmi, ami engem el tudott volna terelni. Szerintem mindennek meg kellett történnie ahhoz, hogy én most itt lehessek és veled beszélgethessek.
1: Hát igen, és még annak kéne megtörténni, hogy több időnk legyen, de gyakorlatilag a műsoridő majd, hogy nem úgy lejárt, úgyhogy még annyit
2: még egyet, bocsánat,
1: azért természetesen Ivetnek még a szót átadjuk.
2: Itt a közösség, és a, ugye az életmódorvoslásnak a valamikor hatodik pillérjeként emlegetjük, de valamikor az elsőként a társas kapcsolatoknak a jelentőségét, és nagyon sok vizsgálat van és tudományos bizonyíték arra, hogy bizonyos aspektusból ez a legfontosabb életmódi pillér. Tehát az, ami a közösség erejében van, az egy olyan érték, amit lehet, hogy a mai világban így alulértékelünk, nem tudunk róla, nem veszünk elég komolyan. Tehát az, hogy több kéz jobban elbírja a nehezet, az, hogy tudok kapcsolódni, és a kapcsolódás emberként az egy elemi szükséglete mindenkinek. Annak is, aki ezt nem így gondolja, vagy bezárkózóbb, vagy valami más betegsége kapcsán magányosabban él, vagy teljesen mindegy, de hogy ennek a közösségnek a segítő ereje és a megtartó ereje, ez tényleg ezek tudományosan igazolt dolgok.
1: Igen, igen. Hát nekem van egy javallatom, hogy folytassuk ezt a beszélgetést, még alkalmasint így hármasban is, mert van még ebben azért tartalék, én azt hiszem, és neked is, Ivett, neked is, Józsi, lesznek ehhez még gondolataid, ha benne vagytok, akkor megegyezünk egy következő időpontban is, jó? És akkor ezt mindenképpen folytatjuk, mert még mindig marad benne azért szerintem Puskapor, tehát
3: szerintem napokig beszélhetnénk.
1: Nem lőttük el az összeset, a műsoridő viszont véges, úgyhogy be kell rekesztenem ezt a adást most, és remélem, hogy nagyon tetszik önöknek a téma, nem mondom, hogy legyenek függői ennek a műsornak, de azért mindenképpen maradjanak velünk, és amikor jön az Egészségünkre című műsorunk, akkor hallgassák a 92.5-öt. Hát akkor nagyon szépen köszönöm, kedves doktornő, kedves Józsi, és akkor innen folytatjuk, jó?
3: Oké, köszönöm, hogy
2: köszönöm.
3: Itt lehettem.
2: Én is jó egészséget kívánok.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió. Let's get down to business.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Nos, kedves hallgatók, eddig tartott a szerda esti beszélgetős műsor. Köszönöm szépen a figyelmüket, és számítok rá természetesen holnap is. Holnap, amikor csütörtök lesz, és a csütörtöki csatangolóval jövök majd 6 és 7 óra között. Ezt az órát pedig a Margaret Island zárja majd a Ha elvesznél című 2021-es felvételével. Remélem, önök nem vesznek el tőlünk, és maradnak itt a 92.5-ön. További nagyon kellemes rádiózást kívánok, és azt, hogy holnap ismét találkozhassunk majd. Szatmári Gábor búcsúzik, további nagyon szép estét kívánok mindenkinek, rádiózzanak velünk, minden jót, viszont hallásra!

0: Hírek a Ceglédrádióban.
1: Kellemes kora nyári idő lesz. Közzétették a parlament honlapján az országgyűlés szombati alakuló ülésének tervezett napirendjét. Táboroztatásra indít adománygyűjtő kampányt a katolikus Caritas. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Várhatóan 3 nap múlva Tenerife szigetén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus, jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter. Az utasok közül 3-an vesztették életüket a fertőzés miatt. Rajtuk kívül további 5 embernél észlelték a vírust, vagy annak gyanúját. Őket kimenekítették a hajóról. Az óceánjáró eredetileg a Zöldfoki Köztársaságba tartott, ám az ország a fertőzés megjelenése miatt megtagadta a kikötési engedélyt. Közzétették a parlament honlapján az országgyűlés szombati alakuló ülésének tervezett napirendjét. Az ülést 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, majd a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnöke beszámol az országgyűlési választásról. A mandátumigazolás után a képviselők esküt tesznek. A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával választják meg az új kormányfőt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelem igazolást és 0-ás adóigazolást igényelni a Digitális Állampolgár weboldalán, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a katolikus Caritas. A szervezet Vár a nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást, a mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a caritas.hu oldalon is lehet segíteni. Kiállítás nyílt a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ eddigi 200 évéről. Az MTA főtitkára a tárlat megnyitóján kiemelte, az olvasási kultúra átalakul, ez pedig egy veszteség folyamat is, hiszen az elmélyült, szemlélődő figyelem, amit a könyv olvasása korábban megteremtett, már a sokak életéből kiszorult. Kollár László hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a változás új lehetőségeket is teremt, a digitalizáció például megkönnyíti a szövegekhez való hozzáférést.
0: Az időjárásról.
1: Északa délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. A szél élénk, északnyugaton erős. A zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható. Hasonlóan kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ceglit hangja, mai kérdése, kedves hallgatók, mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önről? Bármilyen válasz jöhet a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu-ra, meg azért ne bármilyen, csúnya szavak ne legyenek benne, kerüljük a politikát, de minden más azért nagyjából igen, ha mégis olyan lesz, akkor talán nem fogom beolvasni, de ezt majd úgy is érzi a kedves hallgató, hogy mit lehet leírni nekünk. Rólam általánosban terjesztették azt, hogy szünetben mindig megverem ugyanazt a lányt, írja nekünk Edina. Ezt addig hajtogatták az osztálytársaim, amíg egy tanítónő is látta az egészet. Még akkor is ezzel vádoltak, amikor a lány az udvaron volt, én pedig a teremben. Pár év után a lány, és aki engem vádolt, elmondta a tanároknak, hogy csak azért vádoltak meg ezzel, mert utáltak. Természetesen semmilyen következménye nem volt a történteknek, bármint hogy úgy értem, ezt már én teszem hozzá, hogy gondolom közben azért volt, tehát ezt végigélni nagyon kellemetlen lehetett, hogy tudod, hogy nem csináltál semmit, de mégis elmondták róla ezt a dolgot, és utólag nem lett következménye, amikor már kiderült, hogy ez igazából egy alaptalan vád volt. Hát igen, ez kellemetlen helyzet, és nehéz lehetett kezelni, de remélhetőleg túl vagytok rajta. Ádám írja nekünk, hogy a csaj, akivel kavartam, ezt mondta, igen, engem azért szeret mindenki, mert egy egyiptomi istennő reinkarnációja vagyok. Nem tudom, hogyha egy kávé mellett ülnénk, és ezzel fogadna valaki, akkor hogy is reagálnék? Minden esetre ez sem lehetett egyszerű, és tény, hogy hihetetlen dolog, mert ma olyan dolgokat várunk, ami hihetetlen volt, és mondták önnek, vagy önről, vagy hallotta. Minden esetre küldje el nekünk, ha volt ilyen, ahogy Ádám is tette. 2015-ben, amikor megismerkedtem Németországban a férjemmel, kérdezte, hogy hogyan fogunk tudni beszélni, ha visszamegyek Magyarországra. Mondtam neki, hogy sajnos levelet kell írjunk, mert nálunk nincs internet. Basszus, elhitte. Köszönjük Rékának, ezt akkor viszont te mondtad, és egyébként ezzel szoktunk találkozni szerintem egy pár országból, amikor ide látogatnak, meg vannak lepődve, hogy milyen fejlett az infrastruktúránk, vagy ilyesmi, és azt szokták hinni, hogy valami ilyen, nem is tudom, ilyen elhagyatott régies övezet, ahol még nincsen áram se bevezetve, meg ilyenek. Hallottam már ilyeneket is, meg hát olyan is volt, hogy azt sem tudták, hogy létezik Magyarország, ez pont az egyik kedves hallgatónk írta az egyik műsorhoz, hogy meg kellett neki magyarázni, és térképen megmutatni, hogy de ilyen van, hogy Magyarország. Mert nem hitte azt sem, hogy létezik. Franciaországban dolgoztam egy hónapig, a munkáltató család minden nap megvendégelt minket ebéddel. Tudta, hogy Magyarországra jöttünk, majd az egyik déli eszmecserénk után hitetlenkedve kérdezte, hogy mi honnan is ismerjük a vajat? Ő nem is tudta, hogy a magyarok tudják, mi az. Oké, csá. Írta nekünk Levente. Hát igen, tudjuk, mi a vaj. Igen, tudjuk, mi a vaj, és sok minden mást is tudunk, de igen, ez nagyon fura, hogy ilyen kép alakult ki rólunk valamiért. Minden esetre biztos, hogy meglepő és hihetetlennek tűnt, amikor ezt hallotta a kedves hallgató. És hogyha önnek is volt olyan, ami meglepő és hihetetlen volt, amit önnek mondtak, akkor küldje el nekünk a 0635-925-925-ös SMS számra, én pedig jól beolvasom, hogyha rádióbarát az üzenet. Köszönöm szépen!

0: Mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek? Kedves hallgatók, már is megyünk tovább méghozzá Viktória üzenetével. Egy oltás ellenes csávó azt ecsetelte nekem, hogy nem eszik húst, mert az állatokat oltják, és ha megesszük a húsukat, megváltozik a DNS-ünk. No igen, amúgy nem tudhatjuk biztosan, nem akarok egyik oldal sem helyezkedni, de hát mi van, hogyha mégis? Nem, a DNS nem tud megváltozni, és azt is azért annyi konteó van a mai világban, hogy nagyon könnyen elhisznek emberek dolgokat, ez például valószínűleg nincs így, minden esetre az biztos, hogy hihetetlen volt, amikor ezt mondták neked, és mi pontosan ilyen üzeneteket várunk. 15 évvel ezelőtt egy férfi azt mondta nekem, de teljesen komolyan, hogy te nem is vagy szőke lány, mert sokkal gondoskodóbb, normálisabb vagy, mint egy szőke. Nagyon meglepődtem, mert sohasem gondoltam volna, hogy a hajszínből nem csak a viccekben csinálnak point. Azt is hozzátette, hogy ha egyszer megházasodik, akkor egy barnahajú vidéki lányt választ majd. Én ugyan szőke voltam, és ráadásul budapesti. Igen, hát köszönjük Viviennek ezt az őszinte vallomást, hogy ő neki milyen a hajszíne. Ezek szerint valakinek még ez is fontos, az alapján hallhatott valamit, ami miatt azt gondolja, hogy ő csak barnákkal és vidéki lányokkal jöhet ki jól. Minden esetre nagyon furcsa, hogy még ma is van, aki így gondolkodik erről az egészről. Volt egy csoporttársam az egyetemen, egy végtelenül bunkó és kötekedő hülye tyúk, aki azt mondta, hogy én amúgy nem látok rosszul, azért hordok szemüveget, mert rondának akarok tűnni. Na, hát ez teljesen logikus. Hát igazán kedves, ez a szó jutott eszembe, nyilván ironikusan, de a lényeg az, hogy én azt gondoltam gyerekkoromban, hogy az én szemüvegem, amikor megkaptam, azt kifejezetten csúnyává, tehát sokkal jobb képűnek gondoltam magam. Ma meg már egy csomóan mondják azt, hogy tök jól áll, és most már szívesebben hordok szemüveget, mint kontaktlencsét. Szóval ez nem... Én úgy éreztem, hogy csúnyá vagyok tőle, de hogy valaki direkt azért hordjon szemüveget, hogy rondának tűnjön, és azt állítjuk róla, hogy nem is rossz a szemed, én ezt nem értem. És miért akarna valaki rondának tűnni? Na mindegy, a hihetetlen dolgokat gyűjtjük ebben az adásban, és ez tényleg elég hihetetlen, amit önnek mondtak, mármint a kedves hallgatónak. Pontosan ilyeneket várunk, úgyhogy megyünk is tovább. Turista voltam New Yorkban egyedül, a metron beszélgetést kezdeményezett velem egy régi módi, elegáns, aktatáskás öreg úr. Nagyon kedvesen megpróbált meggyőzni, hogy kérdezzem csak meg az anyámat az igazi származásomról, mert ezzel a szőke, haj, kék szem kombóval nem lehetek földlakó, csak is nordik alien, ráadásul elég magas is vagyok, és nő. Végül, hogy békén hagyjon, tényleg írtam anyámnak, akkor még jobban belelendült, mert szerinte bizonyítottam a teóriáját, hogy idegen technológia birtokában vagyok, mert van internetem a föld alatt is. Az igen, Jászmin üzenetét kaptuk meg. Szóval, az ember fölül gyanútlanul a metróra New Yorkban, és elkezd beszélgetni vele egy úriember, aki jól szituáltnak tűnik, elegáns, és azt állítja, hogy ő földön kívüli, ezt azzal is bizonyítja, hogy a telefonjával ír az édesanyjának. Az édesanyjának nyilván egy másik dimenzióba ráadásul, vagy egy másik galaxisba ír, és van internete a föld alattiban. Hát igen, magadnak csináltad ezt a csapdát, kedves hallgató, kedves Jászmin, úgyhogy igen, ebbe belecsúsztál, de nekem is fura lett volna, hogyha egyszer csak semmiből valaki azt állítja, hogy földön kívüli vagyok. Ilyen és ehhez hasonló történeteket várunk. Mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek? 0635 925 925-ös.
1: Cseglét Rádió.

0: could break my heart.
1: Mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek? Ez a mai Ceglét hangja kérdésünk, és elég népszerűnek tűnik a téma, sok válaszunk van, lehet, hogy második adás is lesz ebből, de azért ne várjunk, küldjük el nyugodtan a válaszunkat, hogyha van ideillő, 0635-925-925-ös. Máris Zolival megyünk tovább, három sztorit is írt. Egyetem, faipari kar, kollégium. Én nagy sztorizásokban azt a szót ejtettem el, hogy sublimált. Egy srác megszólal, légy szíves, ne használj ilyen szavakat, mert nem értem. Az igen. Aztán építészkar, első év. Én a tangensben nem bízom, a színuszt meg a koszínuszt jobban szeretem. Ez is jól hangzik amúgy. De talán ez a legfontosabb, a harmadik London, első hét. Este elkapott az utcán egy cigit tarháló fura nő, adtam neki, kérdezte, honnan jöttem, mondom Magyarország. És milyen érzés a kommunizmusban élni? Mondtam neki, hogy nem tudom, mert én már azután születtem. És most jöttem rá, kedves hallgatók, ezután az üzenet után, ahogy olvastam, hogy tulajdonképpen én, amikor a tanulmányaimat végeztem, mi nagyjából a rendszerváltásig már el se jutottunk, amikor suliban tanultuk, mert egyszerűen nem volt arra elég idő, hogy valamikor 56 környéken álltunk meg, és nem volt elég idő, hogy leadják a tananyagot a tanáraink, ezért érettségén nagyon izgultunk, hogy nehogy 56 utáni tételt húzzunk esetleg, mert abból nem voltunk túl felkészültek, le sem adták az anyagot. Na most, hogyha más országokban is esetleg elcsúszik az oktatás, vagy nem tudnak annyira kitérni Magyarországra, akkor simán lehet az, hogy megtanulják, hogy az 50-es, 60-as években kommunizmus van a Magyarországon, és akkor itt véget ér a tanulmányuk, azt már nem tudják, hogy esetleg frissült, mert nem volt az érdeklődési körükben, nem figyeltek annyira a közéletre, nem tudom, de minden esetre simán lehet, hogy valakiknél így beragadt még, hogy Magyarország le van maradva, vagy ilyesmi, pont a tanulmányaik miatt, és akkor ezért gondolhatják, hogy nincsen vaj nálunk, vagy hogy még kommunizmus van. Minden esetre ezt nem tudom, érdekes, hogy így vélekednek rólunk mások, de ez már többször visszatérő volt már csak ebben a műsorban is, úgyhogy minden esetre elgondolkodtató. Tiniként anyummal vártuk a buszt a Blahán, amikor egy külföldi fekete srác angolul elkezdett kérdezgetni, ismerkedni. Azt hittem, csak jó popa, vagy segítség kell neki, tudtam angolul, szóval csevegtünk, majd kérdezte, hogy honnan való vagyok. Mondtam értetlenül, hogy magyar vagyok. Szinte megsértődött, hogy én nem lehetek magyar, mert nem nézek ki magyarnak, bármit is jelentsen ez. Amikor kávézóban dolgoztam rá pár évre, egy kicsit lütyű amerikai törzs vendégünk kérdezte, hogy melyik államból való vagyok. Vele is közöltem a szomorú tényt, hogy magyar vagyok, azt hitte viccelek, unszolt, hogy de mondjam már meg. Mondtam, hogy de én nem viccelek, na ő aztán tényleg bepipult, mert bemesélte magának, hogy csak bunkó vagyok, és nem akarom megmondani. Ez ugyanaz, amire az előbb reflektáltunk, hogy hát nem tudjuk, hogy miért van ilyen megítélés a külföldről érkezőknek, valószínűleg kevés az ismeretük magára az országról, meg hogy hogy élünk itt, meg ilyesmi, de minden esetre fura. És még van egy ide kötődő üzenet. Nekem van egy kínai ismerősöm, már 10 plusz éve él Magyarországon, de az elején nem hitt el az egyik barátommal, hogy magyarul beszélek, mert szerinte más volt, mint ahogy másokkal beszélek. Nem lehet meggyőzni az ellenkezőjéről. Na ez is nagyon jó a röghözkötés, amikor valamiért azt gondolják, hogy pedig nagyon érdekes és változatos, nehéz nyelvünk van, de hogy annyi féleképpen hangzik, hogy simán hihetik azt, hogy más nyelven beszélünk. Van egy érdekes alkalmazás, vagy videó, nem is tudom már, ami megmutatja azt, hogy mikor mások hallják a mi nyelvünket, az hogy is hangzik. Tehát sokféle duplamással hangzót, ezeket a hosszú magánhangzókat, ú, ű, ő, ezeket teszik bele ebbe a nyelvezetbe, nem értelmes szavakat hallunk, de úgy áll össze, mint a magyar nyelv, olyan szóhosszúságokkal, olyan hangsúlyokkal, és tényleg nagyon érdekes, hogy hogy hangzik másoknak a magyar nyelv, ha nem értik a szöveget, ha nem értik a beszédet szó szerint. Minden esetre most elkalandoztam, kedves hallgatók, ugyanezzel a témával folytatjuk a második órában, mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek.
2: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Hideg a Ceglédrát Show-ban.
4: Kellemes koranyári idő lesz, a délibanoni papokhoz szólt 14. Leó pápa. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Videóhívással szólt délibanoni papokhoz 14. Leó pápa. Az izraeli határhoz közeli falvakban élő papok eredetileg a Vatikán libanoni nagykövetével készültek megbeszélésre. A katolikus egyházfő váratlanul csatlakozott az online konferenciához. Az elmúlt napokban az izraeli hadsereg lerombolt egy katolikus kolostort az egyik határvidéki faluban. A pápa imáiról biztosította a megbeszélés résztvevőit, és kifejezte reményét, hogy hamarosan béke lesz a határvidéken. Franciaország és partnerei képesek a hormuzi szoros biztonságossá tételére, közölte a francia elnöki hivatal. Emmanuel Macron államfő hivatala hangsúlyozta, hogy a szoros biztonság a közérdekű, ezért ennek érdekében egy nemzetközi missziót hoznának létre. Hozzátették, felajánlanák Iránnak, hogy ismét átkelhet a hormuzi szoroson, azzal a feltétellel, hogy lényegi tárgyalásba kezd az amerikaiak által javasolt témákban. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelem igazolást és nullás adóigazolást igényelni a Digitális Állampolgár weboldalán, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Caritas. A szervezet Vár a nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást, a mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a caritas.hu oldalon is lehet segíteni. Változik a H8-as és a H9-es hév közlekedése a hétvégén. A szerelvények karbantartás miatt rövidített útvonalon járnak, közölte a BKK. A H8-as hév csak Cinkota és Gödöllő között, a H9-es járat csak Cinkota és Csömör között közlekedik. Az Ősvezértere és Cinkota között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadékösszeg térkép pedig 10 percenként frissül.
1: Az időjárásról.
4: Csütörtökön helyenként zivatarokra számíthatunk, a szél élénk, északnyugaton erős, a zivatarok környezetében viharos lesz. Napközben 20-25 fok várható, hasonlóan kora nyári idő lesz a következő napokban is.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, a műsor, amelyben tudják, én kérdezek, önök válaszolhatnak a 0635-92-95-ös SMS számon, vagy e-mailen a kívánság@cegledradio.hu-n. Mi volt a leghihetetlenebb dolog tehát, amit valaha mondtak önnek? És már jönnek is a válaszok, mert úgy néz ki, hogy sok üzenetünk lesz ezzel a témával kapcsolatban. Nekem volt egy félig mongol barátnőm, aki amúgy már itt született Magyarországon, tehát az állampolgársága is, meg az anyanyelve is magyar volt. De bárhová mentünk együtt Budapesten, akkor rendszeresen angolul szólítottak meg minket, mert a hatására már engem sem néztek magyarnak, szóval ilyen is van. Máté küldte el ezt nekünk, igen, hát ott volt melletted, kicsit más a külseje, úgyhogy miért is lennél te magyar? Miközben mindenketten azok voltatok, ez is egy érdekes dolog, igen. Egyetemista voltam, és egy erős buli másnapján az egyik téren töltöttem egy cigit napszemüvegben, borús időben, találkoztam volt osztálytársammal, de hát ugye nagyon másnapos voltam, és elég lassan, meg szenvedve válaszolgattam. Aztán az osztálytalálkozón kérdezett rá az osztályfőnököm, hogy a probléma megoldódott-e. Kiderült, hogy a srác utána nagyon sok embernek azt mondta, hogy fényes nappal drogozom, azóta pedig már inni sem iszom, nemhogy nem cigizek. Hát igen, ez is ennyi elég egy félreértéshez, és ráadásul ezek szerint, ha jól értem, természetesen nem füves cigit szívtál, csak egy sima cigit töltöttél meg, mert az emberek szokták tölteni a cigijüket. Napszemüveg volt rajtad, és furán válaszoltál, úgyhogy elindult a pletyka, akár ennyi is elég ahhoz, hogy az embert rossz hírbe hozzák. A fülem hallatára történt, amerikai mérnök kolléga eljött szakérteni kis hazánkba. Étteremben ülünk, beszélgetünk, egy szomszéd asztalán ülő fickó odalép, megszólítja, hogy I hear you are from Texas, my friend. Mire a kolléga válaszol, I am not your friend, asshole. Égett a pofám a paraszt miatt. Hogy pontosan mi volt a fordítás, azt nem mondom el, mert az konkrét szavakat nem, de hogy az volt a lényeg, hogy odalép egy frickó, aki mondta, hogy Texasba jöttél, barátom, és a válasz az volt röviden, hogy nem vagyok a barátod. Hát ez igen, csak furcsa viselkedés, mikor ez tök jó dolog. Én is, amikor Amerikában voltunk és találkoztunk magyarokkal a Liberty Island-en, a szabadságszobor mellett, az annyira jó érzés volt, hogy magyar szót hallunk, és egyből összepacsisztunk, és ők is nagyon örültek. Szóval ez tényleg ilyen, hogy Magyarországon összefutni egy másik amerikaival, és akkor ezt ilyen furán kezelni, tényleg kicsit bunkóság. Egy városban pár hónapot laktam, de az is a Covid alatt. Miután eljöttem onnan, az ment, hogy két férfival voltam egyszerre. A legkeményebb, hogy mind a kettő ezt állítja, persze nem történt meg, de annyira hihetetlen volt visszahallani, hogy mennyire kiállnak a kamu infok mellett, de ha nekik ettől jobb, akkor egészségükre, írta nekünk Sári. Valószínűleg tetszettél nekik, és mivel ennél többet nem kaphattak, így csináltak maguknak egy történetet, amiben, hát, majd mondjam, ők kicsit fényesebbnek tűnnek, ha lehet így fogalmazni. Egyik kollégám full komolyan mesélte, hogy volt neki régen egy Hyundai, ami olyan jól ment, hogy ő már leparkolt, behúzta a kéziféket, és a sebességmérő órán a mutató csak azután ment le nullára. Igen, hát figyelj, lehet, hogy az volt, hogy még ilyen felhúzós óra lehetett, és akkor ez lassan kerül egy nyugalmi pontra, nem tudom, biztos, hogy nagyon fura, nem tudom, miért kell ilyet állítani. Itt van még egy érdekesség, ez azért elgondolkodtató, és aztán el is megyünk zenélni. Ezt egyébként bátran, és nagyon köszönjük, hogy ilyen őszintén, Dominik írja nekünk, Turetes vagyok, nem egy ember mondta már, hogy démon szállt meg. Na hát igen, hogyha ők nem tudják, akkor csak azt látják, hogy a Tourette szindrómád miatt néha olyan dolgokat mondasz ki öntudatlanul, vagy hát pontosabban nem szándékosan, amik azért furcsák lehetnek egy buszon, vagy egy téren, vagy bárhol, és ez jön le nekik, hogy démon szállt meg, ahelyett, hogy kérdeznének. Tanulságos. Kedves hallgatók, ha volt olyan hihetetlen dolog, amit önnek mondtak, vagy önről mondtak, küldje el nekünk, hamarosan néhány zene után folytatódik a Ceglét hangja. Cegli!

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, és a kérdésünk nem más, mint hogy mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek. Először foglalkozunk ezzel a témával, de biztosan nem utoljára, mert úgy néz ki, hogy népszerű és sok válasz érkezik, úgyhogy több adást is meg fog élni ez a téma, de abban már más válaszok lesznek. Úgyhogy menjünk azokkal, amik eddig érkeztek. Lehet nem nagy dolog, de 17 évesen álltam a zebránál, világomat nem tudva egy téli napon. Hideg volt, összehúztam magamon a kabátot, és annyit hallok, hogy egy közmunkás 5 méter távolságra tőlem üvölt nekem valamit. Nem értettem, majd elkezdett mutogatni a hasára, és kérdezte, hogy terhes vagyok-e. Azt hittem, megfejlem az oszlopot mellettem, mikor ezt meghallottam. Nem vagyok, csak vastag alkat egy kicsit egyébként. Hát igen, ez is nagyon kellemetlen, nem is értem, hogy miért kell utcán ilyeneket csinálni, mármint, hogy egy munkásnak sem, meg bárki másnak sem. Miért fontos ez egyáltalán az ő élete szempontjából, hogy ki terhes és ki nem? Jó, mindegy. Laborgyakorlaton az egyik csoporttársam valami vegyszert keresett a polcon, amikor megtalálta, odafordult hozzám, és azt mondta, szerintem, ha megölnéd a férjedet, senki sem gyanakodna rád. Én meg csak néztem, hogy mi van, hogy jön ez most ide, és a válasz az volt, hogy hát mert olyan ártatlan arcod van. Aha, hogyha valakinek ártatlan az arca, akkor ilyet kell neki mondani. Egyébként nekem is volt egy érdekes szitom egy barátommal, elmesélem, de csak azért, hogy a kedves hallgatók, jobban megismerjék a baráti körömet. Pont itt voltunk fönn a rádióban, még akkor ment a Before Party című műsor, és az akkori barátnőm is feljött velünk, ők addig kint beszélgettek a konyhában, mi meg Tóth Ádámmal, ugye az unokatesommal, akivel együtt vezettük a műsort. A lényeg az, hogy beszélgettek odakint, és hogy mennyire mély a mi barátságunk, az én egyik cimborám azt találta mondani az akkori barátnőmnek, hogy ha Nándi téged esetleg megölne, akkor nem azt kérdeznénk, hogy miért tette, hanem hogy vigyünk-e ásót. Ezzel próbáltam megmutatni azt, hogy mi milyen barátságban vagyunk, hát nagyon szerencsétlen példa volt, ugyanis a kis hölgy azért elsírta magát emiatt, hogy miért történne ilyen egyáltalán, hogy lehet ilyet fölhozni, szóval igen, ez mellé tud menni, kedves hallgatók, hogy csak óvatosan a fogalmazással, nem kell olyat állítani, hogy megölnéd a férjedet, akkor senki sem gyanakodna rád, mert ártatlan az arcod. Nem, valahogy nem illik bele. Lehet, hogy kedveskedni akart, aki ezt mondta, sőt az én barátom is kedves akart lenni, csak nem úgy sikerült. Az előző terhes kérdéshez van egy kapcsolódó üzenet, mármint egy hasonló témában írt valaki. Engem folyamatosan terhesnek néznek. Kérdezte már együttérző arccal egy néne, hogy sok van még hátra? Mire szenvedőn válaszoltam neki, hogy még nagyon sok. Amikor átadják a helyüket a buszon az emberek, mindig megköszönöm és örömmel leülök, plot twist. Nem csak, hogy nem vagyok terhes, de még ráadásul gyerekmentes is vagyok. Köszönjük szépen ezt a választ is, és csak egy idézőjeles, de név nélküli üzenet érkezett, ennyi áll benne. Adj már cigit, buszjegyre kell. Igen, az ember azt hinné, hogy tulajdonképpen egy olyan poén, amit mi találtunk ki, és közben tényleg volt már olyan kéregető, aki ezt mondta, vagy hogy van pénz lóvéra, ez is olyasmi egy kicsit, de a lényeg az, kedves hallgatók, hogy igen, hogyha ezt hallja valakitől, azt is hihetetlennek éli meg az ember, és hogyha voltak még hihetetlen dolgok, amiket mondtak önnek vagy önről, akkor azt küldje el nekünk a 0635-925-925-ös SMS számra vagy e-mailben a kimanság@cegledradio.hu-ra. Hamarosan folytatjuk.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös

0: volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, és Vivian hosszú e-mailjével megyünk tovább. Engem a mai napig kiráz a hideg ettől a sztoritól. A tanulmányaim alatt ellátogattunk a Váci pszichiátriára. Egy látszólag beteg lány odajött hozzám, hogy belelát a lelkembe és az életembe, és elmondhatja, mit lát. Ott állt mellettem az akkori tanárom is, aki lesokkolódott, majd mondtam neki, hogy persze mondja. Az akkori párom nevét, születési dátumát, foglalkozását, az anyja nevét is elmondta, hogy elváltak a szülei, ő pedig 38 évesen fog meghalni. Rólam azt mondta, hogy méhnyakrákban halok meg, nekem is szintén elmondta a születési dátumomat napra pontosan, hogy soha nem fogok tudni gyereket szülni, elmondta akkor, hogy látja, hogy nincs jogsim, de nagyon szeretnék, ezt mind úgy, hogy esélyesen volt arra, hogy ismerjen, hiszen több mint 300 kilométerről mentünk oda, mégis nagyon személyes dolgokat tudott rólunk. Ez azért tényleg ijesztő. Azt azért leírhattad volna, hogy most jól vagy-e, vagy mi a helyzet, vagy hogy bármi más igaznak tűnt-e abban, ami történt, de hogyha már tényleg neveket, meg születési dátumokat mond, vagy elvált szülőkről beszél, ami aztán be is jöhet, de hát ilyen pontosan tippelni azért nagyon nehéz. Szóval ez nagyon furcsa jelenség, és tényleg nagyon hihetetlennek tűnik, hogy valaki ezt így megteszi, odalép hozzád, és ilyenekkel áll elő. Pontosan ilyen sztorikat vártunk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, de remélem, hogy mindenki jól van, és ti is jól vagytok. Anyósom mondta 53 évesen egy kávé mellett, mikor én az unokáját vártam, hogy most, hogy így látja, hogy én terhes vagyok, ő is gondolkodik, hogy szüle még egy tesót a férjemnek, hogy legyen valakie, ha majd ő és az apósom meghalnak. Az szintén komoly, hát ez azért szíven tudja ütni az embert. Van egy üzenetünk, amit név nélkül kaptunk, remélem nem a műsornak vagy nekem szól, parasztnak születni nem szégyen, de parasztul viselkedni igen. Én ezt próbálom úgy értelmezni, hogy ezt egy kedves hallgatónknak mondták, és elküldte nekünk, mint hihetetlen dolog, amit valaha mondtak önről vagy önnek. Minden esetre köszönjük szépen, és egy amúgy nagy tanulság. Két hete kirúgtak, mert negatív volt a hangulatom pár meetingen, a magánéletemben vannak problémáim, de a negativitásom annyiban kimerült, hogy nem mosolyogtam, meg tapsoltam a főnök legjobb esetben is közepes ötleteihez. Sajnáljuk, hogy ez így van, és biztos, hogy rendeződik majd az élethelyzeted, de azt pontosan nem találtam meg az üzenetből, hogy mi az a hihetetlen dolog, amit mondtak neked, bár lehet, hogy erre utalsz, hogy azért egy taps meg egy mosoly hiánya miatt kirúgni valakit, az azért eléggé hihetetlen, nem szép dolog. Még egy üzenet, kedves hallgatók, rólam gimiben kezdték el terjeszteni, hogy imádok graffitivel rongálni mindent, ami felület, táskaellenőrzés, mindenhova vámzarok, stb. Nem volt nálam semmi. Utána kiagyalta valami diák, hogy én valami diller bagázs egyik tagja vagyok, mert állandóan vihogtam, ami ebben a gimnáziumban szentségtörés, egyházi gimi volt egyébként, nyilván cuccozok, ez elfajult egy házkutatásra, amit kudarc zárt, engem meg megjutalmaztak egy igazgatói intővel, az amúgy érdekelne, hogy ez mégis kinek volt az agyszüleménye, írja nekünk Kristóf, és hát köszönjük, ez is nagyon furcsa, igen, mikor valamilyen félreértésekből vagy rossz szándékból ilyen szintén megy el egy dolog. Kedves hallgatók, még egy blokkra visszajövünk hamarosan, néhány zene után, folytatódik a Ceglét hangja, és aki nem fér bele, az se aggódjon, biztos, hogy lesz ennek a témának folytatása.
1: Hey, információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

Ez már a Ceglét hangja legvége, kedves hallgatók, az utolsó blokkal érkezem vissza. A mai kérdésünk az volt, hogy mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek. Mindenféle történetet kaptunk, és akinek a története nem fér bele, az se aggódjon, hamarosan majd lesz folytatás, és akkor biztosan bele fog férni. Jöjjön egy hosszú e-mail így a végére. Bele is kezdek. A céges vonalról eszembe jutott pár. Az egyik legdurvább. Román projekten beszélgettünk helyi alvállalkozó mérnök cég embereivel. Mentek az ilyen-olyan kiküldetési sztorik. Én elmeséltem egy előző cégbeli kollégáim esetét, mikor Venezuelában elrabolták, per kirabolták őket. Reptére megérkezvén kis tábla várta őket, két úriember, ők azt hitték, a vevő szerzett nekik fuvart. Beültették őket egy mikrobuszba és elvitték valahova a dzsungel mélyére, ahol kis busz megállt, géppisztolyok előkerültek, kiparancsolták őket a buszból, és elvették mindenüket, majd otthagyták őket. Szerencsére bajuk nem lett, találtak segítséget, megkerültek. Na erre a sztorira válaszul, a románok meséltek egy hasonlót két kollégájukról, egy fiatal, meg egy idősebb mérnökről, akik valahova Kongóba mentek el egy olajvezeték projektre, ahol a tervezett nyomvonal valamiféle törzsi területen haladt. Ezért mindig valami zsoldos katonai kísérettel utaztattak egy-egy szakasz bejárni, néha gyalog, amikor nem voltak autónak használható utak. Egy ilyen utazásnál vagy 10 katona velük volt, akik egyszer megálltak, kiáltoztak valamit, majd szétszélettek az erdőben, otthagyva a műszaki személyzetet. A következő percben rajtuk ütött egy nagyobb csapat, állig felfegyverkezett fekete, elkaptak és megkötöztek mindenkit, és elvitték őket valami faluba a dzsungel mélyén. Két nap múlva szabadították ki őket, a katonák erősítést hoztak és utánuk mentek, és hatalmas tűzharcban mindenkit megöltek a törzsből, férfiakat, nőket, gyerekeket, lemészárolták az egész falut. Mindketten túlélték, de ki is szálltak a melóból, az öreg vissza is vonult örökre. Hogy igaz-e a sztori, azt nem tudom, de annak hangzott, ahogy mesélték. Az szintén nagyon komoly, és hát igen, na, ilyenre voltunk kíváncsiak, kedves hallgatók, ezzel az adással. Ki milyen történetet hallott, nem feltétlenül saját magáról, vagy más ismerősről, de hogy milyen hihetetlen dolgok történhetnek a világban, és talán soha nem fog kiderülni, hogy ezek nagy része igaz volt-e, vagy nem volt igaz. Minden esetre egy érdekes műsor kerekedett belőle, és köszönöm szépen a válaszaikat. Mondom, senki ne izguljon, aki esetleg nem fér bele, valamikor hamarosan folytatódik még ez a téma, de holnap egy teljesen másik témával jelentkezik a Ceglét hangja, és vele együtt Vörös Nándi, aki most megköszöni megtisztelő figyelmüket. További szép estét, jó rádiózást, a viszonthallásra!

0: életben.
1: Hírek a Ceglédár Show-ban.
2: Folytatódik a koranyári idő. A déli banoni papokhoz szólt 14. leópába. Kigyulladt az akácerdő ajnövényzete Hajdús Sámson külterületén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Videóhívással szólt dél-libanoni papokhoz 14. leópápa. Az izraeli határhoz közeli falvakban élő papok eredetileg a Vatikán libanoni nagykövetével készültek megbeszélésre. A katolikus egyházfő váratlanul csatlakozott az online konferenciához. Az elmúlt napokban az izraeli hadsereg lerombolt egy katolikus kolostort az egyik határvidéki faluban. A pápa imáiról biztosította a megbeszélés résztvevőit, és kifejezte reményét, hogy hamarosan béke lesz a határvidéken. Franciaország és partnerei képesek a hormuzi szoros biztonságossá tételére, közölte a francia elnöki hivatal. Emmanuel Macron államfő hivatala hangsúlyozta, hogy a szoros biztonsága közérdekű, ezért ennek érdekében egy nemzetközi missziót hoznának létre. Hozzátették, felajánlanák Iránnak, hogy ismét átkelhet a hormuzi szoroson, azzal a feltétellel, hogy lényegi tárgyalásba kezd az amerikaiak által javasolt témákban. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a katolikus Caritas. A szervezet Vár a nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást, a mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a caritas.hu oldalon is lehet segíteni. Változik a H8-as és a H9-es hév közlekedése a hétvégén. Az szerelvények karbantartás miatt rövidített útvonalon járnak, közölte a BKK. A H8-as hév csak Cinkota és Gödöllő között, a H9-es járat csak Cinkota és Csömör között közlekedik. Az Ősvezértere és Cinkota között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Kigyulladt az akácerdő ajnövényzete Hajdús Sámson külterületén, közölte a katasztrófa védelem. A lángok átterjedtek a fenyvesre és a méhkaptárok is égtek. A 11 hektáron égő tüzet a hivatásos és önkéntes tűzoltók 3 vízsugárral és más tűzoltóeszközökkel fékezték meg. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadékösszeg térkép pedig 10 percenként frissül. Látható az is, hogy az aktuális hőmérséklet elérje az adott napra vonatkozó melegrekordot.
1: Az időjárásról.
2: Csütörtökön helyenként zivatarokra számíthatunk, a szél élénk, északnyugaton erős, a zivatarok környezetében viharos lesz. Napközben 20-25 fok várható, hasonlóan koranyári idő lesz a következő napokban is.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Kellemes koranyári idő lesz, a dél-libanoni papokhoz szólt 14. Leó pápa. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Videóhívással szólt dél-libanoni papokhoz 14. Leó pápa. Az izraeli határhoz közeli falvakban élő papok eredetileg a Vatikán libanoni nagykövetével készültek megbeszélésre, a katolikus egyházfő váratlanul csatlakozott az online konferenciához. Az elmúlt napokban az izraeli hadsereg lerombolt egy katolikus kolostort az egyik határvidéki faluban. A pápa imáiról biztosította a megbeszélés résztvevőit, és kifejezte reményét, hogy hamarosan béke lesz a határvidéken. Franciaország és partnerei képesek a hormuzi szoros biztonságossá tételére, közölte a francia elnöki hivatal. Emmanuel Macron államfő hivatala hangsúlyozta, hogy a szoros biztonsága közérdekű, ezért ennek érdekében egy nemzetközi missziót hoznának létre. Hozzátették, felajánlanák Iránnak, hogy ismét átkelhet a hormuzi szoroson, azzal a feltétellel, hogy lényegi tárgyalásba kezd az amerikaiak által javasolt témákban. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelem igazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalán, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táborosztatásának támogatására a katolikus Caritas. A szervezet vár a nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást, a mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a caritas.hu oldalon is lehet segíteni. Változik a H8-as és a H9-es hév közlekedése a hétvégén. A szerelvények karbantartás miatt rövidített útvonalon járnak, közölte a BKK. A H8-as hév csak Cinkota és Gödöllő között, a H9-es járat csak Cinkota és Csömör között közlekedik. Az Őrsvezértere és Cinkota között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadékösszeg térkép pedig 10 percenként frissül.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön helyenként zivatarokra számíthatunk, a szél élénk, északnyugaton erős, a zivatarok környezetében viharos lesz. Napközben 20-25 fok várható, hasonlóan kora nyári idő lesz a következő napokban is.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan. Thank you.

0: hírek a Ceglin Rádióban.
1: Folytatódik a koranyári idő. A déli banoni papokhoz szólt 14. leopába. Kigyulladt az akácerdő ajnövényzete Hajdús Sámson külterületén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Videóhívással szólt dél-libanoni papokhoz 14. Leó pápa. Az izraeli határhoz közeli falvakban élő papok eredetileg a Vatikán libanoni nagykövetével készültek megbeszélésre. A katolikus egyházfő váratlanul csatlakozott az online konferenciához. Az elmúlt napokban az izraeli hadsereg lerombolt egy katolikus kolostort az egyik határvidéki faluban. A pápa imáiról biztosította a megbeszélés résztvevőit, és kifejezte reményét, hogy hamarosan béke lesz a határvidéken. Franciaország és partnerei képesek a hormuzi szoros biztonságossá tételére, közölte a francia elnöki hivatal. Emmanuel Macron államfő hivatala hangsúlyozta, hogy a szoros biztonsága közérdekű, ezért ennek érdekében egy nemzetközi missziót hoznának létre. Hozzátették, felajánlanák Iránnak, hogy ismét átkelhet a hormuzi szoroson, azzal a feltétellel, hogy lényegi tárgyalásba kezd az amerikaiak által javasolt témákban. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táborosztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A szervezet Vár a nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást, a mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a karitász.hu oldalon is lehet segíteni. Változik a H8-as és a H9-es hév közlekedése a hétvégén. A szerelvények karbantartás miatt rövidített útvonalon járnak, közölte a BKK. A H8-as hév csak Cinkota és Gödöllő között, a H9-es járat csak Cinkota és Csömör között közlekedik. Az Ősvezértere és Cinkota között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Kigyulladt az akácerdő ajnövényzete Hajdús Sámson külterületén, közölte a katasztrófavédelem. A lángok átterjedtek a fenyvesre és a méhkaptárok is égtek. A 11 hektáron égő tüzet a hivatásos és önkéntes tűzoltók három vízsugárral és más tűzoltóeszközökkel fékezték meg. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadékösszeg térkép pedig 10 percenként frissül. Látható az is, hogy az aktuális hőmérséklet elérje az adott napra vonatkozó melegrekordot.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön helyenként zivatarokra számíthatunk, a szél élénk, északnyugaton erős, a zivatarok környezetében viharos lesz. Napközben 20-25 fok várható, hasonlóan koranyári idő lesz a következő napokban is.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédrásóban.
1: Kellemes koranyári idő lesz, a déli banoni papokhoz szólt 14. Leó pápa. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Videóhívással szólt déli banoni papokhoz 14. Leó pápa. Az izraeli határhoz közeli falvakban élő papok eredetileg a Vatikán libanoni nagykövetével készültek megbeszélésre. A katolikus egyházfő váratlanul csatlakozott az online konferenciához. Az elmúlt napokban az izraeli hadsereg lerombolt egy katolikus kolostort az egyik határvidéki faluban. A pápa imáiról biztosította a megbeszélés résztvevőit, és kifejezte reményét, hogy hamarosan béke lesz a határvidéken. Franciaország és partnerei képesek a hormuzi szoros biztonságossá tételére, közölte a francia elnöki hivatal. Emmanuel Macron államfő hivatala hangsúlyozta, hogy a szoros biztonsága közérdekű, ezért ennek érdekében egy nemzetközi missziót hoznának létre. Hozzátették, felajánlanák Iránnak, hogy ismét átkelhet a hormuzi szoroson, azzal a feltétellel, hogy lényegi tárgyalásba kezd az amerikaiak által javasolt témákban. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelem igazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalán, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táborosztatásának támogatására a katolikus Caritas. A szervezet Vár a nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást, a mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a caritas.hu oldalon is lehet segíteni. Változik a H8-as és a H9-es hév közlekedése a hétvégén. A szerelvények karbantartás miatt rövidített útvonalon járnak, közölte a BKK. A H8-as hév csak Cinkota és Gödöllő között, a H9-es járat csak Cinkota és Csömör között közlekedik. Az Ősvezértere és Cinkota között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadékösszeg térkép pedig 10 percenként frissül.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön helyenként zivatarokra számíthatunk, a szél élénk, északnyugaton erős, a zivatarok környezetében viharos lesz. Napközben 20-25 fok várható, hasonlóan koranyári idő lesz a következő napokban is.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá a

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Folytatódik a koranyári idő. A déli banuni papokhoz szólt 14. leópába. Kigyulladt az akácerdő ajnövényzete Hajdús Sámson külterületén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Videóhívással szólt dél-libanoni papokhoz 14. Leó pápa. Az izraeli határhoz közeli falvakban élő papok eredetileg a Vatikán libanoni nagykövetével készültek megbeszélésre. A katolikus egyházfő